0: Az aszfaltozás van hátra. Megújulnak az autóbusz megállók is, több helyen már az útburkolati jeleket is felfestették. A Munkásotthon utcánál kialakított sűjesztett gyalogátkelő hely taktilis jelzései már a helyükön vannak, az aszfaltozás azonban még hátra van. A közlekedőknek érdemes figyelniük, mert a Tél utca és a Pozsony utca környékén megváltozott a forgalmi rend. Jelenleg a balra kanyarodás nem megengedett. Intelligens gyalogos védelmi rendszereket alakítanak ki Szolnok 7 forgalmas gyalogátkelő helyén. A több mint 116 millió forintos, vissza nem térítendő támogatással megvalósuló fejlesztés két helyszínen már megkezdődött. A rendszer szenzorokkal érzékeli, ha gyalogos érkezik az átkelőhöz, és automatikusan bekapcsolja a járművezetők figyelmét felhívó sárga villogó fényt. Sötétedés után további fénytechnikai megoldások javíthatják a gyalogosok láthatóságát. A berendezések a helyszíni adottságoktól függően akár napelemes energiával is működhetnek, és távolról is ellenőrizhetők. Hétvégén rendezik meg az Európai Madármegfigyelő Napokat, amelyhez idén is csatlakozik Magyarország. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület országszerte 19 megyében és Budapesten összesen 59 helyszínen várja az érdeklődőket október 3-án és 4-én. A program célja az őszi madárvonulás megfigyelése és az adatok összegyűjtése. Tavaly 29 országban csaknem 28 ezer résztvevő, több mint 2,8 millió madarat számlált össze. Magyarország a rendezvények és a résztvevők száma alapján is első lett, a megfigyelt madarak számában pedig az 5. helyen végzett. A szervezők szerint nem csak a kijelölt helyszíneken lehet csatlakozni, bárki megszámolhatja a kertjében, az utcán vagy a közeli parkban látott madarakat. Az adatokat október 4-én 16 óráig lehet beküldeni az MME elektronikus űrlapján. Kedden is szép koraőszi időre számíthatunk. A napos reggelt követően is marad a felhőtlen idő, csapadék egész héten nem várható. A keleties szél feltámadhat. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul. A hét közepén is sok napsütés, és a szokottnál valamivel melegebb hőmérséklet valószínű. Érdemes kihasználni és a szabadban tölteni egy kis időt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változó.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk. Ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk. Budapest is a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával, és ma nagykörű pezsgő kulturális életének a legjavával is foglalkozunk. Kedves hallgatóink, meg a mesék világával. Örülök, hogy itt vannak, engem Esmiller Andrásnak hívnak, és tudják, mindig hozom a legfrissebb kulturális aktualitásokat, és ez még csak izgalmas is lesz ma. Nem is akármilyen. Mindig mondom, amikor a meseőrzők megérkeznek hozzám a stúdióba, hogy mesék és mítoszok nélkül sokkal szegényebbek lennénk. És hogy ez mennyire így van, azt valószínűleg most meg fogják nagyon kedves vendégeink erősíteni. Remélem, hogy megerősítik. Hadd menjek udvariassági sorrendben. Először a hölgyeket mutatnám be. Ott is Olájettivel kezdeném, ha már ABC sorrend, aki a meseőrzők közösségének az alapítója.
2: Örülök. Igen, szervusz Andris.
1: Ez egy nagyon fontos közösség, egy nagyon fontos misszió. Aztán itt van velünk Pekár Jázmin, aki gyerekszínész.
3: Sziasztok!
1: És a Madás Színházból már ismerhetik őt, ha más nem a Jégvarázs című darabból. És itt van velünk Barát József, nem először, nem is utoljára ebben a műsorban. Egy nagyon fontos alapítványnak a vezetője, nagykörűért alapítvány.
4: Nagykörűért alapítvány, üdv mindenkinek, és nekünk a legfontosabb.
1: Na hát, na-na, mesék, meg nagykörű is, szerencsére ott szól a Sláger FM, a mesékre meg mindenhol szükség van még itt Budapesten, és ugye Jászmin?
3: Igen.
1: Ha a Madár Színházban, akkor a Madárban, meg hát a meseőrzőkkel a világ számos pontján, ahova eljuttok majd így együtt. Na, örülök nektek, mindig örülök egyébként, amikor a stúdió megtelik, annak meg pláne, hogyha olyan témával telik meg, ami még missziónak is tekinthető. Szóval a mesékre még mindig szükségünk van. 2026. októberében is, ugye?
2: Szerintem igen.
1: Vagy arra mindig is szükségünk lesz.
2: És mindig is szükség lesz. Azt gondolom, hogy ebbe a felgyorsult világba, meg ebbe a furcsa hangulatba a mese az nagyon sokat tud segíteni, és ezt nem csak hiszem, hanem tudom is, mert én már az a korosztály vagyok, akik mesén nőttek fel, tehát mi megkaptuk azt a mese szót, amit talán sajnos, de nyilván van előnye is, az online médiában ez nem feltétlenül valósul meg. Olyan téren, hogy szükség van a kapcsolatokra, szükség van arra, hogy egymás szemébe nézzünk, és szükség van arra is, hogy a generációk találkozzanak. És én szerencsés voltam, hogy én nekem ez megadatott, és így a nagykörűért alapítvánnyal együtt szeretnénk elérni azt, hogy a mese újra a generációkat varázsolja el, az egymás kapcsolódására törekszünk, és ez szerintem nagyon fontos. És furcsa módon a mese erre nagyon alkalmas.
1: Hát milyen jó. És megtévesztő lehet az alapítvány neve, mert ugye a nagykörűért alapítványról van szó, de hát ebbe azért a főváros is beletartozik bőven. Hiszen ti a mesét meseőrzőként elviszitek mindenhova. Szerintem nálatok több programot ember nem szervez a fővárosban sem. Hát annyi iskolába, közösségépítő helyre eljuttok, ami a mai világban meg úgy kell, mint egy falat kenyér, ezt mindig mondom.
2: Igen, ebben szerencsések vagyunk, mert vannak olyan programjaink, amik közösségeknek is szólnak, és vannak olyan programok, amik óvodásoknak, iskolásoknak. És hát meg kell mondanom, hogy számomra az, hogy a gyerekek szeretik, az persze a szívemnek melengető és visszaigazolás, de az, hogy a felnőttek is értékelik és biztatnak arra, hogy ez repüljön tovább, ez a visszajelzés meg számunkra az egyik legfontosabb, mert így úgy érzem, hogy van létjogosultsága.
1: József ugye nem először jár nálunk az üggyel kapcsolatban, és mindjárt kérdezlek téged is. József, de először mondjuk már el, hogy Jázmin hogy került ide a csapatba hozzátok?
3: Hát én Jettitől kaptam egy olyan felkérést, hogy szeretnék, mert hogy tudja, hogy én szeretek énekelni, táncolni, meg ilyenek, és én nagy örömmel mondtam igent, hogy igen, szeretnék, és a legeslegelső ilyen fellépésem a Jettinél nekem az nagyon tetszett, és ahogy látom, hogy a gyerekeknek tetszik, ahogy éneklek, így mesét mondok, nekem az nagyon tetszett, és annyira édesek voltak, amikor énekeltem. Például a ritmusnál elkezdtek táncolni, megálltak, az volt a legaranyosabb az egészbe.
1: Tehát te már kifejezetten a meseőrzőkbe kerültél be.
3: Igen.
1: Amikor megismert Jetti. Egyébként most akkor Jettit kérdezem, hogy te a Madácsból ismerted Jászmint, vagy más?
2: Nem, Jászmint több színházban is játszik Budapesten, és én a Magyar Színházban találkoztam vele, és hál' Istennek ott nagyon sok tehetséges fiatal lány és fiú is van, de a Jászmintnak van egy olyan varázsa, hogy nekem egy tündérre volt szükségem. Uh-huh. És mind a külseje,
1: igen, abszolút.
2: Mind a belseje,
1: látják a fotón majd.
2: Megegyezett a tündérséggel, és mivel tényleg nagyon szépen énekel a Jászmin, és a beszéde sem egy hétköznapi beszéd, amikor színpadra kerül, de közben természetes, ezért azt gondoltam, és gondolom is, hogy nagyszerűen adja át a meséket, és hát varázsolni is tud majd, hogyha esetleg van kedved, meg is imitálhatod őt, hogy varázsoljon.
1: Hát, na, oké. Jó. Na, de mindjárt visszatérünk Jászmin, az is most Józsefre tekintek. Egy szívemnek kedves dátum, október 3-a is van itt.
2: Igen.
4: A igen, október, egész pontosan október 2-3-4. Ez a nyitott porták, nagy
1: körű rendezvénye. Na, bocsás, nézd el nekem, október 3-a a születésnapom, azért mondtam.
2: Hát!
1: Szívemnek kedves, de tudom, hogy ez
2: egy... Köztem van.
4: Igen, tehát a programról egy pár szót, ez egy nagyon izgalmas kezdeményezés, bár most már egy éves története van, már magyarországi, mert tavaly volt az első alkalom. Hogy is mondjam, nyugaton, vagy Nyugat-Európában ez már egy nagyon régen működő, nagyon jól bevált éves programsor, amikor bizonyos tájegységek meghirdetik azt az alkalmat, amikor meg lehet őket belülről is ismerni. Mondjuk, ha valaki találkozik egy nagyon jó házi termékkel, egy kézműves termékkel, ami hál' Istennek most már nálunk is egyre inkább divat, ilyen, ezen az alkalommal találkozhat a készítővel, találkozhat az alapanyag termőhelyével, megismerheti a készítő filozófiáját, gondolatait, a körülményeket és a módszert, ahogy készül. Ez a nyitott porta erről szól, és volt szerencsénk 3 évvel ezelőtt Franciaországban megnézni, hogy hogyan működik. Ilyenkor a francia városok nyakukba veszik a francia vidéket, és a tanyák, a porták, a kézműves műhelyek kinyitják a kapuikat, és egy remek hétvége kerekedik. És
1: hát ami... egy remek közösségi élmény.
4: Pontosan, és ezeken a találkozásokon egy bizalom születik, egy hosszú távra érvényes bizalom születik a termelők és a vásárlók között.
1: Na most a termelők hozzá nem állnak messze, ugye te is kis termelő vagy.
4: Így van, tehát én is egy portával én is benne vagyok a kezdeményezésben.
1: Te azt mesélj róla, kérlek.
4: Hát talán még azt el kell mondanom, hogy 19 térség 250 települése vesz részt. Egy-egy térség önálló időpontban, hogy ne torlódjanak össze tehát aki több helyre el akar menni, az azért tudjon választani. És nagykörűben 8 porta lesz, aki kinyit, aki várja a kíváncsi vendégeket. És a mi portánk, az én portám, ugye a ártéri gyümölcsös porta, nagykörülben az Rényi utcában szintén kinyitja a kapuit, és alapvetően gyümölcsös termékekkel, mustkészítés, körtepréselés, káposztagyarulás, gyerekeknek nudli készítés, de lesz nálunk vendég is, igazi házi tepertősütés, hurkasütés.
1: Ilyenek lesznek?
4: Igen, étel-ital, de hogyha a 8 porta kínálatát összerakjuk, akkor ezt szinte lefedi teljesen, amit egy vidék csak kínálni tud.
1: Hát nem vicc, én a fővárosban nagyon régóta keresek jó tepertőt, már vagy 20 éve, nem találtam még igazán jó tepertőt.
4: Egy születésnapi tepertőre nagyon szívesen jó, látom.
1: A másik meg a must, ami a fejlővésem. Most valamelyik, pont a hétvégén vettem egy ilyen nagy szupermarketben, hát csak nyomokban hasonlított mustra.
4: Hát hogyha dicsekedhetek, akkor még vagy egy mondatot, hogy ez kimondottan Otello must, ami a legízesebb, leggazdagabb és legegészségesebb.
1: Aha, na. Ki az, aki még szereti a mustot rajtam kívül? Ki az, akinek szabad? Jászmin, te szoktál mustot inni? Vagy nem is tudod, hogy?
3: Nem szoktam.
1: Nem szoktál, oké. Pedig az még szabadna neki, nem?
4: Abszolút, persze. Az egy,
1: az, hát, az
4: egy,
1: meg nem
4: az
1: alkohol.
4: Egy alkoholmentes...
1: Az alkohol előszobája.
4: 100%-os gyümölcslé.
1: Na, oké. Majd megkóstolja. Ott leszel te is?
3: Igen.
1: Végig?
3: Végig.
1: A meseőrzők hogy kapcsolódnak ide egyébként?
4: Hát, hogy kicsit messziről szaladjak neki, okay. De gyorsan lerövidítem. Van egy barátunk nagykörülben, ő is helyi termék készítő, Varga György sajtos. Ő neki a régi mondata, hogy a kultúra a legjobb reklámhordozó, véleménye szerint, és ezt a mondatot ugye sokat morzsolgattuk, ízlelgettük, de ezen a erre a hétvégére készülve értettük meg igazán, hogy hogyan tud, mert az alapítvány tevékenysége és a nyitott porták rendszere is egy helyi gazdaság élénkítő program, mert szeretnénk, ha minél több kistermelőnek víziói támadnának a saját jövőjét illetően egy ilyen sikeres alkalmakon, és azzal, hogy bekapcsolódnak a meseőrzők, azzal egy igazi kulturális felhangot kap az egész kezdeményezés.
1: Oké, okay. Na, Jettike mutogat, úgyhogy.
2: Igen, hogy én tulajdonképpen ezt a mesét, amikor bennem megfogalmazódott és a Jotót megkerestem, az azért történt meg, mert a nagykörűi piac nagyon híres, de én még piacot úgy nem láttam lemenni, hogy ne lett volna benne kultúra. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a nagykörű piac, az alapítvány, tehát valahogy az egész gazdálkodás eleve össze van téve a kultúrával. Tehát itt azért nagyon érzékeny hölgyek dolgoznak Jocó mellett, és ők nagyon megtalálták az egyensúlyt, a termelők és a kultúra végeredményeként
1: tulajdonképpen. Hát mi hogy a kettőt ötvözitek?
2: Hát most a Varga Gyurira rátérve, tehát volt olyan, hogy sajtnap. Uh-huh. És sajtnapon is a sajtról meséltünk. Van olyan mese, hogy a sajtokról szól.
1: Na most miről szólnak majd a mesék?
2: Hát itt varázslatról szól, itt tulajdonképpen Jászmin Tündér fog egy népmesét előadni, élőszavasat, és utána átmegyünk egy másik portára, ott a gyerekekkel kifestőzni fog, és egy harmadik portáron pedig erdei virágokból koszorút fog készíteni az adott gazdával. Úgyhogy több helyre is fogja várni Jászmin a gyerekeket. Itt nekünk a legfontosabb és a legnagyobb bizalom, amit megkaptunk, az a Jocóék portája, és ott tényleg nagyon sok minden történik. És
1: szabad ne feled, a színpad is ott lesz felállítva?
2: Nem igazán ragaszkodunk a színpadhoz.
1: Hogy nem kell színpad.
2: Ehhez nem kell színpad. Itt okay. Pont az a lényeg, hogy egymásba begyűjjünk, hogy ez a közvetlenség meglegyen, hogy eltűnjön a néző és a művész közötti láthatatlan távolság.
1: Oké. Okay. No, Jászmin, te mit szólsz ez a nem akármilyen programhoz? Azért ez egy rendhagyó dolog a te életedben is, gondolom.
3: Igen, nekem ez lesz a második ilyen utam jettibe, és én már nagyon várom.
1: Elhiszem.
3: Főleg a varázslatot, az nekem a kedvenc részem benne.
1: Na most akkor mondjátok már, mi ez a varázslat. Azt mondta az előbb, hogy kérdezzem meg tőled nyugodtan, vagy hogy kérjelek.
2: Átvarázsolod őt is tündérré?
3: Igen.
2: Mert vannak fiú tündérek is.
1: Ja,
3: és is nagyon menő fiú tündérek vannak. Na, igen, okay. Igen.
1: Szóval, hogy leszek én fiú tündér?
3: Egyet dobbancs.
1: Igen.
3: Kettőt fordulj.
1: Jó, most akkor vegyük úgy, hogy megfordultam itt a mikrofonnál.
3: Pálca lendül, varázsszál. Legyen mindenki tündér. Tündérország csak ránk vár.
1: Óriási. Na, szuper, akkor lesznek élmények ott is.
3: Igen.
1: Nagy körül. Na meg hát az összes többi eseményen, rendezvényen, ahol majd még megfordultok. Nagy körül mennyire várja ezt az eseményt?
4: Nagyon izgatottak vagyunk, ezt nem csak az esemény vagy az alkalom kedvéért mondom. Az a 8 porta, az teljes lázban ég, és van, ahol még hatalmas építkezések zajlanak, szóval egy olyan, én azért is örülök neki, mert 8 rendezvény helyszín benevezésével 8 olyan helyszín jön létre, ami a következőkben is fog tudni majd működni, mint falusi vendégasztal, úgyhogy ez egy nem csak egy egyszeri alkalomra érvényes ez az esemény, hanem ez meggyőződésem, hogy nagykörű életének ez egy jelentős, vagy nagykörű helyi gazdaságának egy jelentős történelmi eseménye lesz.
1: Hát legyen is, mert de milyen történelmet írni? Tehát azt így felfogjátok, hogy menet közben még ez is történik, vagy az ember csak teszi a dolgát?
4: Hát 20 éve zajlik ez a folyamat nagykörűben, és hogyha visszanézünk, hogy honnan indultunk, ahhoz képest tényleg azt mondom, hogy majd valamikor, ha valaki visszanéz erre, ez tényleg egy történelmi időszak, hogy nagykörű az utóbbi 15-20 évben nevezetessé vált a helyi termékeiről, a jó érzésről, arról a komfortról, amit ott éreznek a vendégeink, arról a hangulatról, amit mindig emlegetnek, és valóban erre jövőt lehet építeni.
1: Hát és építsenek is a kultúrával együtt. Ugye a kultúra is ősi, legalább annyira, mint a másik tevékenység, és igaz az, hogy a mese meg úgy általában a kultúra erőt ad meg, akár gyógyít is?
2: Hát persze.
1: Tehát a művészetek úgy általában segítenek.
2: Nagyon érdekes, mert ugye Jázmin is a gyerekszínész. És én elkezdtem gyerekekkel is, a gyerekeket is, nem csak a Jázmin, más gyerekeket is bevonni a programba, a meseőrzők közösségébe, mert nem szeretném, hogy elveszten a mese. Uh-huh. És az a fogékonyság, ami a nézőtérről feljön, hogy gyerekek is vannak a színpadon, hát az óvodásokat úgy fogja meg, meg az általános iskola alsó tagozatosokat, hogy én boldog vagyok. Legfőképpen attól, hogy ezek a gyerekek nyitottak arra, hogy ők egy ilyen programba, vagy egy ilyen uh-huh. csapathoz csatlakozzanak, részt vegyenek. Ez nagyon, nagyon fontos. Szerintem a mesének van egy olyan üzenete, hogy próbálom egy picit átgondolni, egy ilyen direktben nem szoktam mondani, de a felnőtteknek talán az az üzenet, hogy azt kell megérteni, hogy ha ők nem szeretik a mesét, mert előfordulhat, vagy egy picit már eltávolodtak a mesétől, mert az már rég volt az életükben.
1: Uh-huh. Ilyen is van.
2: Igen, igen. A mesén nem azt kell nézni, hogy jaj, akkor a gyereknek gügyögünk, és akkor megszületik a mese, uh-huh. hanem azt kell nézni, hogy a mese az egy történet. Uh-huh. És mindenkinek megvan a maga története.
1: Jogos.
2: És bármelyik felnőtt tud mesét formálni. És itt már a gyógyítás is belép, mert aha. hogyha ő magát meg tudja fogalmazni, betűkbe tudja formálni, egy történetbe, egy mesébe, akkor már gyógyít. Ha ezt továbbadja, gyógyítja a közösséget. Uh-huh. Tapasztalatok átadása. És hát ne csak a gyógyításról beszéljünk, illetve hát ne csak a szomorúságról, vagy a megoldandó feladatokról beszéljünk, hanem arról az örömről, amit egy mese tud nyújtani uh-huh. a közösségnek. Egy jó hangulatot tud teremteni, és ez szerintem fontos. Igaz, Jocó?
4: Egy gondolat jutott még eszembe, amit muszáj elmondanom, hogy van egy jó mondat, hogy a kultúra a táj és az ember bensőséges viszonyának a lenyomata. Uh-huh. És igazából ezen a program soron, vagy erre készülve nyert igazi értelmet előttem is ez a mondat, hogy valóban az ember belép a tájba, beavatkozik, termékek születnek belőle, abból a termékből élelmiszer válik ugye a tudásának megfelelően, és ezt ezzel a kulturális körítéssel együtt most át tudjuk adni a vendégeinknek. Annyira érthetővé vált ez a mondat előttem így ebben a készülődésben.
2: Én attól is nagyon boldog vagyok egyébként, hogy kiderült, hogy ugye minden programnak a mai világban vagy weboldalt készítesz, vagy Facebook igen, oldalt, igen, tehát igen. valahogy csatlakozol az online felülethez, és én te olyan boldogsággal tölt el, hogy úgy fogalmazza meg a saját portáját, az, aki nem csak mi, uh-huh. más is a saját portáját, hogy tulajdonképpen megír egy történetet, egy mesét, uh-huh. csodálatos mesét. Akkor van olyan, aki városi ember, leköltözik Szolnokra, és úgy megérinti a ház, hogy átküldi nekem azt a történetet, amiben ő élt, vagy ami vele történt abban a pillanatban, és látom, hogy ott van egy történet, egy mese. Tehát szerintem...
1: Ódiási.
2: Én nagyon szeretném, hogy nagykörű mesefalu legyen, és szerintem erre az ott lévő emberek tudtukon kívül alkalmasak.
1: Megnyitottak is ezt.
2: Megnyitottak, igen.
1: Fontos.
0: Ez a Slágerkult.

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak, annak még inkább örülök, hogy megtelt meseőrzőkkel a stúdió. Olá, Jetti, itt van Pekár Jászmin és Barát József is. A meseőrzők közössége képviseletében, meg nagykörű képviseletében, a nagykörűért alapítvány képviseletében. És hát most Jászminhoz fordulnék, aki egyebek közt budapesti színházakban játszik. Már itt hallottuk a Magyar Színházat, a Madácsot. Azt még nem tudjuk, hogy hány éves vagy.
2: 13.
1: Nem mondtuk el, szívből gratulálok. És ez mit jelent? Már hány év múlt van mögötted gyerekszínészként?
2: Hát én a Magyar Színházba kezdtem, és ott a legeslegelső darabba, amibe bekerültem, az a Twist Olivér volt.
1: Aha, nem is akár.
2: Hát ott háttértáncos volt, amire akkor kezdtem, akkor még nem nagyon ismertek ott, még akkor is. Hát akkor voltam ilyen 7-8 vagy 6 éves istenem.
1: És hát elég régóta.
2: Hát igen.
1: A szakmában vagy.
2: Igen, és hát utána már nyilván megtudták, milyen vagyok, hogy mennyire vagyok ügyes, mert az elején csak táncos voltam, és így azon lettek utána a szerepek, utána bekerültem a Muzsika Hangjába, ott a Brigitta szerepét játszottam, lehet tudni, ez a lány ilyen cserfes, mókás egy kislány, és nekem nagyon tetszett ez a szerep is. Akkor utána bekerültem a valahol Európába, ott bandatag voltam, és akkor megkaptam még az ABC küldetést, ami hát kettő szereplős, de az is szerep azért, és ott is ugyanúgy gyerekekkel kellett beszélni, és itt tanultam legigazán improvizálni, mert hogyha, hát volt egy megírt szöveg, és hogyha már a gyerek elmondta, a kisgyerekek, akkor már nem mondhattad ugyanazt, szóval ott kellett valami más mondani. És
1: ment az is.
2: És ment.
1: De jó.
2: És utána anya megkérdezte, hogy hú, most látta, hogy a Madách Színházban van egy casting a Kis Kozettre, és mondtam, hát próbáljuk meg, ha nem, akkor nem, ha igen, akkor igen. És meg is kaptam a szerepet, a Kis Kozettet. Hiába egy dala van, én azt nagyon szeretem, talán a Magyar Színházban a castingon ezt énekeltem pont, és megkaptam a szerepet.
1: És utána
2: a Mary Poppins jött, arra is volt egy ilyen meghallgatás, és azt is megkaptam, ott Jane Banks-et alakítok, az már nagyon közel áll hozzám az a szerep, sok benne a tánc, az ének, nagyon cserfes, sok szöveg van, és abba itt mindent ki tudok, így a játékokat is, így minden. És utána hát most, ami új, az a Jégvarázs, amiben a kis Elzát alakítom, és mivel nekem ez nagyon tetszett, hogy mivel új, velünk így próbálták el leges-legesőnek, nekem addig ez volt a legjobb élményem.
1: Hát szuper, tulajdonképpen majdnem minden álmod valóra vált, nem? Szakmailag most, amiket így végig soroltál, azért ez ritka. Már csak azért is, mert ebben a műsorban ugye színész emberek elég gyakran megfordulnak, és mesélik, akár a Madácsból is, hogy azért nem olyan egyszerű az, hogy jön egy új darab, és ők majd feltétlenül szerepet kapnak, mindenkit kasztingolnak.
2: Igen.
1: Úgyhogy kész csoda, de nagyon gratulálok. A meseőrzőkhöz meg pláne. Na most ezért kérdezem mind a kettőtöktől, Jetti tőled is, meg József tőled is, hogy a mesék mennyire próbatételek? Semennyire? Tehát mesét bárki tud mesélni? Kell ahhoz valamiféle
3: Én azt gondolom, tudás? Hogy mesét bárki tud mesélni, de az, hogy megmérettetni magát közönség előtt, az már más, mert kell egyfajta bátorság hozzá. Tehát hiába tud valaki négy fal között jól mesét mondani, vagy nekem nagyon jól elmondani, hogyha leblokkol a közönség.
1: Jó, jogos.
3: A közönség előtt. Szóval az egy nehezebb dolog, de hát vannak tehát a Jászminban az a jó, hogy neki több év gyakorlat van a háta mögött. Tehát, hogyha én megbeszélek a Jászminnal egy rendezvénynek a programját, hogy szeretném, hogy felépüljön, és hogy gondolja át, tulajdonképpen ő ezt már otthon át tudja úgy gondolni, és át is gondolja.
1: És profinál hozzá.
3: És nagyon, igen.
1: József, hogy mesél mesét?
3: Ő nagyon jól mesél, ő a társaságok központjába az egyik ilyen nagyon nagy mesemondó, de benne az a csodálatos, hogy 20 évvel ezelőtti történeteket is úgy tud elmondani.
1: Mint egy mesét?
3: Mint egy mesét. Szerintem egy jó nagy könyvet lehetne, egy jó nagy mesekönyvet lehetne belőle írni.
1: Na József, írod már?
4: Az, amiről Jetti beszél, a sztori, az más. Szerintem a mese az egy nagyon komoly...
3: A storytelling, nem, a storytelling, az tulajdonképpen a történetmesélés, és ez a lényeg, ezt kell megérteni, hogy van a mese, van a népmese, vannak olyan mesék, ugye, amit írók megírnak, mi a népmesét képviseljük, de a végcél az, hogy bárki történetet tudjon mesélni, és elhiggye, hogy tud történetet mesélni, mert van mindenkinek története. Neked meg elég sok van.
1: Na jó, hát dobáljátok a labdákat, akkor József, mi a történetet? Mi a történeted leglényegesebb pontja, amit elvihetnek most a hallgatók haza?
4: Hát az én történetem csak annyi, hogy Nagykörű valóban egy mesebeli falu, a Nagykörű és az Ártere, meg az ős cseresznyése, az Egzugos utcái, a parasztázai.
1: Tényleg finom a cseresznye?
4: Igen.
1: Az meg a kedvenc gyümölcsöm.
4: A legfinomabb a cseresznye. Úgyhogy a mese az odavaló.
1: Cseresznye szörp van?
4: Van cseresznye.
1: Tényleg? Mert Pesten nem nagyon találok azt sem.
4: Bocsánat, hát az egy nehéz ügy, de van. Nagykörűben elérhető.
3: Bocsánat, hogy mondjak egy történetet. Volt lent egy bemutatónk a Petrovai Katolikus Általános Iskolába, ahol egy szolnoki művésszel, Deme Gáborral mutattunk be, és a tanulókkal egy darabot. És hát ugye ilyenkor egy bemutató után van egy fogadás, és nem mertem a fogadásra nagyon cseresznyés dolgokat vinni, mert a gyerekekkel az előző napokban ugye a próbák között voltak szünetek, és akkor úgy elmesélték, hogy ők a cseresznyi időszakban mennyire unják a cseresznyét, mert cseresznye süti van, okay. Cseresznye szörp van, cseresznye lekvár van, cseresznye leves van, tehát hogy ők...
1: Hát ahonnan meg Nógrádból, ott meg a barack lekvárat nyomják, igen, de igen. Hát ott nincsenek ilyen finomság.
3: Úgyhogy nagyon érdekes volt, vagy nagyon érdekes egyébként ez, hogy a Nagykörű cseresznyének milyen nagy hozatja, történelme van. Jó lenne, hogyha az egész ország megismerné, mert tényleg nagyon finom.
4: Én úgy gondolom, hogy legalább 3 portán elérhető lesz a cseresznye szörp, hogy ne csak a mi portánkról beszéljünk, tehát a Manci portán egészen biztos, a Szilvás Erzsébet portáján és Kis Lajosné Évi portáján is egészen biztos, hogy lesz.
1: Igyekek, bocsánat, hogy ezt kérdezem, és húrogjatok le, hogyha nem így vezem, olyan kicsit, mint egy búcsú.
4: Hát nem, mert
1: annál minőségibb.
4: Igen, abszolút okay. Minőség, mert minden termék hiteles, hiteles alapanyag és hiteles termelők vannak mögöttük. És
1: mind kézműves.
4: Mind kézműves, uh-huh. És nem egy helyen vagyunk, hanem az udvarokban, a valódi otthonukban, amit ezen a hétvégén kinyitnak a nagy közönség előtt. Tehát nem, még csak nem is fesztivál hangulata van, mert nem egy helyen vagyunk. Vannak nagyon jó fesztiváljaink, rendezvényeink, de most otthon vagyunk bensőségesen. Okay.
1: Hát igazi családi, mint amilyen a mese lényege tulajdonképpen, nem? Azt is otthon, annak is van egy varázsa, amikor otthon mesélik. Na, Jászmi, megint feléd fordulok, van kedvenc meséd? Azok mesék, amiben szerinted szerepelsz? Tudom, hogy műzikelek, meg nagy ívű darabok, de hát majd, hogy nem mesén alapulnak, nem? Történeteken
2: hát
1: azok
2: nekem
1: is.
2: A kedvencem, hogyha egyet kell mondani, akkor az a Mary Poppins, aha, vagy a Dzsungelkönyve.
1: Uh-huh. Na, hát megint két ikonikus darab, és mi, hogy mind a kettőben szerepelsz, hogy láthatod ezt belülről. Más gondolsz már erről a történetről, mint korábban? Így, hogy hát, formálod?
2: Eddig nem nagyon tudtam így azonosulni, vagy például a Kis Elzának. Mesébe sokkal másabb, uh-huh. És így előadni, így, hogy tudod, hogy most én leszek a Kis Elza, ez így nekem nagy szó, hogy így kimondom, mert hogy én azt kicsikén nagyon, nagyon sokszor megnéztem azt uh-huh. a mesét, kívülről fújtam, vagy éppenséggel beöltöztem.
1: Ja, az is volt. Hát akkor készültél a szerepekre.
2: Igen, emlékszem, amikor a Dzsungelkönyvét láttam, akkor én kiálltam oda a sorok közé, énekeltem, táncoltam, és az egészet tudtam kívülről, annyiszor láttam, és szerintem, hogyha most tényleg egyet kell mondani, szerintem inkább a Jégvarázs.
1: Oké, okay. Oké. Hát aztán beszélhetnénk most hosszan vagy beszélhetnénk a mese lélektanáról, amit már többször megtettünk itt, amikor itt voltatok, de talán most a legfontosabb, hogy ezt az október 2-ával kezdődő rendezvényt lövöldözzük még körbe. Van ennek hivatalos weboldala? Tehát hol tudnak a hallgatók utána nézni a pontos programnak?
4: Igen, a Nagykörű térség, elég bonyolult címe van, hogy fejből tudjam idézni. Nagykörű térség, nyitott porta.
1: Aha, oké.
4: Így kell írni. Nyitott porta is Nagykörű, ez a lényege. És
1: megtalálom.
4: És nagyon sok bejegyzést találnak, én úgy gondolom.
1: Oké.
3: Meg ami fontos, hogy a Jocó mondta, hogy még szörpök itt-ott találhatók, tehát több portálon, Lekvár, stb. De gyerekprogramok is. Tehát, hogy én ahogy végignéztem az adott portáknak, a nagykori porta lehetőségeket, azt látom, hogy több porta bevonta a gyerekprogramot. És tulajdonképpen a Jocónak a programja is, ugye a nudli készítés, tehát az nem feltétlenül a felnőtteknek is, de az mégiscsak a gyerekek megmozgatására szolgált, hogy lehet közösen csinálni nudlit. Szóval nem is a meséről mondanám inkább, hanem az, hogy Nagykörűnek fontos, nem csak nekünk, meseőrzőknek, de hogy a generációk egymáshoz elérjenek, és ez az fontos, hogy együtt induljanak el. Uh-huh. És hogy mondtad, hogy mondtad, hogy ez nem fesztivált, mit mondtál, hogy ez mire hasonlít?
1: A búcsúra.
3: A búcsúra, de semmi köze nincs hozzá. Szerintem olyan...
1: Ott van minden, nem? Van itt minden.
3: Persze, értem, hogy te úgy gondoltad, de bennem meg inkább az a nagy tisztelet van, hogy emberek megnyitják a saját házukat, abszolút, és nyitott portát csinálnak belőle. Igen. József. Tehát, hogy szerintem az ötlet gazda, aki ezt kitalálta, lehet, hogy ő maga sem gondolta, hogy ennyien csatlakoznak ehhez a programhoz, de én mindenki előtt nagy tiszteletem, hogy ő az ő portáját úgy nyitja még, és úgy teszi oda a termékeit, hogy az ember nem csak termékeket kap, hanem kap egy hangulatot.
1: Abszolút, meg életérzést.
3: Meg egy életérzést, és szerintem ez már kapcsolódik a hagyományőrzéshez.
1: Minden picit. Nap lesz meseőrzők?
3: Nem, mi csak... harmadikán szombaton leszünk jelen. Ott viszont a Jászmin egész nap jelen lesz.
1: Tehát lehet hogy találkozni.
3: Nagykörűn folyamatosan lehet. Majd megy, és ott lesz szuper. A portál.
1: Tehát akkor József még egyszer október 2-a, 3-a.
4: 3-a és 4-e.
1: Okay.
4: Ez a 3 nap, és nem állunk meg az idén. Szeretnénk innentől minden évben megrendezni a nyitott portákat.
3: Még egy nagyon fontos gondolat, hogy ugye mi beszélünk a színészetről, beszélünk arról, és abban a világban tudjuk, hogy a színész felé van egy áhítat, mert ő a színész. És azt úgy tudnám lefordítani, hogy ők a gazdák.
1: Tehát,
3: tehát hogy ennek hihetetlen nagy jelentősége van. És a Nagykörűn az, hogy van egy csapat, tényleg van egy mag, aki ezt 16 évet csinálja, és ezt így összetartja, hol vidáman, hol kicsit fáradtabban, de mindig van végeredmény, és mindig ott van ez az egész őrület, szerintem ez fantasztikus, tehát ezt mindenkinek meg kéne tanulnia.
1: Hát akkor ott meg is fogjuk. Jászmén, te szereted Nagykörűt?
2: Én még egyszer voltam ott.
1: Azért kérdezem, hogy tetszette.
2: És... gyönyörű, szép hely. No. Nekem nagyon tetszett.
1: Szuper. József, akkor egyébként nyitottak a helyiek?
4: Hát nálunk ez 100 éve megy. Tehát a város és vidék kapcsolata így a cseresznye miatt már a kezdetektől nagyvárosi kereskedők jöttek
1: hozzánk.
4: Nyitottabbak, mint máshol. Az áll.
1: Okay.
4: Igen, így van.
1: Okay. De hát ezt hozzáteszel te is? Az alapítványal együtt.
4: Igen, sokan vagyunk, akik egyre többen vagyunk, ez a nagyon fontos, hogy egyre több tenni akaró, tehetséges, lelkes ember van Nagykörűben.
1: Na, akkor legyen most ez a végszó a mai beszélgetése, legyenek is egyre többen, ezt kívánom. Köszönöm nektek mind a hármatoknak, hogy itt voltatok. Nagyon élveztem a beszélgetést, kedves hallgatóink. Oláh Jettivel, Pekár Jászminnal és Barát Józseffel beszélgettem. Nagykörűn találkozunk, október 2-a, 3-a és 4-e. Lesznek meseőrzők is 3-án. Mind a meseőrzőket, mind Nagykörűért alapítványt érdemes követni, ahol csak tehetik, közösségi oldalakon, és ahol csak találkoznak velük, azt a nagyon fontos missziót, amit képviselnek, a figyelmükkel viszonozzák. Úgyhogy ezt kívánom nektek.
4: Köszönjük.
1: Sok csillogó szempárral. Vigyázzatok magatokra, a hallgatóknak is majd, de most jönnek a legnagyobb slágerek változatosan a folytatásban, és egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Olaj Ettinek, Pekár Jászminnak és Barát Józsefnek. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megvan, hogy ki lesz a Nyírő Gyula Kórház pszichiátriai intézetének új főigazgatója. Magyar Péter feljelentést tesz az áradó Dunába küldött búvárok miatt. Közlekedéstörténeti vetélkedőt hirdetett a BKV. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Megnevezte az egészségügyi miniszter a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet új főigazgatóját. Hegedűs Zsolt tájékoztatása szerint Váradi Enikő pszichiáter és pszichoterapeuta kapott megbízást az intézmény vezetésére. Az új főigazgató több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. 2015 óta a Phoenix Ház Pszichózis Centrum alapító intézmény vezetője. Programjának középpontjában a betegellátás biztonságának erősítése, a szakemberek megtartása és a kiszámítható betegutak kialakítása áll. Célja az intézmény országos szakmai szerepének megerősítése. A Nyírő korábbi főigazgatója, Ézsi Robin márciusban mondott le, miután az intézményben jelentős orvos és szakdolgozói távozásokról számoltak be. Feljelentést tesz Magyar Péter a telefonos ügyéhez kapcsolódó Dunai búvármerülés miatt, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Azt mondta, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés miatt fordul a hatóságokhoz. Magyar Péter állítása szerint a telefonkeresésekor biztosítás nélkül küldtek le búvárokat a megáradt Dunába. Közölte azt is, hogy mentelmi joga felfüggesztése után áll a hatóságok rendelkezésére, és megköszönte a képviselőknek, hogy megszavazták annak felfüggesztését. Reményteli várakozással fogadta Őrsi Gergely, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalhoz került az őt is érintő parkfenntartási korrupciós ügy, írta a Telex. A második kerület polgármestere Facebook bejegyzésében azt írta, bízik abban, hogy az eljárás mostantól pártatlan és hatékony lesz. Őrsi Gergely nyár óta letartóztatásban van, az ügyben vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás. 16. alkalommal hirdeti meg közlekedéstörténeti vetélkedőjét a BKV. A kétfordulós versenyre három fős 7.-8. osztályos diákcsapatok jelentkezhetnek az ország bármely iskolájából. Az idei feladatsor a Föld alatti Vasúti Múzeum Budapesti Mesék című időszaki kiállítására épül. Az első forduló feladatlapját november 4-én délig kell beküldeni. A legjobb 5 csapat november végén a Föld alatti Vasúti Múzeumban rendezett döntőn mérheti összetudását. Beadvánnyal fordul az Európai Úszószövetséghez a Magyar Úszószövetség, hogy Betlehem Dávid és Fábián Bettina visszakapja az Európa Kupa fordulón elvesztett érmeit. A két nyílt vízi úszót azért zárták ki, mert nem megfelelő úszósapkát viseltek. A MUSZ szerint azonban több hiba és mulasztás is történt, ráadásul a verseny szabályzata alapján éppen a magyarok sapkája felelt meg a Világszövetség előírásainak. Betlehem Dávid a sapkát hivatalos versenybírótól kapta, ráadásul egy olasz versenyző ugyanolyan sapkában ért célba, sem büntették meg. A BN Bettina esetében pedig a szövetség szerint nem egyértelmű, hogy valóban kapott-e pótsapkát a rajt előtt. A MUSZ azt is jelezte, hogy a korábbi Tenerifei fordulón több úszó szabálytalan sapkában versenyzett bírói engedéllyel. Az ügyben az Európai Szövetség elnöksége dönthet, várhatóan a másfél hét múlva esedékes ülésén. Kedden is szép koraőszi időre számíthatunk. A napos reggelt követően is marad a felhőtlen idő, csapadék egész héten nem várható. A keleties szél feltámadhat. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul. A hét közepén is sok napsütés, és a szokottnál valamivel melegebb hőmérséklet valószínű. Érdemes kihasználni és a szabadban tölteni egy kis időt.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A legtöbb zene megszakítás nélkül. Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden, ami...

0: akkor is itt vagyunk, amikor mindenki alszik. Sláger FM.
1: Szevasztok, hey!

0: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 2-án pénteken este 19 órától a Magyar Zeneházában, pontosabban annak a hangdóm részében, igen, ott a Városliget szívében, és az egyik legkülönlegesebb terében, a 360 fokos filmvetítések és a Dome Live események mellett a februárban indult Hangdom koncertek című sorozatban, ami ugye a Zeneháza sorozata, immáron élőzenés produkciók is megtöltik ezt a rendkívül szokatlan helyszínt. Egyúttal egy teljességgel besorolhatatlan, lenyűgözen eredeti zenét játszó együttes a programozott Sejthalál lép fel, méghozzá úgy, hogy az egyik legnépszerűbb és legrégebben műsoron lévő Hangdom filmet, Földi gyönyörök kertje című alkotást kísérik a zenéjükkel. A programozott Sejthalál, ha ismeretlen lenne a nevű, 2018-ban alakult Filip György énekes, zongorista, Kertész Endre csellista és Mózes Zoltán színész ütőhangszeres közreműködéseként, amelyhez nem sokkal később Bartek Zsolt fafúvós is csatlakozott. Saját műfaji meghatározásuk szerint diszonáns, dallamos, konszonanciák, grúvos, poliritmikával, őszinte rácsodálkozással megszórva. Na hát, kb. Így kell tessenek elképzelni a zenekart is. Ez egy pillanatművészet, amit ők tesznek, saját bevallásuk szerint, vagy csinálnak, vagy művelnek. Annak is az egyik megfoghatatlan szigete, mert fura alakok, torz nekiveselkedések, tömény akkordok, filigrán dallamívek jellemzik őket, és hát ezen a koncerten Filip György távolléte okán majd Lili egészíti ki az együttest. Azért azt el kell mondani, hogy ezeket a míves mondatokat természetesen ők találták ki, nem én. De hát pontosan ezért különleges az együttest, hogy ilyeneket is tudnak. No, nézzük gyorsan, ugye a zenészek többnyire első generációs zenészekből állnak. Kertész Endre Szentendrén született, diplomáját a Bécsi Zeneakadémián szerezte. Mózes Zoltán, Bartek Zsolt, Matisz Flóra szintén kiskoruk óta a zene elhivatottjai, úgyhogy ezt be is bizonyítják majd október 2-án.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Őrizetbe vették Hankó Balást. 200 új gyalogátkelőhely létesülhet Budapesten. Múzeumpedagógiai díjátadóval kezdődött a 21. Múzeumok őszi fesztiválja. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Őrizetbe vették Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt. A volt kulturális és innovációs miniszter az ügyészségi idézést este kapta meg a parlamentben, ahol Forstoffer Ágnes házelnöktől is levelet kapott arról, hogy el kell hagynia az országház épületét. Ezért távozott onnan és egyenesen az ügyészségre ment. A mentelmi jogának felfüggesztését a legfőbb ügyészség kezdeményezte, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt, az úgynevezett NKA ügyben. Hankó korábban koncepciósnak nevezte az eljárást, és tagadja a vele szemben megfogalmazott vádakat. Új gyalogos stratégiát fogadott el a fővárosi közgyűlés, amely a biztonságosabb és akadálymentesebb gyalogos közlekedést célozza Budapesten. A tervek szerint 2030-ig 200 új gyalogátkelőhely létesülhet, és a villamos megállók legalább felét teljes körűen akadálymentessé tennék. 2035-re az aluljárós csomópontok akadálymentesítése a cél, lehetőség szerint felszíni gyalogátkelőhelyek kialakításával. 2040-re minden lakóutcát forgalomcsillapított övezetté alakítanának. A hosszú távú cél pedig az, hogy 2050-re Budapest közterületei teljes körűen akadálymentesek és gyalogos barátak legyenek. Szavazat egyenlőség miatt megismétlik vasárnap a budaörsi időközi képviselőválasztást. A Pest vármegyei város 6-os számú választókerületében szeptember 6-án tartottak voksolást, miután az ott 2024-ben megválasztott képviselő Ritter Gergely májusban elhunyt. A 6 jelölt közül Tóth Benedek független jelölt és Lévai István Attila, a Budaörs Fejlődéséért Egyesület jelöltje egyaránt 171 szavazatot kapott. A 2245 választópolgár közül 482-en szavaztak. A választási szabályok tavaly évvégi módosítása óta szavazategyenlőség esetén már nem új időközi választást, hanem a szavazás megismétlését rendelik el, melyet október 4-ére tűzött ki a helyi választási bizottság. Javában zajlik az István út és a Pozsonyi utca felújítása Újpesten. A munkálatok több ponton is látványosan haladnak. Elkészült a rendelőintézettel szembeni gyalogátkelőhely középszigete, a taktilis burkolat és a végleges aszfalt is, írja a kerület honlapja. A Lehel tér felé közlekedő villamosok peronján szintén elkészült a szegély és a taktilis jelzés, ott már csak az aszfaltozás van hátra. Megújulnak az autóbusz megállók is, több helyen már az útburkolati jeleket is felfestették. Közben zajlik a Tavasz utca és az István út északi oldalán futó szervízút felújítása is. A közlekedőknek érdemes figyelniük, mert a Tél utca és a Pozsony utca környékén megváltozott a forgalmi rend. Jelenleg a balra kanyarodás nem megengedett. Múzeumpedagógiai díjátadóval kezdődött hétfőn a 21. Múzeumok őszi fesztiválja, amely november 15-éig várja a látogatókat országszerte. Az idei rendezvénysorozat Maradjunk a tárnál címmel zajlik, mintegy 150 intézmény, csaknem 550 programjával. A fesztiválhoz kapcsolódó országos múzeumpedagógiai évnyitón a leginnovatívabb és példaértékű kezdeményezéseket is elismerték. Idén 6 intézmény kapta meg a Családbarát Múzeum címet, köztük a Balatoni Múzeum és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. Kellemes koraőszi időjárás várható sok napsütéssel. Felhők alig lesznek az égen. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Szerdán is derült, csapadékmentes idő valószínű. A hőmérséklet hajnalban 10-13, délután 23 és 27 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, ismét megyünk a Városligetbe, méghozzá október 4-én vasárnap este 19 órától, ahol ott a Városliget szívében, a Magyar Zeneháza koncerttermében érkezik a Kerekesband, akik már a 3 évtizedet ünneplik, a Táncháztól a Csángó Bugiig címmel. A Kerekesband útja Magyarország és Erdély gyűjtőutaktól az autentikus moldvai gyimesi táncházakon át a világzenei nagyszínpadokig. Igen, 30 éve tölel fel, és szívből gratulálunk nekik innen az éterből, ez egy őrületesen nagy dolog. Mert hogy ez alatt a 30 év alatt hozták létre azt a hangzást, amely összetéveszthetetlen a hazai és nemzetközi világzenei szintéren, amelyet a szakma számos hazai és nemzetközi díjjal ismert el. A 2008-ban a Kultúrák közötti párbeszéd évének magyarországi nagykövetévé választott zenekar eddig 33 országban koncertezett,

0: Jamaikától Kazasztánon át Japánig, Svédországtól az Egyesült Arab Emírségekig 4 világkiállításon képviselték hazánkat, Zaragozában, Milánóban, Dubajban és Oszakában is. Hát most meg eljönnek, ugye ide a Városligetbe, hogy a fővárosi közönséget is elkápráztassák a 30 éves jubileum okán. A jubileumi buli egyébként a Kerekesben teljes alkotói íbét bemutatja, az autentikus népzenéből induló kezdetektől a táncházi közegen át, az egyedi ethno-funk hangzás megszületésétől egészen a nemzetközi világzenei fesztiválok nagy színpadáig vezető útig. Az est során a Kerekesben saját szerzeményei mellett megszólalnak eredeti népzenei dallamok is, Gyimesből, Palócföldről, Somogyországból. A koncert különlegessége, hogy betekintést enged az alkotói folyamatba is, megmutatja, hogy miként alakul át egy ősi pentaton népzenei motívum kortárs, energikus etno-funk kompozícióvá. És hát hogyan válik a hagyomány élő, jelen idejű produkcióvá?
1: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megvan, hogy ki lesz a Nyírő Gyula Kórház pszichiátriai intézetének új főigazgatója. Magyar Péter feljelentést tesz az áradó Dunába küldött búvárok miatt. Közlekedéstörténeti vetélkedőt hirdetett a BKV. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Megnevezte az egészségügyi miniszter a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet új főigazgatóját. Hegedűs Zsolt tájékoztatása szerint Váradi Enikő pszichiáter és pszichoterapeuta kapott megbízást az intézmény vezetésére. Az új főigazgató több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. 2015 óta a Phoenix Ház Pszichózis Centrum alapító intézmény vezetője. Programjának középpontjában a betegellátás biztonságának erősítése, a szakemberek megtartása és a kiszámíthatóbb betegutak kialakítása áll. Célja az intézmény országos szakmai szerepének megerősítése. A Nyírő korábbi főigazgatója Ézsi Robin márciusban mondott le, miután az intézményben jelentős orvos és szakdolgozói távozásokról számoltak be. Feljelentést tesz Magyar Péter a telefonos ügyéhez kapcsolódó Dunai búvármerülés miatt, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Azt mondta, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés miatt fordul a hatóságokhoz. Magyar Péter állítása szerint a telefonkeresésekor biztosítás nélkül küldtek le búvárokat a megárad Dunába. Közölte azt is, hogy mentelmi joga felfüggesztése után áll a hatóságok rendelkezésére, és megköszönte a képviselőknek, hogy megszavazták annak felfüggesztését. Reményteli várakozással fogadta Őrsi Gergely, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalhoz került az őt is érintő parkfenntartási korrupciós ügy, írta a Telex. A második kerület polgármestere Facebook bejegyzésében azt írta, bízik abban, hogy az eljárás mostantól pártatlan és hatékony lesz. Őrsi Gergely nyár óta letartóztatásban van, az ügyben vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás. 16. alkalommal hirdeti meg közlekedéstörténeti vetélkedőjét a BKV. A kétfordulós versenyre 3 fős 7.-8. osztályos diákcsapatok jelentkezhetnek az ország bármely iskolájából. Az idei feladatsor a Föld alatti Vasúti Múzeum Budapesti Mesék című időszaki kiállítására épül. Az első forduló feladatlapját november 4-én délig kell beküldeni. A legjobb 5 csapat november végén a Föld alatti Vasúti Múzeumban rendezett döntőn mérheti összetudását. Beadvánnyal fordul az Európai Úszószövetséghez a Magyar Úszószövetség, hogy Betlehem Dávid és Fábián Bettina visszakapja az Európa Kupa fordulón elvesztett érmeit. A két nyílt vízi úszót...
1: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Hivatalos versenybírótól kapta. Ráadásul egy olasz versenyző ugyanolyan sapkában ért célba, mégsem büntették meg. Fábián Bettina esetében pedig a szövetség szerint nem egyértelmű, hogy valóban kapott-e pótsapkát a rajt előtt. A MUSZ azt is jelezte, hogy a korábbi tenerifei fordulón több úszó szabálytalan sapkában versenyzett bírói engedéllyel. Az ügyben az Európai Szövetség elnöksége dönthet, várhatóan a másfél hét múlva esedékes ülésén. Kedden is szép kora őszi időre számíthatunk. A napos reggelt követően is marad a felhőtlen idő, csapadék egész héten nem várható. A keleti szél feltámadhat. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul. A hét közepén is sok nap... napsütés, és a szokottnál valamivel melegebb hőmérséklet valószínű. Érdemes kihasználni és a szabadban tölteni.

Ha Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megvan, hogy ki lesz a Nyírő Gyula Kórház pszichiátriai intézetének új főigazgatója. Magyar Péter feljelentést tesz az áradó Dunába küldött búvárok miatt. Közlekedéstörténeti vetélkedőt hirdetett a BKV. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Megnevezte az egészségügyi miniszter a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet új főigazgatóját. Hegedűs Zsolt tájékoztatása szerint Váradi Enikő pszichiáter és pszichoterapeuta kapott megbízást az intézmény vezetésére. Az új főigazgató több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik, 2015 óta a Phoenix Ház Pszichózis Centrum alapító intézmény vezetője. Programjának középpontjában a betegellátás biztonságának erősítése, a szakemberek megtartása és a kiszámítható betegutak kialakítása áll. Célja az intézmény országos szakmai szerepének megerősítése. A Nyírő korábbi főigazgatója Ézsi Robin márciusban mondott le, miután az intézményben jelentős orvos és szakdolgozói távozásokról számoltak be. Feljelentést tesz Magyar Péter a telefonos ügyéhez kapcsolódó dunai búvármerülés miatt, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Azt mondta, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés miatt fordul a hatóságokhoz. Magyar Péter állítása szerint a telefonkeresésekor biztosítás nélkül küldtek le búvárokat a megáradt Dunába. Közölte azt is, hogy mentelmi joga felfüggesztése után áll a hatóságok rendelkezésére, és megköszönte a képviselőknek, hogy megszavazták annak felfüggesztését. Reményteli várakozással fogadta Őrsi Gergely, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalhoz került az őt is érintő parkfenntartási korrupciós ügy, írta a Telex. A második kerület polgármestere Facebook bejegyzésében azt írta, bízik abban, hogy az eljárás mostantól pártatlan és hatékony lesz. Őrsi Gergely nyár óta letartóztatásban van, az ügyben vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás. 16. alkalommal hirdeti meg közlekedéstörténeti vetélkedőjét a BKV. A kétfordulós versenyre három fős 7.-8. osztályos diákcsapatok jelentkezhetnek az ország bármely iskolájából. Az idei feladatsor a Föld alatti Vasúti Múzeum Budapesti Mesék című időszaki kiállítására épül. Az első forduló feladatlapját november 4-én délig kell beküldeni. A legjobb 5 csapat november végén a Föld alatti Vasúti Múzeumban rendezett döntőn mérheti összetudását. Beadvánnyal fordul az Európai Úszószövetséghez a Magyar Úszószövetség, hogy Betlehem Dávid és Fábián Bettina visszakapja az Európa Kupa fordulón elvesztett érmeit. A két nyíltvízi úszót azért zárták ki, mert nem megfelelő úszósapkát viseltek. A MUSZ szerint azonban több hiba és mulasztás is történt, ráadásul a verseny szabályzata alapján éppen a magyarok sapkája felelt meg a világszövetség előírásainak. Betlehem Dávid a sapkát hivatalos versenybírótól kapta, ráadásul egy olasz versenyző ugyanolyan sapkában ért célba, még sem büntették meg. Fábián Bettina esetében pedig a szövetség szerint nem egyértelmű, hogy valóban kapott-e pótsapkát a rajt előtt. A MUSZ azt is jelezte, hogy a korábbi tenerifei fordulón több úszó szabálytalan sapkában versenyzett bírói engedéllyel. Az ügyben az Európai Szövetség elnöksége dönthet, várhatóan a másfél hét múlva esedékes ülésén. Kedden is szép kora őszi időre számíthatunk. A napos reggelt követően is marad a felhőtlen idő, csapadék egész héten nem várható. A keleties szél feltámadhat. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul. A hét közepén is sok napsütés, és a szokottnál valamivel melegebb hőmérséklet valószínű. Érdemes kihasználni és a szabadban tölteni egy kis időt.
2: Bori, nagyon szépen köszönjük, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt van velem Kuka MC. Jó reggelt! Kicsit közelebb a mikrofon csillagom.
3: Tényleg, akkor így hallanak is?
2: Igen, jó reggelt, honnan jöttél, milyen volt az út?
3: Zuglóban érkeztem, és arra gondoltam, hogy milyen jó dolog ilyen korán felkelni, mert ilyenkor
2: tud közlekedni.
3: Jövök. Igen, boldogan jöttem.
2: Állj, te zuglói vagy.
3: Igen.
2: Én is az lettem 2 hónapja.
3: Na majd akkor.
2: Jó, akkor erről is beszélünk. Ma 8 órától a Podmanicki utcában, a Terész körút közelében mindkét irányban lezárják a belső sávokat csatornajavítása miatt. Aztán nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 15. kerületben, a Szent Mihályi út Telek utca csomópontban, az M3-as autópálya lehajtójánál ma 8 és 12 óra között, úgyhogy így készüljenek, illetve a villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. Várhatóan ez november 22-ig tart, az egy picit hosszú lesz. 0630 30 30 95 8, ide várjuk a közlekedési infókat, köszönjük!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
2: Indulám 6 óra múlt 5 perccel, szóval Kuka MC a mai társműsorvezető. Zoltánunk szabadságon van, viszont várjuk a jó reggelt üzeneteket, hiszen mit ilyen vidáman leszünk.
3: Ilyen van, hogy küldenek nekünk jó reggelt.
2: Nézzük
3: üzenetet.
2: Meg 0 30 30 30 95 8, jó reggelt!

0: a Sláger reggel.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra múlt 12 perccel, és itt van velem Kuka MC az Animal Cannibals-ba.
2: Jó reggelt, jó rádiózást, ezt kaptuk Attilától, jó reggelt, Zuglóváros, ezt gondolom a Józsefvárosra akart imádni, és nagyon cuki, igen, egy nagy mosolygás is van utána, illetve van egy jó reggelt nektek és a hallgatóknak, jól jönne nekem egy takarítónő az őszi nagy takarításhoz. Eljön ennek is az ideje, ez az őszi nagy takarítás, de rossz ez.
1: Igen. Te mikor csináltál ilyet most komolyan? Őszi nagy takarítást. Igen. Beszélgessünk a feleségeddel?
2: Szóval, jó reggelt mindenkinek, tehát köszönjük szépen a reggeli. Igen, most te is felesben vagy, meg én is felesben vagyok, úgyhogy azért most így, hogy összejöttünk, hogy akkor mi akkor ketten, akkor ne unatkozzunk.
1: Figyelj, az, hogy te egyedül jöttél, ilyen még nem volt, mindig párosával. Hol van Richard?
2: Végre nem vagyok elnyomva, maradjunk ennyiben. Szerintem valami őszi indián nyaral.
1: Lehet, nem mondod, jól nyaral. Teszi, de, helyes, jól teszi, ki kell használni.
2: Ezután a hétvége után.
1: Várjál, még néhány üzenetet olvas, mert még jött neked folyamatosan. Tényleg, kedves jönnek? Petra és Kuka MC, jó reggelt, jó, hogy ti már kicsattantok a frissességtől. Nekem ehhez még kávé kell, vagy ti már túl vagytok rajta? Az Animal Cannibals fiatal korom egyik meghatározó zenekara volt, de hát még most is fiatal vagy, drága hallgató.
2: És mi is azok vagyunk, csak hogy hadd mondjam el, hogy fantasztikus élmény egyébként egyrészt bejönni ide a Sláger FM-be, másrészt meg az, hogy a 7. emeleten, mert hogy itt van a stúdió, kinézni az ablakból, én a 10 perccel ezelőtt még úgy megvoltam rökönyödve, hogy itt még sötét van, de most 10 perc alatt elkezdett világosodni, és ez egy fantasztikus élmény látni, ahogy így ébredezik egy város.
1: Gyönyörűséges. Vidám, szép reggelt kívánok nektek, nagyon szuperek vagytok kedreggel, és remélem, hogy ez így is marad 9 óráig, óriási lesz
2: megígérni.
1: A Sláger.
2: Nem tudom megígérni.
1: És a DJ kombó, igen. Arra utal Gáborunk, hogy bizony 9 után Náksi Ati is csatlakozik majd
2: ezt
1: hozzánk.
2: Nem hittem el, amikor olvastam.
1: Ugye? Tehát,
2: nálunk is vannak azért, hogy vannak ilyen reggeli korai fellépések, de ez nagyjából 10 óra szokott lenni az, amikor a gyerekműsorok úgy elindulnak.
1: Jó, de neki nem kell énekelni.
2: 9-kor DJ-zni, és úgy, hogy nincsenek ilyet emberek, akik táncolnak. Tehát mi a motiváció? Ezt majd kíváncsi vagyok, meg fogom kérdezni.
1: Jó
2: tőle.
1: Ötlet, figyelj.
2: Vagy ez még a tegnapi afterja.
1: Lehet, mert hogy amikor hívtam, hogy majd szeretném, hogy jöjjön ma, akkor kérlek szépen 13 órakor hívott vissza, hogy ő most éledezik, mondom, most szívatsz engem, nekem akkor már végig van a napomnak.
2: Ezt tudom elképzelni egyébként.
1: Na térjünk vissza egy picit a hétvégéhez, mert hogy te egy káposzta fesztiválon voltál a kis Richardoddal együtt, amikor ő még nem utazott el indián nyaralni.
2: Igazából 2 darab káposzta fesztiválon
1: voltam
2: egy nap alatt. Igen, mert hogy a hajduhatházi káposzta...
1: Azt tudom, azt láttam.
2: Igen, ott felléptünk és kosárlabdáztunk. Ezt én sem hittem el, de nem káposztával, hanem kosárlabdával.
1: Oh,
2: ott a helyi hajduhatházi farkasokkal együtt megmérettettünk. A káposzta fesztiválnak az a zsenialitása, hogy több kilométerről érzed, hogy hol van a fesztivál, ugyanis az egy ilyen színes, szagos fesztivál tud lenni, és nagyon jó ételek vannak, és ilyenkor szembesül az ember azzal, hogy egy káposztából, egy darab ételből, egy darab alapanyagból hányféleképpen tudnak elindulni akár a szakácsok, meg az ízlelőbimbók, és amikor az egyik műsorvezető Csonka Pici még ott jött, és valami káposztás koktél volt a kezében, na az a kemény, tehát hogy igen, tehát amikor amire nem gondolnál, azok így megtörténnek, és pont ezért utána meg hazajöttünk, ez hál' Istennek korán volt, és akkor délután még elmentem, mert hogy Vecsésen aznap volt,
1: oda szoktam járni.
2: Aznap is volt a Káposzta Fesztivál, ahol már szintén egyébként korábban felléptünk, és aznap volt ott a lányomnak a kedvenc zenekara.
1: Félig,
2: nem Volmározunk,
1: ki?
2: Valmar.
1: Jó, mar. Mert Valkusz és Marics, igazad van, Valmar. Igazad van. Valkusz és Marics, Valmar.
2: Ugyanúgy, ahogy mi sem vagyunk Animals Cannibals, meg Animal Cannibals.
1: Ezt kimondta egyszer? Bárki, édes kiszeltünk, de egyen meg a szívét.
2: Kicsoda?
1: Igen, arra emlékszem arra az interjútokra, meg még a Ricsinek se tudta kimondani.
2: Ez a mai napig így van.
1: Ripicsi,
2: én mai napig így van, tehát hogy mai napig is egyébként elnézést összegyűjtöm, tűnt, hogy hányféleképpen tudják leírni, elírni a nevünket. Imádom. Most a legújabb
1: de még
2: az...
1: most is.
2: Várj,
1: múltkor kiraktatok egy plakátot, ahol szintén
2: azon is.
1: Én azon de annyira
2: Anima Cannibals is voltunk most már.
1: Anima Sound System után szabadon. Szóval mentetek a Vecsési Káposzta Fesztre, igen?
2: És akkor ott is gyakorlatilag akikkel szembe jöttek, azok mindenki azért, hát te mit keresel itt? Úgyhogy ez,
1: ha nem dolgozol,
2: ez a kedves megszólítást kaptam. Igen, de egyébként jól éreztük magunkat ott is, itt is. És hogy ez indított el bennem egy olyat, hogy akkor beszélgessünk már erről, hogy az ételekhez kapcsolódóan milyen jó, hogy vannak fesztiválok egyébként. Rengeteg van. Már személyes tapasztalatból is tudom, hogy hányan voltunk, mi jelen mondjak neked. ilyeneket?
1: Mondjál, én tavaly voltam életemben először a Békés Csabai Kolbász Fesztiválon.
2: De ugye, nem ilyet, jó, akár csak simán egy alapanyagból kiindulva.
1: De várjál, én ott jöttem rá arra, hogy a kolbász az mennyiféle lehet. Én eddig nem gondoltam.
2: És akkor kérdezd meg a gyulaiakat.
1: De ha ez az. Ez az, igen. Na mondj alapanyagokat. Igen,
2: na,
1: figyelek.
2: Tehát amin felléptünk, ugye a Hagyma Fesztivál Makón. Hagyma Fesztivál, az már az értető, Makó, nagyon, persze, régi, hagyma, nagyon régi okay. hagyománya van, és ott van egy nagyon zseniális sztorink. Színpadon állunk, éppen adjuk elő a művészetünket, majd ideges fejjel odahív minket a szervező. Gyertek, gyertek, gyertek! Mi van, mi történt? Mi be kell mondanunk valamit, vagy történt valami? Figyelj, a következő fellépő 10 percet késik. Ha nyomtok még egy dalt, kaptok fejenként egy-egy zsák hagymát. Szakadtunk a röhögéstől, természetesen nyomtunk
1: ez
2: még egy
1: deal.
2: Dalt. Jó deal volt, de akkor még nem volt se autópálya, meg se menő autók, tehát egy ladával voltunk még, ez még 90-es évek, tehát hogy nagyon régen. Olyan büdösek voltunk, mire hazajöttünk, de olyan zseniális hagymát kaptunk, hogy ezt meg azóta is tartjuk. Megy fesztivál.
1: Megy fesztivál? Az hol van?
2: Ez ott a Borsodalba új Zemplén, és ott az a környék, ott rengeteg megy van, és azt eszik, isszák, tehát hogy abból minden történik.
1: Okay, igen.
2: És az tud mindenféle lenni. Paradicsom fesztivál, amitől egy picit tartottunk, hogy ezt felhasználják, és amit látunk, hogy Spanyolországban
1: dobálni,
2: Én azt szeretném, hogy abból valamit átvesznek, és a fellépők is kapnak ebből, vagy legalább valami plexi.
1: Igen.
2: De nem volt ilyen, tehát nem voltunk a célkeresztben. Most jön a kedvencem.
1: Na.
2: A Béka és Halsütő Fesztivál, ez Mezőnyárádon van egyébként.
1: Békát sütnek.
2: És békát is sütnek, és hoztak be nekünk is az öltözőbe.
1: Megkóstoltátok a békát?
2: Békacombot, imádom.
1: De milyen íze van? Azt meg, hogy olyan csirkeszerű.
2: Így van, mert hogy ugye a csirkét is haltáppal etetik, tehát hogy annak is ilyen halas.
1: De mekkora? Tehát, hogy picike, vagy mekkora egy békacomb? Nem akarok békacombot. Tenni.
2: Béka is halsütő, de okay, mondjuk, hogy halat már ettünk. Megyünk tovább, akkor Kocsonya Fesztivál, ez
1: az
2: nagyon jó,
1: azon
2: kitaláltak.
1: Voltam már, igen,
2: Miskolcon, ez tökéletes.
1: Jó.
2: Palacsinta Fesztivál, ezt ugye Azaria után, hogy mindenki tudja. Lecsó Fesztivál, ez viszont egy ilyen csalódás volt Székesfehérváron.
1: Nem
2: volt már, mire odaértünk, tehát elfogyott az összes lecsó, pedig mindannyian úgy mentünk oda, hogy na végre, éjjesen, most belecsózunk most. Mindenfajta lecsót. Csöröge Fesztivál, és ez nagyon vicces.
1: Funk? Csöröge Funk.
2: Igen, és ezen most én is meglepődtem, mert mi Csörög községben voltunk, semmi köze nincs a Csöröge Funkhoz, de tök menőn kitalálták, hogy akkor legyen ilyen Csöröge Fesztivál.
1: Okay.
2: Ezt értettem egyébként, ez februárban volt, ez az első fesztiválok egyike mindig az évelején, de hogy Poroszlón augusztusban tartják meg.
1: Aha.
2: Pedig augusztusban nincsen ilyen funk szezon.
1: Nem, egyáltalán nem, az olyan február, igen, farsághoz
2: kötető. Ami még
1: menő,
2: Szörp és Gyümölcs Fesztivál is van, Rétes Fesztivál, a menő Szarvason a Szilva Fesztivál. Na, ezt is imádtam, mert ebből is lehet sok
1: minden. Szilvás gombóc van ott?
2: Minden van. Minden van, amit el tudsz képzelni Szilvából, és hoztam is haza Szilvál lekvárt, és az olyan jó, amikor hónapokkal később is. Na mindegy, azt szeretjük. Tojás Fesztivál, képzeld, van Siófokon.
1: Tényleg?
2: És itt is izgultunk, hogy föl fogják használni, és ugye klasszikus.
1: Tojásdobálás lesz belőle.
2: Úgyhogy ilyenkor extra energiát rak bele az ember, hogy nehogy véletlenül találkozzon.
1: Igen.
2: Aztán van, ami meglepődtem, és azt hittem, hogy nem lesz, Csipkebogyó Fesztivál.
1: Aha.
2: De ez menő, hogy van.
1: Aha.
2: Tök fesztiválon már többször
1: jó,
2: is felléptünk, és az is jó, mert az egész település éli, és mindenhol kim vannak, és tényleg verseny van abból, hogy kinek néz ki jobban a portálja, és mik vannak még.
1: Na, tessék még készülni.
2: Hát illetve, meg a hallgatókat ösztönözzük
1: arra. Igen, írják meg nekünk, hogy milyen fesztiválra mennének el szívesen, milyen alapanyagból legyen fesztivál, amit mondjuk eddig még létezők közül Kuka nem említett. Addig pedig jöjjön a Bajszos Fickó, aki mostanában elég menő, Benson Boone, Mr. Electric Blue. Jó reggelt!

0: 4 perc múlva lesz fél hét, szép reggelt kívánunk mindenkinek, azt írja
1: de
0: valaki.
1: De egyébként ilyen zenék hallatára így az ember inkább így az ágyban marad, nem? Ez a, ez a mosolygósan, ez a...
0: Mosolygósan még... ébredsz, és mosolygósan kevergeted a kávét, ahhoz
1: nem,
0: is jó.
1: Visszafekszel.
0: Te visszafekszel?
1: Ilyen zenékre, igen.
0: Kedves Petra és Kuka MC, jó reggelt, jó, hogy ti már kicsattantok a frissességtől, nekem ehhez kell a kávé. Ti már, ja, ezt már olvastam, de hülye vagyok. Fecó üzenetét akartam. Sziasztok, ha már ennyi fesztiválról beszélgettetek, mert hogy erről volt eddig szó, akkor a Kannibálok Fesztivál című dalát is lenyomhatnátok, imádom azt a
1: nagyon
0: számot, jó pörgős, jó szöveggel. Drága Fecó, hallgass majd minket, mert Náksi Ati készül néhány.
1: Soha nem fogja lejátszani.
0: Nem fogja?
1: Engedd el, nem fogja lejátszani.
0: De szóljunk
1: lejátszani.
0: Neki, még bele tudja tenni.
1: Nem fogja lejátszani, engedjük el, azt szerintem.
0: Ha kosaraztok, remélem kockapanni erősítettiteket, ez
1: van.
0: Egy kérdés hozzád.
1: Igen, gimnáziumi évfolyam társamról beszélünk, és egyébként egy remek fodrász és egy óriási lelkű, de ezen a hétvégén például ő ilyen amatőr röplabda bajnokságokon szokott elindulni, ahol ilyen random társat kap maga mellé, vagy keres maga mellé, és most is azt hiszem egy ezüstérmet hozott el, úgyhogy ő már sportágat vágott. Váltott. Figyelj, ez a kedvenc SMS-e most egyelőre. Sziasztok, üdv a műsorvezető társadnak, Csoki Fesztivál és egy nagy mosolygás Tamástól. Ki a műsorvezető társad? Tehát, hogy az
0: te
1: én műsorvezető... Nem, az én műsorvezető társadnak, Petrának. Sziasztok! Tehát egy Csoki Fesztivál, és teljesen igazad van, Csoki Fesztivál az is nagyon jó, illetve érkezett egy másik tip, hogy Kürtös Kalács Fesztivál az nagyon rendben lenne.
0: Az itt van egyébként Budapesten, itt van,
1: az van,
0: tehát az
1: van.
0: Létező. Igen.
1: Az létező.
0: Igen, igen,
1: mondjuk
0: igen,
1: olyat,
0: igen.
1: Ami nem létezik, mert azért nem indítottuk be úgy a fantáziátokat, hogyha, ahogy hallom, hogy,
0: hát,
1: hogy mi,
0: még miket csak eddig létezőeket írtak nekünk.
1: Jó, Gesztenye Fesztivál például, abból is lehet édeset is, sósat is, meg mi vagy nem sósat, de hogy úgy gesztenyéset.
0: Mondjuk az igaz.
1: Csinálni.
0: Paprika tehát, Fesztivál az van, tehát hogyha alapanyagok nál tartunk, az nem jó, mert az azt hiszem, hogy kalocsán van, igen.
1: Képzeld el, ami meglepődtem, én azt hittem, hogyha tényleg az ember így ilyen családbarát rendezvényt akar csinálni, akkor családbarát ételekhez nyúl, uh-huh. És olyanokhoz, figyelj, hogyha gyerekedet valamivel próbálod etetni, akkor mi az a három dolog, amit megpróbálsz neki mondani?
0: Túró Rudi.
1: Dehogy is. De
0: palacsinta.
1: Palacsinta fesztivál volna, azt már mondtuk. Nem.
0: Mi? Nincs gyerekem, mondd te!
1: Hamburger, pizza, sült krumpli. Okay. Hát ez a három dolog, ami egy gyereknek érkezik. Ilyen fesztivál. Okay. Hamburger fesztivál állítólag van, illetve próbálkoznak
0: hol?
1: Vele. Nem tudom,
0: én
1: de
0: nem
1: megnéztem.
0: Róla.
1: Megnéztem, és az internet azt mondta, hogy van.
0: Hogy van, oké. Okay.
1: Igen. Van egyébként, ami nincs, amit nem találtam, gyrosz és hotdog fesztivál.
0: Az nincs, az tuti, igen.
1: Pedig a gyroszt ugye három nemzet is magáinak
0: így van.
1: Tehát az arabok, a görögök, meg a
0: csak
1: törökök
0: is. Mindegy
1: máshogy hívja. Ebből lehetne egy jó fesztivált csinálni, hogy ott végig kóstolni, és akkor tényleg mindenki. De hogy a kedvencem az, hogy egyébként van krumplis fesztivál, mert most is volt a hétvégén.
0: Igen.
1: De hogy csak sült krumpli fesztivál.
0: Sült azért, ha... krumpli. Mondjuk igen. Azt is sokféleképpen el lehet készíteni. Csónakburgonya,
1: akár.
0: Igen, french fries.
1: Van
0: jó,
1: az, ami
0: okay.
1: Ez ilyen karikaburgonya,
0: az is,
1: föl
0: igen,
1: van
0: az nagyon finom, tényleg.
1: Illetve ha csak azt veszed, hogy mekkora ez egy családi viták tudnak abból lenni, hogy a két legnagyobb gyorsétterem lánc sült krumplia közül melyik a
0: ez
1: jobb.
0: Igaz.
1: Melyik
0: ez
1: a
0: igaz,
1: jobb?
0: Igazad van.
1: Na és hogy egy csak sült krumpli, én láttam ezt már egyébként több nagyvárosban, hogy csak sült krumplit árulnak, viszont rengetegféle szósszal. Uh-huh. És az a nem mindegy, hogy úgy mártogatva.
0: Hát van ez a belga krumplis is, tudod, ami csak krumplis.
1: Igen, és én itt szeretném bevezetni, hogy ha lesz sült krumpli fesztivál, akkor kötelező elem a fagylaltot sült krumplival enni.
0: Én
1: az,
0: úgy
1: a legjobb
0: szeretem.
1: Kombó, az a legjobb
0: kombó. A Mekisből én úgy szeretem.
1: Igen,
0: sós, édes, páros, tök jó.
1: Az a
0: no,
1: tökéletes.
0: Jöhetnek még az ütletek, 06-30-30-30-95-8. Mit szólsz hozzá, hogyha addig elmegyünk Bangkokba egy kicsit?
1: Mehet.
0: Mehet?
1: Ott is volt sült krumpli fesztivál egyszer, majdnem.
0: Hát ott szerintem inkább mást sütnek, nem szöcskéket, meg ilyesmiket.
1: Lehet.
0: Ott ezt is meg lehet kóstolni. 06-30-30-30-95-8. Ide várjuk az üzeneteket, jön gyorsan egy körömpörkölt. Azt nem tudom, hogy van-e.
1: Megnézzük.
0: Jó, utána járunk. Jó reggelt mindenkinek.
1: One night in Bangkok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tessék parancsolni, milyen most időre számíthatunk. Igen.
2: Azt hallottam, hogy statisztikailag sokkal jobban eltalálnák a meteorológusok, hogyha csak annyit mondanának, hogy ugyanolyan időnk lesz, mint tegnap.
1: Mondjuk ez igaz.
2: Na, úgyhogy most a mai napra is érvényes.
1: De egy hőfokot nem akarsz mondani?
2: Nem,
1: semmi?
2: Jó lesz.
1: 25 fok lesz délután, ez na, a lényeg, jó?
2: Nem hiszem el, mint tegnap, kész, pont.
1: És tényleg egyébként tényleg így volt.
3: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
1: Na lássuk, hogy mi a helyzet az utakon. Lelassult a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól, az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Aztán ma 8 órától a Podmanicki utcában a Terész körút közelében mindkét irányban lezárják a belső sávokat csatornajavítás miatt. Nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 15. kerületben a Szent Mihályi út Telek utca csomópontban, az M3-as autópálya lehajtójánál, illetve a villamos pálya karbantartása miatt egyirányúsító a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. Várhatóan ez november 22-ig tart.
2: Kivárjuk.
1: Picit hosszú lesz. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után, és lezárták a fél útpályát a 2. kerületben a Parsaréti úton a Ditró utca közelében, mert csatornát javítanak.
2: Pesten és Budán is nagyon jó.
1: Mindenkinek türelmet és sok kávét kívánunk, meg jó utat. Hogyha valamit esetleg kifelejtettem, akkor írják meg 0-30-30-30-95-8. Köszönöm szépen!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 3-4 hét lesz 3 perc múlva, hogy repül az idő, nem?
2: Arra gondoltam, hogy fitness hallgatóid vannak, de nem. Tehát jött az, hogy ugye egy ilyen, ezzel kezdtük reggel 6 órakor, hogy azért milyen ételekből lehetne mondjuk jó fesztivált csinálni. Azért csak kijutottunk a pacalig, meg a körömpörköltig. Tehát reggel 6.
1: Kenyérfesztivál, az van, és azt nem is említették a hallgatóink.
2: Az se, milyen jó. Meg egy kukoricafesztivál, amiből lehetne pattogatott kukorica is, és még akár bármilyen kukoricás étel. Az is ilyen gyerekkedvenc.
1: Ha már a gyerekeket említetted az imént is, ugye, hogy ott van egy, váltunk, meg ott van egy gyors étterem, ugye közel hozzátok, és ez egy picit nehéz. Ha már gyerekek, a testvérféltékenység az mennyire ütötte fel a fejét a nálatok a 4 gyereknél?
2: Ja, hogy egyből így kezdjük?
1: Igen.
2: Ezt nem tudom, ezt nekik kell megélni. Tehát, hogy én apukaként...
1: Apukaként mit csinálsz, hogyha érzékeled azt, hogy valaki mondjuk féltékeny a tesójára, mert ő kapott valamit, a másik nem, de közben ugye hát nyilván itt
2: ez
1: ebből
2: lehet... Ez van. Tehát, és hogyha ugyanolyat veszel nekik, nem még akkor is van összeveszési faktor. Persze.
1: Nem növik ezt ki?
2: De miért nőné ki?
1: Mert mi a tesómmal, szerintem nálunk ez a tesóféltékenység, ez elmúlt. Igen, tehát hogy így tinédzser korunkig állandóan gyilkoltuk egymást.
2: Hajcsat, fésű.
1: A bátyámmal?
2: Igen, ja, nem.
1: Nem, bátyám van, várja. Ne haragudj, tesóm, nem tudhatta, hogy bátyám van. Nem.
2: Nekem is van hajcsatom, miért ne?
1: Tényleg? Mi hajcsatod? Nincs. Ma már lehet hajcsatod. Mondjuk nincs. Csillár is lehet, hogyha szeretnél.
2: Nagyon jó hír ez nekem. Annak idején azért nem volt min összeveszni. Tehát,
1: jó, nekünk se, ember igazad van, igen, nagyon, igen.
2: Tehát most nem arról beszélgetünk, hogy ő miért kapott olyan telefont, amikor én ilyen...
1: Én csak egy androidost, igen.
2: Nincs, hál' Istennek, összevezés. Tehát nálunk azért valahogy nagyon jól van. Bár hozzáteszem, például anyósomnál ott meg rend és fegyelem van, ő már eleve úgy trenírozta a saját gyerekeit és az unokákat is, hogy mindent elosztunk. Tehát, hogyha kókuszgolyó van, akkor ő megszámolja, leszámolja és elosztja, hogy akkor mindenkinek ugyanannyi jusson.
1: De ezt kéne csinálni, mert hogy ugye azt mondják az okosok, már mint a gyerekpszichológusok, hogy itt a legtöbb probléma akkor van, amikor a gyerek szeretné a szülő szeretetét nagyon élvezni, és úgy érzi, hogy mondjuk ő háttérbe szorul, és ekkor jönnek ezek a féltékenykedések.
2: Igen, de mi van akkor, hogyha két különböző habitusú gyerek van, aki a 4 kókuszgolyót, van, aki egyből betolja, mert hogy és utána nézem, hogy a másik meg spórol, és maga őt nyomjog, adja már belőle, és akkor jön már is megint az, hogy ugyanazt se tudják beosztani. Van féltékenység nyilván, tehát hogy ez főleg egyébként szerintem korból adódóan, amikor az egyiknek már lehet valamit,
1: igen,
2: a másiknak meg még nem lehet valamit, és akkor az egy olyan igazságtalan
1: helyzet. Nálatok mekkora kor különbség?
2: 1 év.
1: Ja, akkor ez
2: az is, de az is tudod szülni. Egyébként teljesen más beállítottságúak voltunk mi a bátyámmal, tehát hogy ő az alter rock vonal, én meg a rap és a...
1: De már akkor is rap. Tehát már kicsi kuka is a rappet szerette? Lacika azt mondta, hogy én a rappet de milyen rappet hallgattál te gyerekkorodban?
2: Ezt akartam elmondani, mert hogy nálunk azért a 8. kerületben a lakótelepen, a lakótelepi házak bírták el még leginkább azokat az óriási tányér antennákat.
1: Igen.
2: Úgyhogy mi már 86-7-től kezdve néztünk ilyen külföldi csatornákat.
1: Komolyan? 87-ben te mit néztél?
2: Kezit csókolom.
1: Mi jött be hozzátok? Nem már.
2: De már akkor Sky Channel, Super Channel, Felej Channel. De ezek mindegyik volt. Tehát, hogy ez meg volt nekünk adnak idején, és így néztük, és így wow!
1: Tátott szájjal, csorgonyállal.
2: Hát ez micsoda. Igen, úgyhogy ez meg volt, és hogy ennek köszönhetően meg ugye, hát figyelj, semmi, tehát nézegettük ezeket a gyönyörű klippeket, meg hogy ugye ez az egész színes világ úgy kinyílt, és ez tök jó volt látni, megtapasztalni.
1: Én arra emlékszem, hogy nekem az MTV volt az óváó érzés, tehát amikor most megszűnt, én tényleg nagyon szomorú voltam, mert a mi generációnknak...
2: Mikor néztél utoljára MTV-t?
1: Én nagyon sokat néztem, a VH1 is. Igen, mert én azt szerettem, tudod, én egy klipes generáció vagyok, tehát én szerettem a jó minőségű klippeket. Én imádtam a Michael Jackson klipeket nézni.
2: Pont múlt héten posztoltam ezt ki, hogy most találtam 2 olyan klipet, amire azt mondtam, hogy wow, visszahozta ezt, majd elmondom,
1: jó,
2: megmutatom.
1: De ez majd jó. Szóval, hogy és én most is néztem, amikor hazamentem, akkor mindig bekapcsoltam, és dolgoztam közben, akkor nem az volt, hogy a YouTube-on indítottam el valamit, mert hogy annyira jó volt a válogatás, és azért nem értettem, hogy miért lett vége.
2: Jó, de néztük a klippeket azért, hogy milyen ruhákban vannak.
1: Igen.
2: Néztük azért, hogy hogy táncolnak, mozognak egyrészt a mozgásokat levenni meg egyebeket, úgyhogy abszolút így kinyílt a világ így előttünk, hogy ja, így is lehet, meg hát a filmes beállítások, meg hogy milyen helyszínek vannak, hogy én is ott akartam lenni. Hát figyelj, 89 óta van Animal Cannibals, tehát
1: jó,
2: ez
1: igaz.
2: 14 évesek voltunk.
1: Annyira durva, úristen!
2: Úgyhogy persze, az emberek korában az ilyen 11-12 éves kor az a rajongói kor.
1: Igen,
2: amikor nagyon elkezd rajongani valamiért, vagy valakiért, úgyhogy hogy nekem ez megvolt. Én egy éven belül voltam Depeche Mode-os, Bross rajongó, és utána jött a rap és a hip-hop. Nekem ez egy évvel, és közben egy kis Cure, The Cure rajongás
1: és
2: is megvolt.
1: És a tesód, azt mondod, hogy oké, rocker volt.
2: Vitt magával, és ez annyira jó, hogy így kinyitott a számomra így ezt a zenei világot is. Is. Abszolút.
1: Igen. Neki
2: és
1: mi volt a kedvence?
2: Ő szerette nagyon ezeket, tehát még a kezdeti Kispál és a Borzat, Európa kiadó, és akkor több ilyen külföldi rockzenekarokat is, tehát a Pink Floydok is ott pörögtek, meg tehát rengeteg olyan zene, ami egyébként lehet, hogy engem pont elkerült volna, így ő viszont rám is hatása volt, mert hát egy szobába laktunk, és egy magnón kellett osztozni, úgyhogy akkor eldőlt, hogy ez az övé.
1: Én meg egyébként a fiú osztálytársaimnak nagyon köszönöm, tudod, ők azok a típusok voltak, akik Guns-ot hallgattak, Metallicát hallgattak, kockásinkbe jártak,
2: Girl-t?
1: Nem, dehogy nem. És pont ezért én a rockot sokkal előbb megszerettem. Aztán utána jött a rap korszakom, és amikor ilyen 16 éves voltam, és megjelent az Eminem album, akkor a tesommal Rongyosra hallgattuk. Abból kezdtem el angolul tanulni, semmit nem értettem még, de tudod, így folyamatosan fordítottuk, hogy legalább értsem, hogy miről énekel.
2: Hát az nem a kezdő angol.
1: Hát az nem. Kicsit belecsaptunk a lecsóba, de így nagyon élveztem. Hogyha egy olyan tesós sztorit kéne mondanod, amint tényleg összevesztetek valami, akár egy tárgy, akár egy koncert, bármi.
2: Azt tudom, hogy mind nem vesztünk össze, hogy...
1: Csajokon nem.
2: Nem, azokon nem veszünk össze, mert az térben, időben elosztható.
1: Igen.
2: Tehát, hogy ezzel nincs gond, abszolút. Nem, a kutyasétáltatáson nem vesztünk össze, az mindig
1: tényleg?
2: Az enyém volt.
1: Azért, hogy te voltál kicsi fiú, és akkor jó van, akkor Lacika vigye le a kutyát.
2: Viszi.
1: Ha esetleg van tesó sztoriuk, vagy mondjuk összevesztek valamin féltékenységből, akkor osszák meg velünk 06 30 30 30 95 8, addig pedig érkezzen egy csajszi, akinek brutál dögös a hangja, szerintem te is szereted. Chaperon, megvan?
2: Jöhet.
1: Figyelj.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
3: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cilla Gasztró Kajdi Csabával.
3: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióba vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznék.
3: De Cilla Gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
4: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
5: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
6: Runner futár, az én hősöm.
5: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.

0: Kiház! Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
1: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
3: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
2: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
3: Na jó, takart.
2: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

Nem választották meg az új legfőbb ügyészt. Három elismeréssel tértek haza a veszprémi turisztikai filmek egy horvátországi filmfesztiválról. Közel 60 féle mozgásformát próbálhattak ki a Bijektív Night résztvevői Veszprémben. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Nem választotta meg az országgyűlés Szatmári Zoltánt legfőbb ügyésznek. A köztársaság

0: Magyarországi elnök jelöltjéről titkos szavazáson döntöttek, amelyen 138 képviselő nemmel szavazott, egy tartózkodott és egyetlen igen vok sem érkezett. A Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt a szavazáson. Szatmári Zoltánt Baka András köztársasági elnök szeptember 21-én jelölte a posztra. A Tisza azonban közölte, hogy nem szavazzák meg. Sajtóhírek szerint azért, mert a testvére érintett lehet az aranykonvoj ügyben. A parlamentben leszavazott legfőbb ügyész jelöltje mellett határozottan kiállt Baka András. A tanulságait is elmondta a folyamatnak. Szatmári Zoltán szerinte nem Bolt Péter embere. Hozzátette, új jelölt jön, de a pártokkal továbbra sem fog egyeztetni. Három elismeréssel tértek haza a veszprémi turisztikai filmek a horvátországi TEFFEST KRÖK 2026 nemzetközi filmfesztiválról. Az Ezer év öröksége, a Veszprémi Várnegyed megújítása című alkotás a kulturális örökségről szóló dokumentumfilmek kategóriájában elnyerte a fesztivál fődíját. A Veszprém Balaton Európa sportrégiója 2026 programhoz készült RISE pedig a dokumentumfilmek között a közönségdíj második helyét szerezte meg, és külön díjat is kapott a nemzetközi filmek kategóriájában. Az alkotások 63 turisztikai és szakmai szervezet 104 filmje közül kerültek ki a díjazottak közé. Hangos, több percen át tartó pirotechnikai bemutató lepte meg a siófokiakat a belváros közelében. A magasra fellőtt kék-fehér füst és a nagy durranások sokakat megijesztettek. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a jelzett helyszínről és időpontról nem érkezett hozzájuk sem előzetes bejelentés, sem panasz, és engedélykérelmet sem nyújtottak be a rendőrségre. A hatóság ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az 1-es és 2-es pirotechnikai osztályba tartozó csekély veszélyességű termékek, például bizonyos kerti telepek vagy füstgyertyák, magánterületen történő használata nem engedélyköteles. Közel 60 féle mozgásformát próbálhattak ki az érdeklődők a Be Active Night veszprémi rendezvényén. Az Európai Sporthét központi programjához kapcsolódó eseménynek a Pannon Egyetem sportpályái, az Erzsébet liget, a sétány és az Acticity adott otthont. A résztvevőket a klasszikus sportágak mellett falmászás, vívás, evezés és tánc is várta. Emellett családi programokat, játékos kihívásokat és fitségi állapotfelmérést is szerveztek. A rendezvény célja az volt, hogy kortól és edzettségi szintől függetlenül minél többen találjanak számukra örömet jelentő mozgásformát. A programon olimpiai bajnok sportolók, köztük Kis Balázs és Szene Attila is részt vett. Elhangzott, a rendszeres mozgásnak nem csak a versenysportban, hanem a mindennapi életben és minden korosztály számára fontos szerepe lehet. A rendezvény a Veszprém Balaton Európa sportrégiója 2026 programsorozathoz kapcsolódott. Több mint 5000-en futottak a veszprémi iskolákért a hétvégén. A Barátságparkban megrendezett Fuss az iskoládért közösségi futáson diákok, szülők, nagyszülők, pedagógusok és barátok teljesítették a 2 kilométeres távot. A résztvevők nem egymással versenyeztek, volt, aki sétálva, más kocogva vagy éppen sprintelve ért célba. A rendezvény célja a mozgás népszerűsítése mellett az iskolai közösségek támogatása és az összefogás erősítése volt. A programot a Valeo Magyarország, a Veszprém Balaton Rotary Klub és a Vedat szervező csapata közösen valósította meg.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
2: Bori, köszönjük szépen, lássuk, hogy mi a helyzet az utakon. Baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a Szerencs utcánál a belső sávban, az M0-as autóúttól torlódásra kell készülni. Zuglóban, a Róna utcában, a Szugló utcánál felső vezetéket javítanak, ezért sávlezárásra kell készülni. A 82-es trolibusz terelve közlekedik az Őrsvezértere felé, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos király útja megállót. Akadozik az előrejutás a budai alsórakparton, a Petőfi hídnál északi irányban, a Szél-Kálmán tér környékén, a Rákóczi hídon Budára, az M1-es M7-es autópálya közös szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, illetve a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt is. Lassú a haladás még a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé, a közös csomópontok pontnál, valamint a Soroksári úton is. Vezessenek óvatosan, és hogyha van fontos közlekedési infójuk, amit nem mondtam el, akkor kérem, küldjék el a 0630 30 30 95 8-ra. Nagyon szépen köszönöm!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most folytatódik a Sláger reggel. Sláger.
2: 7 óra múlt 5 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Kuka MC, az én mai társműsorvezetőm, éppen nézi a gyönyörű képeket, teljesen belefeledkezett egy fotóalbumba, de hamarosan visszatér hozzá videó stúdióba, addig pedig érkezzék a Belong Together. Jó reggelt kívánok, én Pordán Petra vagyok.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 7 óra múlt 11 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Milyen volt a fotóalbum, amit lapozgattál?
2: El se engedtem. Ez a tavalyi évről egy a legjobb sajtófotó. De most van éppen a kiállítás, ugye?
1: Igen.
2: Úgyhogy terveztük, meg beszéltük, hogy azt azért meg kéne nézni.
1: Igen, Bori is mondta a hírekbe, úgyhogy tessék megnézni, mert csodálatosan szép képeket, meg hát megrázóakat is lehet ott találni. Ugye a tesó féltékenységről beszélgettünk, és ezzel kapcsolatban Kriszti azt mondja, hogy jó reggelt, a bátyám felnőtt fejjel 2 éve nem beszél velem, mert vettem egy autót. Gyerekként, tiniként mindig jól kijöttünk, néha volt csak kisebb surlódásunk, de mindig ott voltunk egymásnak. Azért az kemény, hogy felnőtt fejjel.
2: Biztos, hogy az autó.
1: Igen.
2: Vagy, jó, de lehet, hogy egyébként az autó az oka. Hát, szomorú.
1: Igen, ez az. Évi azt írja, sziasztok, mi a nővéremmel mindig azon vesztünk össze, hogy kivigyázzon az öcsénkre.
2: Ez, igen, okay. ez a kötelező. Hát, mint a kutyasétáltatás, amit mondtam. Hogy...
1: Igen.
2: Általában egyébként a második gyerekek meg a középső gyerekek azok úgy jobban várják, vagy vágyják a figyelmet.
1: Abszolút.
2: Meg hát megvan, jó, nyilván megvan az idősebbekben meg az, hogy miért a kicsit tutulgatjátok.
1: Igen.
2: Itt vagyok én is, éj, úgyhogy ez is benne van.
1: Burger Béla pedig azt írja, így hívják, elkényeztetett legkisebb fiúgyerek voltam, 2 nővérem kokikkal ellensúlyozta ezt, 5. elloptam apám, micsoda?
2: Cigarettáját, ez igen, a márka.
1: Igen, oké, okay. Ez szimfónia volt, oké, okay. A csoki nyert,
2: jaj,
1: a nővérem ágyába dugta, mert cigit ő kikapott, én dohányzom. Júj, de csúnya. És ha már csokit emlegetünk, itt van velünk Pataki Ádám, jó reggelt!
2: Ádi!
3: Jó reggelt, mennyire az idő!
1: Már ennyi, akit bár csoki témában szeretnénk megkérdezni, de előtte még mesélj arról, hogy te a tesóddal mennyire ütötted, vágtad egymást, vagy vágtátok egymást, milyen volt a tesó féltékenység?
3: Nem,
1: gondoltam.
3: Rátolta a fotelt a fülemre.
2: Gyönyörű.
3: Aztán egy kergetőzésből becsapta előttem a fémhálós üvegajtót, és én egy karate ütéssel megállítottam, és az üvegajtó berepett.
1: Ne!
3: Aztán volt úgy, hogy Ceglében a rokonoknál éppen verekedőset játszottunk, eltörte az ujjamat, belerugott.
1: Uram Isten! Jók voltatok együtt!
2: Na de biztosítási pénzt te kaptad, tehát kiárt jól?
3: Így, úgyhogy de nem egyet ír minden rendben, hát az nyilvánatok a gyerekkori történetek.
1: Nálunk egyébként a tesómmal ment azon is a harc, biztos, hogy ti is emlékeztek rá, hogy akkor miban még nem lehetett csokit venni, mindenféle csokit a boltokban, és amikor anyukám Ausztriából szerzett olyan csokit, amiben volt Bounty, meg Mars, ilyen picik,
2: anyukám,
1: akkor
2: Ausztriában,
1: öltük egymást azért, hogy kinek melyik jut.
2: Abszolút érthető.
3: Hát annak idején, mikor nyugatra mentünk, akkor az volt a kérdés, hozzá egy dobozos kólát, meg egy milkacsok ide hozzá menni.
1: Igen.
2: Meg banánt.
1: Ma már a gyerekek szerint azt el sem tudják képzelni. Na de amiért hívtunk Ádám, képzeld, hogy találtunk egy olyan tanulmányt.
2: Hülyeség, persze.
1: Ami most azt igazolja, hogy a férfiak teljesítő képességét segítheti az étcsokoládé. Mármint, hogyha edzeni szeretnének. Mert hogy 23 férfi orra alá dugtak étcsokit, tejcsokit, meg valami olyan anyagot, aminek nem nagyon volt illata, és képzeljétek el, hogy kiderült, hogy az étcsokoládé illatú készítmény szagolgatása után átlagosan 18-al több gyakorlatot tudtak megcsinálni. Ez most miért rázod a fejed, Kuka?
2: Mondd végig,
1: jó,
2: mondd okay.
3: Végig.
1: Jó, szomfeszítő gyakorlatot kellett csinálniuk, és amikor a tejcsokoládét szagolgattak, akkor 9-el többet. Na most én hoztam ét és tejcsokit, úgyhogy majd azt szeretném...
3: Egy pillanat rájunk meg. Na mondd. Te szoktál reggel kávézni?
1: Szoktam.
3: Jó, és miért szokták kávézni?
1: Hát mert én...
3: Nyilván szereted az ízét, meg...
1: Hogy felébredjek. Azt gondolom, hogy felébredjek.
3: Holnaptól csak presszó kávét szagolgathat reggel, és teljes kávét. A presszót egy picit jobban fel fogsz ébredni,
1: igen.
3: A teljestől kevésbé. Szerinted ez így valid?
1: Nem gondolnám.
3: Na, hát ugyanez a helyzet egyébként a csokoládéval is. Ez biztos vagyok benne, hogy ez egy pszichés történet, de egyébként nem menjünk messze, mert például az illatok nagyon be tudják folyásolni az ember teljesítményét, olyan szempontból is, a Kuka ennek biztos, hogy nagy szakért, hogy amikor az ember buliba megy és a hölgyek illatát megérzi, akkor biztos, igen. Hogy az is hatással van ránk.
1: Így, jó, ezt abszolút. El tudom hinni. De Ádám, mi a varázslat egyébként, ami az étcsokiban lehet? Tehát, hogy most próbáljuk?
3: Semmi. Tehát nincs.
1: Jó, hogy hívtunk téged, kösz. Szia!
2: Elmondom, hogy a Petra ide készített nekem egy tejcsokit, meg egy étcsokit, hogy majd szagolgassam.
1: Én szeretném.
2: És hogy hát, mondd, ha jobb megszólalások lesznek. Nyissam akkor? Nyitom
1: nyiss,
2: akkor.
3: Ha nagyon bele akarunk menni, és valami kis tudomány mögé szeretnénk, hogy a kakaónak, tulajdonképpen a kakaóbabnak az egyik alkotó eleme a teobromin, ami hasonlít
1: na,
3: a
1: látod, koffeinhez. Igen. Teobromin.
3: Okay, így okay. Van. Nyilván, hogy az étcsokolád, mivel annak magasabb a kakaószárazanyag tartalma, ezáltal több a teobromin benne, mint a tejcsokoládéban, aminek alacsonyabb a kakaószáraz a tartalma, hiszen van még benne tejpor, meg cukor is. De olyan nincsen, hogy valamit megszagolsz, és attól neked jobb
1: jó,
3: lesz
1: a teljesítményed. Jó, de fél percig, de várjál, fél percig szagolgatták. Akkor sem most...
3: Tőlem 3 percig is szagolgatok, akkor sem fog a teobromin bedifundálni a szervezetedbe, vagy a koffein a kávéból.
2: Hadd hívjam fel a figyelmet arra az apró részletre, hogy 23 férfin tesztelték.
1: 23.
2: Mekkora reprezentatív minta ez, hogy 23 férfi.
3: Hát anyja, mi is vagyunk itt a műhelyben, tehát simán meg tudjuk mi is ezt ugrani.
2: És ennek az ellenkezőjét is simán be tudjuk bizonyítani egyébként. Én láttam olyan tanulmányt, hogy állítólag az ember a férfiak vérnyomása sokkal jobban a helyére kerül, hogy nem kell ilyen szereket, hogy napi 2 percig nőin melleket néznek. És erre volt tudományos kísérlet.
3: Azért jó az én vérnyomása mennyire.
1: Nyilvánvaló, hát egyértelmű.
2: És rendben vagyunk, igen.
1: Jó, figyelj, Ádám, most amíg te beszéltél, addig kuka szagolgatott. Tessék, érzel-e valamit? Itt van egy étcsoki és egy tejcsoki előtte. Kicsit bizgesd meg, hogy elhiggyék a hallgatóink is. Igen.
2: Ja, hogy itt van,
1: igen,
2: tényleg.
1: Kicsit csörgesd meg a papírt.
2: Hallják,
1: hogy itt van a csoki, és elhiszik, hogy szagolgat.
2: Itt vagy? Igen, itt vagyok.
1: Na igen, tehát, hogy történik valami? Étcsoki.
2: Nem, én mind a kettőtől becsokiznék a súlyok alatt, úgyhogy nem.
3: Hát, nekünk a kukával van egy olyan fotónk, így is személytesen került 6000-ből, igen. Amikor tiszta csoki az arca.
2: Ez így
1: mit csináltatok ott? Mi történt veletek? Nem lehet elmesélni.
3: Ez egy másik műsor.
1: 12-es karikával lehet csak fiúk bármit elmesélni, úgyhogy szólok. Jó?
2: Épp úgy ezt mondtál esetek.
3: Szerintem 1996-ról beszélhetünk, de az is lehet, hogy 95. Vasárnap délután 5 és 10 között, akkor Vilmos tér, Skylight, Haligali, Tini Disco, valamiféle születésnapi parti volt.
2: Ordinári.
3: Volt egy hatalmas csoki torta, és kuka azt gondolta, hogy mivel, hogy nem volt se kés, se villa, akkor azért együk meg a csoki tortát.
1: Ne.
3: Hát attól aztán lett jó teljesítmény.
2: Volt is. Egyébként tényleg emlékszem, nagyon jó teljesítmény volt. Egyébként ezt a kérdést tettem fel a Petrának is, hogy szerinted egy cukrász meg egy rapper miről tud beszélgetni egymással, és mondtam, hogy hát nekünk volt ugye közös élmény, mert ugyanolyan márkájú típusú autónk volt, úgyhogy pár évig azért ugye arról az autóról tudtunk beszélgetni.
3: Ez így van, sőt, még együtt is nyaraltunk annak idején Szalubba, Spanyolországban, de akkor még nem voltunk ennyire jóba.
1: Igen? Tehát arról már nem beszéltek, hogy
2: mi
1: akkor
2: mi történt. Mi a kedvenc csokis sütid, azért azt áruljuk már el. Mi a kedvenc csokis?
3: Mi a kedvenc? Hát nekem a dobostorta.
1: Dobostorta.
2: Én záheres vagyok
1: inkább. Igen.
2: De nem baj, nem veszünk
3: zahertortát.
1: Jó, köszi szépen. Figyelj, Ádám, és hogyha laikusok igen. Szeretnék megkülönböztetni a jó csoki meg a rossz csoki közötti különbséget, akkor mire figyeljenek az illatnál, hogyha még maradunk az illatoknál?
2: Az árát.
1: De nem mindig az ár egyébként a meghatározó, nem?
3: Hát azért abból a szempontból igen, hogy azért a kakaónak azért elég magas ma már az ára.
1: Ja.
3: A jó minőségű csokoládénak is. Nagyon sok a bevonó jellegű csokoládé, ami ugye növényi zsöldékot tartom, az nem kakóvajat. Úgyhogy az ára az mindenképpen, és hát attól függ, mert azért a jó minőségű az azért magasabb kakaótartalmú, de a magasabb kakaótartalmú pedig keserűbb, azért nem mindenki szereti a keserű csokoládét.
1: Köszönjük szépen a szakértelmet.
3: Vannak egyébként nagyon finom, alacsony kakaótartalmú csokoládék is, amik szintén étcsokik is nagyon finomak és ízletesek.
2: Az a baj, hogy én most már nem csak a szagokat, most már az ízeket is érzem, ennyi. Ahogy így beszélgettek róla.
3: Na ez az igazi teljesítmény.
1: Így! Köszönjük szépen, Ádám, csók! Pataki Ádám cukrászmesterrel beszélgettünk. Szóval, hogy egy rapper és egy cukrász autókról beszélget?
2: Autóról.
1: Én azt hittem, hogy zenéről.
2: Egy konkrét autóról.
1: Igen. És addig ezt hány évig tartott ez a beszélgetésetek?
2: Sokáig egyébként. Nem, ő hamar túladott rajta egy 2 évet, így ezért kihúztunk, hogy mi egymást hívogattuk, hogy te figyelj, te, ez hogy szok, és egy mi, és egy Figyelj, Csaki írt nekünk személyesen üzenetet, vagy nem tudom. Most, hogy Halloweenhoz közeledünk, nem sokára október van és szezonja van. Szép jó reggelt! Tesóimmal, ollóval, tesómat ollóval kergettem az asztal körül. Jézus Atya úristen!
1: Ne.
2: Pedig 8-9 évesek voltak, és ugye mi a kés, villa, olló.
1: Gyerek kezében nem való.
2: Úgyhogy halló. Viki.
1: Még jöhetnek a tesósztorik, illetve azt is megoszthatják velünk, hogyha van olyan illat, jó, akkor a csokival befutcsoltam. Még jó, hogy hoztam ki drágább csokit, nem, hogy szagolgathassuk, szuper.
2: Lesz gazdája.
1: Igen, helyes, jó, szóval, hogy ezzel befutcsoltam, de hogyha van olyan illat esetleg, amivel lehet önöket motiválni, akkor ezt osszák meg velünk. Neked illattal lehet, vagy téged illattal lehet?
2: Én nem tudom, most láttam egy ilyen hülye sorozatot, nem tudom, valamilyen egy tévésorozatot, ahol levendulával nyugtatták magukat, hogy így...
1: Azt szokták a párnára csepegtetni. Állítólag segít az alvásban.
2: Na, akkor hónaptól levendulás párnán alszunk.
1: Nem kell megnyugodni. Szerintem nem? Neked a vérnyomásod az nem nagyon emelkedik meg, nem?
2: Tehát én ilyen maradok ennél a mellnézésnél. Jó az.
1: 0-30-30-30-95-8, ide jöhetnek az SMS-ek, addig pedig érkezzék a TNT, és az ugye itt alszol.
2: De jó.
1: Jaj, de jó. Ugye.

0: a Sláger reggel.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, pont mondom Kukának, hogy annyira szeretem Akon, de mostanában nem hallunk róla semmit.
2: Mert mi történik a sztárokkal? Először fölfutnak, rengeteg népszerűségre és pénzre tesznek szert, valamikor azt el kell költeni. Tehát most szerintem ez történik. Most ez történik.
1: De Gwen Stefani most is ott van, ott ül a Voice-ban.
2: Igen, tehát, ő másra költi, ő már nem úgy néz ki, mint 30 évvel ezelőtt.
1: De jól néz ki.
2: Jól, szépet összeraktak.
1: Igen, gyönyörű, tehát igen. Gyönyörű szép most is, és boldog. Úgyhogy
2: de ha lenne tesója, biztos verné, és irigykedne rá.
1: Lehet, hogy így
2: mert
1: lenne.
2: Mert ez az egyik témánk a mai reggelen, és jönnek közben folyamatosan az illattal kapcsolatban is, meg még mindig a tesós témával kapcsolatban is a reakciók, úgyhogy mondasz egyet? Vagy
1: mondok, Beus, azt mondhatod, persze, Beus üzenetét.
2: A Beus az nagyon szerettem, szép hosszan leírta. Sziasztok. Mi mindig cukkoltuk egymást a bátyámmal, de egyszer párna csata közben neki lökött az ajtófélfának. Varni kellett utána, nem tudjuk miért, de valamit igen, valószínűleg a fejét. Egyszer megfelugrott egy libikókáról, balcsin, felszakadt az állam, de amúgy mindig megvertem. Te verted az tesódat. Így van, jó műsor, picit hiányzik Zoli. Jó,
1: nekünk is hiányzik, és pusztíjuk. Igen, Beus nagyon-nagyon nagy Zoli rajongó, és nekünk is hiányzik, de ő most dolgozik, kérem szépen, az a szabadsága. Aztán azt írja nekünk Évi, a kedvenc motiváló illatokkal kapcsolatban, hogy ő a cipőbox illatát, de gondolom a régire gondol, nem a mostaniakra, mert azoknak már nincs olyan jó illata.
2: Igen, tehát az a régi, amikor még ilyen fémdobozban volt, mint a Nivea krém. Tehát,
1: szerintem igen, annak jó illata volt, az cipőpasztának hívta nagypapám. Nem?
2: Jó, igen. Olyan, mint a vietnámi balzsam, tehát annak is volt egy ilyen különleges illata. Az arra volt jó, hogyha a szemed alatt egy icipicit bekented, akkor úgy nézett ki, mintha kötőhártya gyulladásod lett volna, és így hazaküldtek az iskolából. Úgyhogy, és 100 forintért lehetett kapni.
1: És csináltál nagyjából ilyeneket?
2: Nem, mondtam, nem, hogy én tényleg? Nem hallottam valakitől.
1: Gyerekek, ne próbáljátok ki. No.
2: Mi az a vietnámi balzsam? Fúj, nem is tudjuk.
1: Mi az az illat, ami neked nagyon motiváló, és nagyon
2: A feleségem megtalálta azt a parfümöt, amitől én tényleg, tehát, hogy így bármikor, amikor meghalsz. Így a kanyarban, igen, tehát nem meghalok, hanem az úgy irányba tesz.
1: Igen, jó, igen, irányba tesz?
2: Igen, tehát, hogy attól motiváltabban, mit olvastál az előbb, hogy hány gyakorlattal többet lehet csinálni, na hát, pont.
1: Sőt, annyival több gyakorlatot. Jó.
2: Nagyon jó gyakorlat van akkor.
1: Oké, ready check. Jöhetnek még az üzenetek 0-30-30-30-95-8, mindjárt érkezik Bori a legfrissebb hírekkel, aztán jövünk vissza, és persze már lehet jelentkezni a hablat játékunkra. Rengeteg értékes nyereményünk van, és tegnap nem volt megfejtőnk, úgyhogy sok sikert kívánok, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
4: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
3: Huminsavat használok. Humin Gardent.
4: És én már elkéstem vele?
3: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
4: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
0: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
3: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
5: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
3: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. kolornyomda.hu.
6: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
7: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófogát Facebook oldalán.
8: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégig középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje, keresse termékeinket partnereinknél!
9: A reklám után
0: a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Forstoffer Ágnes nehezményezte, hogy Hankó Balázs tegnap estig az Országházban volt. Még lehetnek fennakadások a Rákos állomáson történt vasúti baleset miatt. Szombaton ünneplik az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Forstoffer Ágnes házelnök tegnap felszólította Hankó Balázs fideszes képviselőt, hogy hagyja el az Országházat és működjön együtt a nyomozóhatósággal. A házelnök hétfő esti videóüzenetében azt mondta, Hankó mentelmi jogának felfüggesztése után a parlament épületében való folyamatos tartózkodás nem akadályozhatja a büntető eljárást. Szerinte az Országház nem szolgálhat búvóhelyként, és a törvény mindenkire vonatkozik. Hankó Balázs végül az ügyészség idézését átvéve este a fideszes képviselők és családja kíséretében hagyta el az Országházat, és jelentkezett az ügyészségen, ahol letartóztatták. Az eljárással kapcsolatban Orbán Viktor, a Fidesz elnöke azt írta, az önkénynek minden nap új áltozatok kellenek, ma ők, holnap te. Majd hozzátette, a tiszás önkényurak a Nemzeti Oldal közösségét nem fogják megtörni. Továbbra is fennakadásokra kell számítani a vasúti közlekedésben a Rákos állomáson történt baleset miatt. Hétfő délután egy veszélyes anyagot szállító tehervonat három kocsija kisiklott és az oldalára dőlt. Ezért a műszaki mentés idejére leállították a forgalmat. Az eljutás biztosítására mintegy 40 pótlóbuszt állítottak forgalomba, amelyek a vonatközlekedés újraindulása mellett is közlekednek, amíg szükség van rájuk, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A vasúti forgalom este fokozatosan újraindult, de a MÁV szerint még ma is lesznek változások. Környezetvédő szervezetek kérik a védett erdő gazdasági célú fakitermelésének megszüntetését. Az ilyen területeken is zajlik fakitermelés, miközben ezeknek az erdőknek elsősorban a természet megőrzését kellene szolgálniuk. Emiatt levelet írtak Magyar Péter miniszterelnöknek, mivel a Gajdos László környezetvédelmi miniszter által hirdetett fakivágási moratórium csütörtökön lejár. A Greenpeace az érintett területek ökológiai helyreállítását, valamint a legértékesebb erdők nemzeti parkigazgatóságok kezelésébe történő átadását is sürgeti, és petíciót indított, amit eddig csak nem 20 ezeren írtak alá. Családi programokkal várják az állatbarátokat október 3-án szombaton a Rex Állatszigeten, az Állatok Világnapja alkalmából. A rendezvényen kutya és rendőrkutya bemutatók, bűvész és táncshow, valamint gyermekkoncert is lesz. A gyerekeket kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel és állatsimogatóval várják. Emellett felvonulnak az örökbefogadható állatok is. A Rex Állatsziget újpesti telephelyén a Kutya Verzum kiállítás ezen a napon féláron látogatható.
1: Bori, nagyon szépen köszönjük, gyönyörű napos időre készülhetünk, most 13 fokos a reggel, délutára pedig 25 fokot ígérhetek. Szóval, ha most indulnak útnak, akkor esernyő nem kell, viszont mindenképpen vigyenek magukkal egy sálat, mert azért estére is visszahűl a levegő.
3: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
1: Már is itt van a MÁV Inform ügyeletese, Bogáti Bence. Szia Bence, jó reggelt, mi újság? Hogy tervezzük, hogyha vonattal szeretnénk közlekedni?
11: Szia Petra, köszöntöm a hallgatókat! A tegnapi Rákoson történt baleset után korlátozással megindult a forgalom, de a 60 és az új 100 vonalon ma is változásokkal kell számolni. Az S76-os vonatok csak Újpalota és Pilisvörösvár között járnak, az S80-as vonatok nem közlekednek, helyettük a Mátra és Anglia interrégiók állnak meg. Az új 100 vonalon minden második sűrűsepi S60-as kimarad, helyettük az D60-as vonatok állnak meg. A H8-as hév egész nap hosszabb szerelvényekkel jár, és a vasúti menetjegyeket is elfogadják. A folyamatosan frissülő információk a MÁV csoport honlapján és a MÁV.hu Facebook oldalán is elérhetők. Jó utazást kívánok!
1: Nagyon szépen köszönjük, szép napot, szia, szia! És akkor nézzük, hogy mi a helyzet, hogyha autóval szeretnénk közlekedni. Zuglóban, a Róna utcában, a Szugló utcánál felső vezetéket javítanak, ezért sávlezárásra kell készülni, illetve akadozik az előrejutás a budai alsórakparton, a Petőfi hídnál észak felé és a Margit hídnál dél irányba is, valamint torlódásra kell számítani a Budaörsi úton befelé is. Vezessenek óvatosan, és hogyha van fontos közlekedési infójuk, akkor kérem küldjék el a 0630 30 30 95 8-ra. Nagyon szépen köszönöm!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: 40-kor.
1: Egyébként igen-igen imádom az ökölvívást, rendszeresen járok ki bunyó meccsekre, kezdődik a meccs, és úgy tapogatóznak ilyen. Kerülgetik meg ez meg az, nem történik semmi. Egyik se üt, se egy néző.
2: Mire vársz, megüssön a guta?
1: Vagy a másik, indul a box, a boxoló felesége ring mellett ott üdögét, kezdődik minden, biztatja a férjét.
3: Megy a bal! Megy a bal! Bal! Bal megy! Megy a bal!
1: Csak boxolnak, bal nem megy.
3: Megy a bal! Megy a...
1: Egyszer az ellenfele. Puff! Férj, uram, ahogy volt, hanyatt. Szép, úgyis marad mindjárt. Erre egy hang a feleségnek.
2: Kezicsókolom, jött a bal.

0: hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Drivel játszunk, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Hogy indul a kedded?
2: Szuperül, munkással, gyerek jó. Elindítva suliba, úgyhogy hajrá!
1: Akkor minden megvan, akkor anya játszhat, ugye?
2: Igen.
1: Anya még készít egyébként a gyereknek ilyenkor 10 órait, vagy az már nem menő?
2: Nem, mert a büfébe szokott venni a suliba, reggelizik itthon, aztán ott meg már úgyis ebéd is van neki.
1: Hát akkor hogy... látod, ezzel nem kell foglalkozni. Az
2: igen.
1: Anya ezt megúszta.
2: A lába azért ez nekem nagy előny.
1: Egyébként igen, mert nekünk még annak idején uzsis zacskóba meg dobozba vittük, amit anyukán készített, de akkor
2: igen,
1: ezek szerint már ezzel kell foglalkozni.
2: Haza meg a táskajáról tettük elő
1: igen. Na, drága Dri, figyelj nagyon jó. Reméljük, jó. Hogy kitalálod, hogy mit dúdol Cilla. Na, na.

0: Na, hát ez a lényeg.
1: Ahogy már tegnap is mondtam, az eleje az nagyon árulkodó, a vége az egyáltalán nem.
2: Tényleg. Tehát, hogy teljesen vakon vagyok.
1: Próbáld meg visszadúdolni az elejét.
2: Na, nem tudom.
1: Na?
2: Semmi, tényleg. A múltkor annyira könnyen ment, mert nyilván, amikor nem én játszom.
1: Igen, ezt szokták mondani a játékosaink, tudod? Figyeltél arra, amit most én dúdoltam neked? Mert ezzel próbáltam segíteni.
2: Igen, figyeltem.
1: És ennyi, ennél többet nem segíthetek.
2: Nem tudom.
1: Tényleg nem?
2: Nem, sajnos.
1: Te jó ég.
2: Nem tudom.
1: Egy tipp, egy rákérdezés, mert lejár az időnk.
2: De még azt sem, hogy magyar-e vagy külföldi.
1: Ja, hát akkor nem tudok segíteni.
2: Semmi, tudom, de nem.
1: Nagyon sajnálom.
2: Én is nagyon sajnálom. Köszönöm, hogy játszottam.
1: Hello.
2: Oké, sziasztok.
1: Sajnos most nálunk marad a családi belépő október 10-11-ére a Happy Cat nemzetközi macska kiállításra a Lurdi házba, valamint macska eledeleket és felszereléseket tartalmazó ajándékcsomag a Macska Mánia Magyar Macska Egyesület jóvoltából. A páros belépő az eredeti francia Molière L'Opéra Urbain Musical októberi előadására a Pap László Budapest Sport Arénába és az egyéves Sláger FM prémium előfizeti zavartal a rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval. Ezekért játszunk holnap, tessék most jelentkezni.
3: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
2: Én láttam.
3: Ne, kérlek.
2: Zseniális.
1: Ugyanaz a család.
2: Ugyanazok a történetek.
1: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
2: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
1: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
2: Két hetente, kedden este 9-től.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
4: A Balaton Pláza újdonsága igazi játéktermi hangulat két napon át. Gyertek barátokkal vagy a családdal a játékzónába, ahol a részvétel ingyenes és a kikapcsolódás garantált. Ügyességi játékok, digitális flipper, markolós játék ajándékokkal, lazulás a babzsákokon. Vár a játékzóna a Cinema City előtti területen október 2-án és 3-án 11-től 19 óráig.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
8: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
10: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
1: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

Őrizetbe vették Hankó Balást. Trafiboxot telepítettek egy Veszprém megyei településen. Agrárlogisztikai tárolócsarnokot adtak át Nemesvámoson. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Mori vagyok. Őrizetbe vették Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt.

0: A volt kulturális és innovációs miniszter az ügyészségi idézést este kapta meg a parlamentben, ahol Forstoffer Ágnes házelnöktől is levelet kapott arról, hogy el kell hagynia az Országház épületét, ezért távozott onnan és egyenesen az ügyészségre ment. A mentelmi jogának felfüggesztését a legfőbb ügyészség kezdeményezte, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt, az úgynevezett NKA ügyben. Hankó korábban koncepciósnak nevezte az eljárást, és tagadja a vele szemben megfogalmazott vádakat. Trafiboxot telepítettek Pusztamiskén a Dózsa-György utca Nyírád felüli részére. A berendezés kihelyezéséről Horváth Beáta pusztamiste polgármestere tájékoztatta a lakosságot a település Facebook oldalán. A Trafibox szeptember 24-én került a helyére, és jelenleg tesztüzemben működik. A település tájékoztatása szerint az elkövetkező időszak lehetőséget ad arra, hogy a közlekedők megismerjék a berendezés jelenlétét, és fokozottan figyeljenek a sebességhatárok betartására. A versenyképes járások program támogatta a Trafibox telepítését, ezzel a közlekedés biztonság javítását és a szabályos sebességválasztás ösztönzését kívánják segíteni. Agrárlogisztikai tárolócsarnokot adtak át Nemesvámoson. A beruházásra 390 millió forint TOP plusz támogatást nyert el a település. A 655 négyzetméteres terménytároló mellett egy kis teherautót is beszereztek, és vagyonvédelmi rendszert építettek ki. A fenntarthatóságot szolgálja az 5 kW-os napelemrendszer és a hozzá kapcsolódó energiatároló akkumulátor. Emellett egy 40 köbméteres esővízgyűjtőt is kialakítottak, így a korábbi fejlesztésekkel együtt már 60 köbméter vizet tudnak tárolni, amelyből a település locsolását is megoldják. A fejlesztéseknek köszönhetően Nemesvámoson egymás mellett működik a tárolókapacitás, a feldolgozó csarnok és a hűtőház. A település önerőből egy hídmérleget is beszerzett az agrárlogisztikai fejlesztések részeként. Személyre szabott zöld tanácsadással segíti a veszprémi családi házak tulajdonosait a kerthangoló program. A kísérleti kezdeményezésben első körben 5 család kertjét mérik fel szakemberek, és az egyedi adottságok alapján adnak javaslatokat a növények védelmére és a kert ökológiai kialakítására. A tanácsadás kitérhet például az árnyékolásra, a víz megtartásra, a zöld szigetek kialakítására és a hőcsapdák kivédésére. A szakemberek szerint a klímaváltozás miatt egyre fontosabb a nagyobb lombos fák és a csoportos növénytelepítés alkalmazása. A program szakértője Fodor Anita tájépítész egy Puskin utcai kertben is gyakorlati tanácsokat adott. A kezdeményezés célja, hogy a veszprémiek a saját kertjükben is tudatosan alkalmazkodjanak az egyre szélsőségesebb időjáráshoz. A tervek szerint a kerthangoló jövőre is folytatódik. A vehér.hu futsal Veszprém már az első fél időben 3 gólos erőnyt épített ki. Végül 7-2-re nyert az Energy FC otthonában, a férfi futsal NB egy 6. fordulójában. Ház Benyámin 3-szor is betalált, a bakonyiak pedig továbbra is 100%-os mérleggel vezetik a bajnokságot. Mérkőzés után 18 ponttal és 44-13-as gólkülönbséggel állnak a tabella élén. A kékfehérek pénteken 18:30-kor a budaörsi Aramis csapatát várják vendégül a március 15-e utcai sportcsarnokban, ahová továbbra is ingyenes a belépés.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
2: Bori, köszönjük szépen, nézzük, hogy mire számíthatunk az utakon. Hát csak a szokásos, legalábbis Kuka így definiálná, ugye, a közlekedési infokat, amit mondani fogok.
3: Lassú, kitartást, lassú. Jobb lesz.
2: Igen.
3: Ja, meg Róna utca.
2: Így, lassú a haladás a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Nagykörúton, a Blaha Lujza térnél és az Üllői útnál, illetve a Kerepesi úton és a Fogarasi úton is. Aztán telítettek a sávok az M1-M7-es autópálya közös szakaszán, az Egér úttól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúttól, illetve az M5-ös autópályán az autópiactól, és Zuglóban, a Róna utcában, a Szugló utcánál felső vezetéket javítanak, ezért sávlezárásra kell készülni. A 3-as, a 62-es, a 62-es A villamos helyett a Bosnyák tér és az Örs vezér tere között pótlóbusszal vagy a 32-es autóbusszal lehet utazni, illetve akadozik még az előrejutás a budai alsórakparton is, a Szél Kálmán tér felé és a pesti alsórakparton is, csak a szokásos.
3: De mondjuk valami jó hírt, minket közben lehet hallgatni.
2: Így 0630 30 30 95-8, ide pedig írhatnak nekünk üzenetet. Köszönjük szépen!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 8 óra múlt 5 perccel, és hogy miért érdemes minket hallgatni, mert mindjárt érkezik egy olyan kutyás sztori, amit szerintem még soha nem láttak, aki a betörőt nemhogy elkergette volna, hanem még a játékával fogadta, mindjárt ezzel folytatjuk, aztán a friss kamionos Európa-bajnokunkkal is beszélgetünk.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, pontosan 2 perc múlva lesz 8:45. Felkészültél egy őrült kutya történetére?
2: Hát megbeszéltük azt, hogy én macskás vagyok, te kutyás, úgyhogy most akkor legyen neked jó.
1: Legyen egy kutya. No, hát az internet világa népe, a Zoli nem szereti, így fogalmazom, de mégis így hívjuk
2: ott
1: őket.
2: Laknak.
1: Ott laknak. A közösségi média összes platformjára feltöltötték a gazdék azt a videót, amit otthon készített az ő kis kamerájuk.
2: Méghozzá... Egyébként gyanús, mert túl jó felvételek vannak, mindenhol van kamera, és igen, valahogy a betörő egyiket se szúrja ki.
1: Mondjuk ez igaz.
2: Na, meséljük el, tehát Amerikában, igen, Amerikában van egy betörés megfilmesítve, vagy nem tudom, közzéadva.
1: Igen.
2: Bejut a betörő, és gyakorlatilag otthonosan érzi magát, ráadásul nem csak azért, hogy érzi magát otthonosan, mert leül, levetkőzik, eszeget, meg minden, hanem van egy kutya, egy házőrző, aki nem hogy elkergetné, vagy hogy valahogy elrettentené onnan a betörőt, az illetéktelen behatolót, hanem hozza a saját játékát.
1: Farokcsóválva várja.
2: Várja, örül neki, és amikor jönnek a hatóság résztvevői, és rárúgják az ajtót, nekik is hozza a játékot, és csóválja a farkát.
1: Erre egy kedves hallgatónk azt írja, hogy sziasztok, egy barátom azt mondta, azért büszke és szereti a kutyáját, mert ha bemenne hozzájuk egy betörő, halára hízelegné, meg nyalogatná szegényt. Hát nem tudom, hogy ez normális-e, de van nekünk egy kutyasuttogónk, egy kiváló kutyatréner, Nyakas Gábor. Jó reggelt, szia!
3: Hello, Gábor. Jó reggelt, szervusztok!
1: Aki majd megmondja, hogy ez normális, amikor te megláttad ezt a videót, akkor a szakember szólalt meg benned, hogy a gazdik valamit elrontottak, vagy egyszerűen csak elkezdtél hangosan nevetni?
3: Hát hangosan nevettem őszintén, és pont arról tanakodtam, amit ti mondtatok, hogy lehet, hogy mindenhol van kamera. Nekem is elég gyanús ez a felvétel, ráadásul amikor a rendőrök berúgják az ajtót, a kutya úgy megy ki az ajtón, mint hogyha ott se lett volna, szóval több szempontból is nagyon fáj volt.
1: Lehet, hogy ez kamu, és én elhittem?
2: Lehet, hogy kamu, de hát figyelj, Amerikáról beszélünk, meg a Golden Retriever, nekem egyébként egyből az ugrott be, amikor ma hallottam, hogy amerikai kutyás sztori, hogy ez tudja, hogy egy Golden Retriever lesz.
1: Igen.
2: Azok tényleg ennyire jámborak.
3: Igen, és meg fognak most utálni engem a Golden Retriever tulajdonosok, de a Golden az nem házőrző. Tehát
1: ja,
3: ki azt mondtad, okay, hogy a házőrző kutyus, hát szegénykém, az szerintem is az egyik legtündérebb fajta, és ez igaz volt, és nem egy megkreált dolog volt, akkor tényleg ez a Golden Retriever, és ezért kell Golden Retriever menni, mert ennyire édes kutyusok.
2: Szerintem csak nézőpontot kell váltanunk.
1: Na.
2: Tehát, hogy itt, ugye mindenki azt várja a kutyát, hogy elijessze, meg igen, hogy hangos legyen, meg ugasson, meg egyebek. Ő tényleg házőrző, és most őrizte azt, aki ott bent volt a házban, addig, amíg meg nem jött a hatóság. Tehát, hogy ő most tényleg jót tett, becsapta ezáltal a betörőt szerintem.
3: És mennyire igazad van? Ez a szembe se jutott.
2: Ugye, hogy ő vendégül látta gyakorlatilag, és lekötötte a figyelmét, elterelte a figyelmét a játékkal. Tehát, hogy ez már itt egy másik
3: piaci,
2: szem...
3: Ez egy piaci rész, úgyhogy most várom, és a Golden Retriever tulajdonosokat, és akkor segítem nekik, hogy a kutyájuk hasonlóképpen...
2: Így van, úgyhogy ha 2 heti nyaralásra megyünk, akkor 2 hétig ellátja a kutya, még sört is hoz neki, és betapcsolja a tévét.
1: Fiúk, az nem lehet, vagy hát Gábor, most ezt elsősorban tőled kérdezem, te vagy a szakértő, nára, hogy kuka, hogy mondjuk, mivel a betörő nem mutatott semmilyen elrettentés meg, nem mutatta azt, hogy úristen, megijedt volna a kutyát, hanem teljesen otthonosan mozgott, nem lehet, hogy ez megzavarta a kutyát, és azt hitte, hogy jó, hát akkor ő lehet, hogy valamelyik haverja a gazdinak.
3: Valószínűleg erről van szó, hogy teljesen nyugodt volt az ember, hogyha ez egy valós felvétel, akkor én azt sem zárom ki, hogy valamilyen szer vagy alkohol befolyásoltsága alatt állt az ember.
1: Sajnos ma már ez
2: kutya,
1: igen.
2: A kutya.
1: A kutya. Azért volt ilyen nyugodt és vitt a játékát.
2: Leszedálva.
3: És hát tudjuk, hogy tényleg ezek egy nagyon tündérfajták, és azon, amit a Petra mondta, hogy szia, megjöttél, játszál velem, mert egyedül vagyok, és egyszerűen élvezte a magát a helyzetet.
2: Van olyan egyébként, amikor életkorból adódóan, mert ezen is látszik, hogy már nem egy fiatal
1: példány
2: egyébként.
1: Igen.
2: Hogy amikor már mondják, hogy gyere nyugodtan, nem harap, ez már nem lát, nem hal semmi, süket, mint az ágyú. Tehát lehet, hogy ez is benne van, hogy már csak örült annak, hogy valaki ott
1: simán
2: van.
3: Igen, nagy valószínűséggel. Tehát még egyszer mondom, ez igaz videót, nagy valószínűséggel ez volt, hogy örült, hogy nem egyedül van, örült, hogy valaki foglalkozik vele, és valószínűleg egy nagyon jól szocializált kutya volt amúgy is. mert teljesen barátságosan lépett. Tehát én is vártam, hogy mikor viszi a sört oda a beszörőnek.
2: Ugye? Újságot.
1: Igen. Figyelj, Gábor, hogyha valaki mondjuk olyan kutyát szeretne, aki tényleg házőrző vagy.
2: Csivava.
1: Jó, ők őrültek. Tehát a csivavás videók azok nagyon ijesztőek. Hát amikor durvábban viselkednek, tudod, mint egy Staffordshire terrier, akkor én is megijedek.
2: Mondd csak el a saját példádat. Milyen kutya van neked otthon?
1: Volt dobermanom. Ja, Doberman. Figyelj, nekem a de ő volt a legjámborabb kutyám. De Gábor is nagy dobermanos, úgyhogy szerintem ezt érti. Tehát konkrétan, amikor én ilyen 8 éves forma kislányként, még nagyon kis sovánka voltam, meg kicsi, sétáltattam, mindenki a busz megállóba tudott, hátrált, megijedtek tőle, és az a kutya, na ő pont ugyanolyan volt, mint ez a Golden Retriever. Tehát bárki bejöhetett hozzánk, a szájába rakhatta a kezét, semmi nem történt. Szóval ez csak szerintem ilyen elrettentés, hogy a doberman így néz ki.
2: Van ilyen egyébként, hogy trenírozzák külön házőrzésre a kutyát?
3: Egyébként van, és én azt gondolom, hogy kellene is, mert kettőféle részre bonthatjuk alapvetően a kutyákat, akik ösztönösen nagyon jól tudják a dolgokat, vagyis nagyon jól őrzik a házat. Na azoknál a kutyáknál az úgynevezett kézben tarthatóságot kell megtanítani, tehát hogy
2: ne szabaduljon
3: el, ne őrült módon csinálja és lehessen fékezni, és hát vannak azok az egyedek, akiket erre meg kell tanítani, aztán most erről lehet vitatkozni, hogy melyik való. Én azt gondolom, hogy minden esetben szakember véleményét és segítségét kell kikérni egy adott családnak, vagy egy adott embernek, hogy milyen kutyát vegyen, de én ugye azt szoktam preferálni, ha teheti, fogadjon örökbe, és egy a lényeg, ha szakember segítségét kérjük, akkor nagyon nem lőhetünk mellé ebbe a házőrzés témában.
2: Na, hogyha a házőrzés, akkor melyik a legjobb fajta egyébként, úgy általánosságban? Német juhász, vagy milyen irányba induljunk el?
3: Hát, hogyha általánosságban beszélünk, akkor igen, a német juhász lehet jó házőrző, és aztán itt is lehet vitatkozni, mert rengeteg vonal rétezik velőlük, ugye a sóvonal, akik tényleg nagyon aranyosak, nagyon tündérek, nagyon szépek, a munkavonal, akik már néha túl kemények is, és nem igazán való egy hétköznapi családba. Én azt mondom, hogy nem fajtát választunk, hanem egyedet, és ezért kell a szakértő. Ugye, hogyha ez egy örökbefogadott kutya és felnőtt kutya, lényegesen könnyebb dolgunk van. Hogyha egy kölyökkutya esetében gondolkozunk, tehát vásárolunk tenyésztőtől, vagy kölyökkutyát fogadunk körökbe, ott azért egy picit nehezebb meghatározni. Ezért van az, hogy el kell már egészen fiatal kortól vinni megfelelő szakemberhez, megfelelő iskolába, szépen felépíteni ezt a munkát. De nagyon fontos, hogy hova, mert egy tanyára teljesen más kell, egy családi házban teljesen más kell. Itt inkább azokat a fajtákat említeném meg, amik nagyon népszerűek manapság.
2: A lakótelep 9. emeletére.
1: Igen.
3: Hát oda azért talán nem nagyon visznek kaukázus, itt meg Közép-Ázsiát.
1: Az kemény lenne, igen.
2: Csak egy szamoédet.
3: Igen. Tegnap is találkoztam Közép-Ázsiai juhásszal, egy olyan családiházas új generációs lakó övezetben, ami tényleg egy-két éves házak, tehát az abszolút új modern, pici kerttel, ugye mindenhol, és oda betenni egy Közép-Ázsiai juhászt, én azt gondolom, hogy
1: nem annyira jó
3: senkinek sem. Ez nem jelenti azt, hogy csak nagyon felelős a gazda, azért ezt nem tudja megoldani, és sajnos nem ez a tapasztalatom ezen a téren.
2: Ha a te kutyád és a te videód lett volna ez, amit most láttunk és amiről beszélünk, te most dicsérnéd, vagy leszídnád a kutyát? Melyik, bennem kettősség van.
1: Igen.
3: Hát hogyha miután a rendőrök kiengedték az ajtón, azért ez nekem nagyon fájt, hogy oké, és hogy bemennek, de hogy egyiknek sem volt annyi a fejében, hogy megfogja azt a kutyát, hogy ne az utcára menjen ki. Szóval, hogyha nem szabad volna el, és nyilván otthon marad a kert, az udvar, akkor nagyon megdicsérem. Nyilván akkor is, hogyha az utcán szedem össze, de azért én azt gondolom, hogy ez a kutya nem ment sehol, maxot a kertben, vagy az ajtó előtt volt. Minden esetre meg kell dicsérni a kutyát. Nem hiszem, hogy bármi negatíval
1: nem, szerintem se szitták le. Meg gondolom, a gazdái nagyon szerethetik, hogyha ez a kutya ilyen jó lelkű, tehát hogy valószínűleg itt azért ők szimbiózisban élnek. És
3: azért
1: fogadjuk el...
3: Azért azt tudunk-e, hogy a gazdák miatt egy kutya, egy viselkedés az nagyon sokat szerethetik.
1: Így van, pontosan. Mint a cicáknál is. Nagyon szépen köszönjük, Gábor!
3: Köszi!
1: Szia! Hello!
3: Hello!
1: Egy gondolat erejéig térjünk vissza a cicákhoz.
2: Nincs így.
1: Tehát őket nem lehet nevelni, nem lesznek olyanok, mint a gazdi? Nem. Tükrözik a személyiséget?
2: Nevel. A cica nevel.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: És mind az öt cicátok tök különböző személyiség?
2: Igen.
1: Komolyan?
2: Igen. Igen,
1: tehát teljesen. Még azt tudjuk mondani, hogy van egy olyan, amiben mindannyian takra egyformák.
2: Igen, és engem utál a család minden tagja, mert hogy az összes macska engem
1: ja,
2: szeret.
1: Ja, valahogy sejtettem. Meg öntörvényűek, mint az állat, nem?
2: Igen, és de hát elérik, amit szeretnének. Tehát amikor rád néz a Shrekből, az a klasszikus
1: jó,
2: nézéssel.
1: Igen.
2: Megvan, akkor kész, akkor végem van, mehetünk.
1: 0-30-30-30-95-8, ide érkezhetnek a kutyás sztorik, aztán hamarosan már Kis Norbit fogjuk hívni, aki képzeld el, hogy 8-szor lett Európa bajnok, tehát ez a csávó, ez valami zseni, hogy ezt
2: mikor
1: hogy csinálja.
2: Mikor lesz világbajnok? Mikor
1: szerintem
2: lesz világbajnok?
1: Nincs világbajnokság a kamionból. Nincs.
2: Kérdezni.
1: De majd megkérdezzük Norbitól, de aztán lehet, hogy hülyeséget beszélek. A Sláger FM Facebook oldalára már kitettünk róla képeket, tessék megnézni, nagyon-nagyon boldog volt a csapat is, hiszen ők is nyertek, de hamarosan Norbival beszélgetünk. Előtte azonban egy újdonság Ella Langley-től.
2: Magunkról is tegyünk ki képet.
1: Fogunk. Jó. Hát olyan jó a szetted, ne viccelj. Hát, Robbie Williams-ben vagy, igen. Ennyi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
1: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
2: Október 10-én Exománia a Bokcsarnokban. Exotikus állatok, izgalmas programok az egész családnak. Ne maradjatok le! Állati lesz!
3: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
4: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovaszki meg a Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófogált Facebook oldalán.
5: Wow, a második féláron! Rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
6: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként választ a zalakorosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
3: Becsengettek a Jadeánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
7: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2-1-3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
8: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netzparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tájkatafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Lefoglalások voltak a Volánbusz ügyben. Fegyverrel raboltak ki egy fiatal Csalgó-Tarjánban. Jótékonysági dalmaratont rendeznek Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Zár alá vették a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának több mint 286 millió forint értékű ingatlanát, emellett egy 6 millió forintnál drágább gépkocsit is lefoglaltak a hatóságok. A központi nyomozó főügyészség szerint további 2,7 milliárd forint értékben egyéb vagyonelemeket is biztosítottak. A korrupciós ügyben 4,5 hónapja folyik a nyomozás, eddig 6 emberrel szemben közöltek megalapozott gyanút, közülük 2 letartóztatásban vannak. Ők Jelinek Dániel, az Inotek csoport vezetője, és Szívek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója. Az ügyben Sesták Miklós korábbi fejlesztési miniszter, KDNP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogát is felfüggesztették, és hétfőn őrizetbe vették. A nyomozást mostantól az újonnan létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal folytatja. Fegyveres rablás áldozata lett egy 18 éves fiú Salgótarjánban. Egy 26 éves férfi egy délután szólította meg, és azt mondta, hogy a gyerekének szeretne tápszert venni, ezért 5000 forintot kért tőle. A fiatal nem adott pénzt, mire a férfi elővette egy pisztolynak látszó tárgyat, és azzal fenyegette. A fiú a fenyegetés hatására 10000 forintot adott át, a férfi azonban később visszafordult és további 5000-et követelt. Ebből a sértett már csak 3000-et tudott adni. A rendőrök a gyanúsítottat még aznap elfogták, nála lefoglalták a fegyver utánzatot és a megmaradt 4500 forintot. A férfit fegyveresen elkövetett rablással gyanúsítják, elrendelték letartóztatását. Több kutyalopást is jelentettek Budapesten. A közelmúltban a West End Lehel-téri bejáratánál loptak el egy kistestű kutyát, amelyet gazdái valamivel több mint 20 percre hagytak kikötve. Az állatot később több helyen is látták, végül egy éjszakai keresés után épségben megtalálták. A rendőrség ismeretlen tettes ellen lopás miatt nyomoz. Egy másik ügy Békásmegyeren történt. Egy nő májkrémmel próbált elcsalogatni egy üzlet előtt kikötött uszkárt, de egy járókelő közbelépett. Az állatvédők arra figyelmeztetnek, hogy a kutyákat még rövid időre se hagyják a gazdáik felügyelet nélkül közterületen. Jótékonysági dalmaratont rendeznek pénteken és szombaton Budapesten a Művház kávézóban. A Szuperár Zeneművészeti Alapítvány 5 fős tanári zenekara 24 órán keresztül folyamatosan ugyanazt a dalt, Presser Gábor Szólj rám, ha hangosan énekelek című szerzeményét játsza és énekli. A különleges kihívással az alapítvány ingyenes közösségi zeneoktatására szeretnék felhívni a figyelmet, miközben adományokat is gyűjtenek. A programhoz több ismert zenész is csatlakozott, köztük Harcsa Veronika, Gyémánt Bálint, Járai Márk és Hevesi Tamás.
10: Bori, köszönjük szépen, kellemes időre számíthatunk, már most 14-15 fokot mérünk, délutára pedig 25 fokot ígérhetek, és úgy tűnik, hogy ez a napsütéses idő egészen jövő hét szombatig velünk marad.
11: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
10: Nincsenek jó híreim, ami a közlekedést illeti, mert hogy baleset nehezíti a közlekedést Csepelen, a Tellerede úton befelé, a Károli Gáspár utcánál egy sáv járható csak. Akadozik az előrejutás a budai alsórakparton, a Petőfi hídtól észak felé és a Margit hídnál déli irányban, illetve a Széll Kálmán tér felé vezető utakon, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, valamint az Andrássy úton befelé, az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Barostértől a Blaha-Lujza térig. Aztán lassú a haladás a Hungária körgyűrűn is, a nagyobb csomópontok közelében, a Nagykörúton, a Blaha-Lujza térnél és az Üllői útnál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídnál, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, illetve a Váci úton befelé a Fóti úttól szakaszonként. Valamint telítettek a sávok az M1-M7-es autópálya közös szakaszán az Egér úttól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, illetve az M5-ös autópályán a Határúttól. Ha van még olyan info, amit nem mondtam el, akkor kérem küldjék el a 0630-30-30-95-8-ra. Nagyon szépen köszönöm!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik!

0: Sláger reggel.
1: 3-4-9 lesz egy perc múlva, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Rajt célgyőzelmet aratott Kis Norbi a franciaországi versenyhétvége első futamán, ezzel pedig behozhatatlan előnyre tett szert, és 8-szor is nyert a kamion Európa bajnokságon Le Mansban. Itt van velünk Norbi, szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok,
1: hát gratulálunk!
2: Ne beszélj hangosan, köszönöm. Még alszik.
1: Ja, igen, csak a kedvünkért felkelt, és azt mondta az imént, hogy amit leteszünk a telefont, visszafekszik, úgyhogy kösz Norbi!
3: Hát igazán is, de ennyi a megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Normális esetben egy verseny hétvége után délig szoktam aludni, de most...
1: Jaj, de jó vagy!
2: Te is a kamionban alszol, vagy azért ennyire nem beteg a világ még körülötted?
3: Hát, a kamionban alszom, de nem a versenykamionban, hanem az utcai szállítójárművünkben alszom egyébként a verseny hétvégén, úgyhogy ott vagyunk tűzközelbe.
2: Hoppá.
1: Figyelj, az, hogy te most 8-szorra nyertél, ezt azért úgy meg lehet szokni? Tehát, hogy folyamatosan nyersz minden évben gyakorlatilag, vagy azért még van benne valami újdonság?
2: Arra kíváncsi a Petra, hogy hányan utálnak téged úgy a mezőnyben.
1: Úgy a világban, igen.
3: Hát igen, a mezőnyben az ellenfelén körében nem vagyunk túl népszerűen.
1: Hát, megértem.
3: Úgyhogy, de nem baj, nem barátokat gyűjteni megyünk általában, helyes, hanem versenyezni, hiszen patinás csapatok ellen, gyári támogatott csapatok ellen, külföldiek ellen versenyzünk, ugye Európa bajnokság. Nyilván mindenki nyerni szeretne, de hát a végén csak egy lehet, úgyhogy rengeteget dolgozunk ezért ugye a csapattal, a Révész Racing csapatával, hogy ott legyünk minden évben, és hát ezt a sikersorozatot fenntartani azért az nem könnyű.
1: Ez kemény.
3: Ez azért munka.
2: Hogy volt most a versenyben? Most te állítólag már a pontok alapján vagy ugye Európa bajnok. Ilyenkor, amikor a versenynek vége van, te már ott a matekozol, vagy menet közben már matekozol, vagy már a csapat matekozik helyetted? Tehát, hogy mikor durran a pezsgő, meg mikor vagy tudatában annak, hogy itt már a következő versenyen el se kell indulni?
3: Igen, szoktunk számolgatni, igen, nyilván. Ugye már májusban kezdődött a szezon, összesen 7 verseny hétvégénk van idén, még ugye egy hátra lesz.
1: És ott mit fogsz csinálni? Hátradőlsz, vagy ott mi? Mert el se indulsz.
3: Nem, megyünk ott is. Hát nyilván megtiszteljük a mezőnyt azzal, hogy megyünk, meg hát próbálunk ott is nyerni, meg a legjobb teljesítmény nyújtani. Ahogy szokták mondani, mindig annyit érsz, amit az utolsó versenyeden tudtál hozni. Úgyhogy ennek a jegyében megyünk. És akkor ugye májusban kezdtünk Olaszországban, onnantól kezdve építgettük a pont előnyt, csak hogy válszak kérdés a bocs, és akkor ugye nagyjából itt a szezon vége felé meg tudjuk, hogy mikor, melyik versenyen, mekkora pont előnyre van szükség ahhoz, hogy ugye matematikailag is le tudjuk zárni a bajnok. És akkor így azért láttuk, hogy milyen eredményre van szükség itt Le Mansban, Franciaországban ahhoz, hogy meglegyenek a bajnoki címek. Vagy nem csak az egyéni bajnoki címet, hanem ugye a csapat bajnoki címet is megnyert.
1: Azt pedig 6-szorra, ugye, hogyha jól tudom?
3: Így van.
1: Figyelj!
2: Ilyeneket tudsz?
1: Én nagyon tudod, együtt élek egy olyan emberrel, aki a technikai sportokban nagyon otthon van. Norbi nagyon jól ismeri, sokat beszélgettek akkor már autós műsorokban.
2: Leszek én most a csaj, akkor az outsider, aki megkérdezi, hogy az Európa bajnokságon egyébként csőrös kamionok vannak, vagy csak ezek a tompa orruak vannak?
3: Vannak, szoktak lenni. Mondjuk most talán azt hiszem idén teljes szezon nem fut egy sem. Ja, de van Cycliner, igen.
1: Ja.
3: 24-es rajtszámú, van csőrös is.
2: Menőbb, jobb, vagy rosszabb, vagy áramvonalasabb, vagy semmi különbség nincsen?
3: Szerencsére nem szoktunk találkozni így a pályán,
2: úgyhogy...
3: Nem annyira az élmezőnyben küzd az idei évben.
2: Na de arról beszélgetünk itt a Petrával, hogy próbáltunk itt okoskodni, hogy az oké, hogy 8-szorra vagy már Európa bajnok, de hogy van világbajnokság?
3: Nem, nincs ebből.
1: De miért nincs?
3: Senki nem volt elég vagány, hogy megszervezze.
1: Akkor Norbi, neked kéne.
3: Logisztikai rémálom lenne elutazni ezekkel a másik kontinensekre, úgyhogy szerintem...
2: Hát menjetek a kamionnal.
1: A versenykamionnal, nem? Hát nem arra van azért kitalálva.
2: Egy évben 7 verseny van, hát azért az be lehet osztani. Tehát, hogy azért oda lehet érni egy csomó mindenhova. 3 hét alatt átmegy a bármelyik óceánon a kis hajó.
1: Igen, de tudod, hogyha kiszámolod, akkor nem 7 lenne, hanem lehet 14. Tehát, hogyha más kontinensekre is kéne menni, az úgy már nem olyan egyszerű. Norbi, Le Mansban milyen versenyezni, mert én úgy képzelem, hogy azért ez így a motorsportnak a szentélye, és mindenki oda akar jutni.
3: Abszolút, igen. Nagyon jó érzés ott versenyezni, mindig nagyon, nagyon jó a pályának a hangulata.
1: Aha.
3: Minden nézetméterén érzed ezt a legendát, ezt a történelmet, ami van ezen a versenyhelyszínen. Úgyhogy nekem az egyik személyes kedvencem mindenképpen, nem csak a helynek a hangulata miatt, hanem egyébként a minősége miatt, a pályának a vonalvezetése miatt is, bár ugye mi nem pont ugyanazon a vonalvezetésen megyünk, amin ugye a legendás 24 órás verseny megy, mert ők ugye egy hosszabb vonalvezetésen mennek, mi ugye egy rövidebb vonalvezetésen megyünk, amin a MotoGP is megy, ott például azon a versenyhelyszínen, de így is nagyon jók a kanyarok, nagyon-nagyon jó a pálya minősége, és hát tényleg a hangulatot ott állni a dobogón, ugyanazon a dobogón állni, hallgatni a magyar himnust, ahol ugye a 24 órás verseny győztesei is álltak, azokkal a hatalmas toronyház méretű tribünökkel, amik ugye ott
2: hova rakod a kupát? Hova rakod
1: az
2: a kupát? Összeset?
1: Az eddigieket?
2: Igen, hova rakod a kupákat?
3: 80 ezer ember volt kint ezen a verseny hétvégén, most ott Levánban.
1: 80 ezer ember.
3: Igen, ez a 80 ezer ember előtt állni és hallgatni a magyar himnuszt.
1: Úristen,
3: azért az nagyon jó. Azért az nagyon jó. Lehet, a serlegeknek meg találunk helyet.
1: Jó. Na ennyi.
2: Lehet még két hülye kérdésem?
1: Még három
3: is.
2: Az első, én nem követem ennyire ezt a kamionsportot, ott is van kerékcsere, mint a Forma 1-be, vagy ott nincs menet közben kerékcsere?
3: Nem, nálunk nincs menet közben.
2: Tehát nincs olyan, hogy esőgumi, meg szárazgumi, meg ilyesmik.
3: Nincs.
1: Mi a második kérdésem?
2: A második hülye kérdésem pedig, hogy az M1-esen előztél-e már kamionnal?
3: Hát utcán ritkán vezetek kamion, de volt rá alkalom egyébként, hogy a Révész Transznak kipróbáltam egy silós járművét, és mentünk vele egy Tiszaújváros Budapest kört, úgyhogy vezettem már, de nem nagyon mertem előzgetni vele, úgyhogy fő a biztonság. Egyébként nem volt jogsim nagyon sokáig, 2021-ben lett meg a kamionos jogsim.
1: Ugye ez hihetetlen. Norbi, nagyon büszkék vagyunk rád, gratulálunk,
2: bravo.
1: Köszönjük szépen a képeket, megosztottuk a Sláger FM Facebook oldalán, ott lehet lájkolni, illetve írni jó kívánságokat Norbinak, mert tényleg fantasztikusak vagytok együtt. A csapat is, meg te is, úgyhogy le a kalappal előttetek.
2: Hát akkor
3: köszönjük szépen, tényleg
2: szeretném
3: kiemelni a csapatnak a munkáját.
1: Így
3: ugye,
1: van,
3: a versenyautót, amivel versenyzünk, ezt mi építjük itt Magyarországon.
1: Igen.
3: Magyar mérnök, a Bakó Csabi tervezés, ugye a Davis Racing srácok itt építik Magyarországon ezt a versenyautót, amivel aztán kimegyünk, és megnyerik az Európa bajnokságot, erre nagyon-nagyon büszke vagyok.
1: Legyetek is magatokra. Köszönjük, Norbi! Szia,
2: hello.
1: Szia!
3: Köszönöm, sziasztok!
2: Szép alvást!
1: Szép alvást, igen, de mennyire cuk, hogy felkelt a kedvünkért. Tehát tegnap előtt még versenyzett,
2: érted? Most fölpörgettük, nem fog tudni visszaaludni.
1: Olyan jó kérdéseket tettél fel,
2: ez
1: hogy őrület. És ami még felpörget minket, hogy már megérkezett Náksi Ati, meghozta az ő Enterprise űrhajóját, úgyhogy hamarosan keverni fog, addig pedig érkezzék a Five. Ez még úgy picit visszacsúszunk az időben, mit szólsz hozzá.
2: Nem baj, szeretjük őket.
1: Egészen a 99-es, 1999-es.
2: Volt ilyen évszám.
1: Mi volt akkor veled? Na mindegy is. Jöjjön a Five.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Szeret főzni? És tud is?
3: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
2: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
1: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
2: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
3: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
2: Cila gasztró Kajdi Csabával.
1: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
2: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
3: Mivel rádióban vagyunk,

0: pénzügyi asszisztens képzés, jelentkezés profit-adó.hu.
1: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
2: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny? A Vitango 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitango nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
3: Vitango. Stresszre Vitango.
4: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: 103.1 Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
6: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
8: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
6: Cilla Tour. Kicsit másképp.
8: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
6: Na jó, nagyon másképp.
8: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
6: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

Nem választották meg az új legfőbb ügyészt. Három elismeréssel tértek haza a veszprémi turisztikai filmek egy horvátországi filmfesztiválról. Közel 60 féle mozgásformát próbálhattak ki a Be Active Night résztvevői Veszprémben. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Nem választotta meg az országgyűlés Szatmári Zoltánt legfőbb ügyésznek. A köztársasági elnök jelöltjéről titkos szavazáson döntöttek, amelyen 138 képviselő nemmel szavazott, egy tartózkodott és egyetlen igen vok sem érkezett. A Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt a szavazáson. Szatmári Zoltánt Baka András köztársasági elnök szeptember 21-én jelölte a posztra. A Tisza azonban közölte, hogy nem szavazzák meg. Sajtóhírek szerint azért, mert a testvére érintett lehet az aranykonvoj ügyben. A parlamentben leszavazott legfőbb ügyész jelöltje mellett határozottan kiállt Baka András. A tanulságait is elmondta a folyamatnak. Szatmári Zoltán szerinte nem Bolt Péter embere. Hozzátette, új jelölt jön, de a pártokkal továbbra sem fog egyeztetni. Három elismeréssel tértek haza a veszprémi turisztikai filmek a horvátországi TEFFEST KRÖK 2026 nemzetközi filmfesztiválról. Az Ezer év öröksége a Veszprémi Várnegyed megújítása című alkotás a kulturális örökségről szóló dokumentumfilmek kategóriájában elnyerte a fesztivál fődíját. A Veszprém Balaton Európa sportrégiója 2026 programhoz készült RISE pedig a dokumentumfilmek között a közönségdíj második helyét szerezte meg, és külön díjat is kapott a nemzetközi filmek kategóriájában. Az alkotások 63 turisztikai és szakmai szervezet 104 filmje közül kerültek ki a díjazottak közé. Hangos, több percen át tartó pirotechnikai bemutató lepte meg a siófokiakat a belváros közelében. A magasra fellőtt kék-fehér füst és a nagy durranások sokakat megijesztettek. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a jelzett helyszínről és időpontról nem érkezett hozzájuk sem előzetes bejelentés, sem panasz, és engedélykérelmet sem nyújtottak be a rendőrség.

0: rendőrségre. A hatóság ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az 1-es és 2-es pirotechnikai osztályba tartozó csekély veszélyességű termékek, például bizonyos kerti telepek vagy füstgyertyák, magánterületen történő használata nem engedélyköteles. Közel 60 féle mozgásformát próbálhattak ki az érdeklődők a Be Active Night Veszprémi rendezvényén. Az Európai Sporthét központi programjához kapcsolódó eseménynek a Pannon Egyetem sportpályái, az Erzsébet Liget, a Sétány és az Acticity adott otthont. A résztvevőket a klasszikus sportágak mellett falmászás, vívás, evezés és tánc is várta. Emellett családi programokat, játékos kihívásokat és fitségi állapotfelmérést is szerveztek. A rendezvény célja az volt, hogy kortól és edzettségi szintől függetlenül minél többen találjanak számukra örömet jelentő mozgásformát. A programon olimpiai bajnok sportolók, köztük Kis Balázs és Szene Attila is részt vett. Elhangzott, a rendszeres mozgásnak nem csak a versenysportban, hanem a mindennapi életben és minden korosztály számára fontos szerepe lehet. A rendezvény a Veszprém Balaton Európa Sportrégiója 2026 programsorozathoz kapcsolódott. Több mint 5000-en futottak a veszprémi iskolákért a hétvégén. A Barátságparkban megrendezett Fuss az iskoládért közösségi futáson diákok, szülők, nagyszülők, pedagógusok és barátok teljesítették a 2 kilométeres távot. A résztvevők nem egymással versenyeztek, volt, aki sétálva, más kocogva vagy éppen sprintelve ért célba. A rendezvény célja a mozgás népszerűsítése mellett az iskolai közösségek támogatása és az összefogás erősítése volt. A programot a Valeo Magyarország, a Veszprém Balaton Rotary Klub és a Vedat szervező csapata közösen valósította meg.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
2: Bori, köszönjük szépen, baleset van az M3-ason Miskolc felé a 43-as kilométernél, köszönjük szépen az infót, aztán lassú a haladás, méghozzá torlódásra kell készülni a Budaörsi úton, emiatt lassú a haladás, a Budakeszi úton, illetve a Hűvösvölgyi úton is. Baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a Teller-Ede úton befelé a Károli-Gáspár utcánál, egy sáv járható, aztán lassú a haladás a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Nagykörúton, a Blaha-Lujza térnél és az Üllői útnál, valamint a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé, a közös csomópontoknál, illetve a Soroksári úton. Telítettek a sávok az M1-es M7-es autópálya közös szakaszán az Egér úttól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, illetve az M5-ös autópályán a Határúttól is. És van még egy balesetünk, az M0-as autóúton lezárták a belső sávot a déli szektorban az M1-es autópálya felé, Dunaharaszti közelében torlódásra kell készülni. Vezessenek óvatosan, és hogyha van fontos közlekedési info, mondják el, mondjad.
3: Hogy ne lenne? Hát egyrészt telített a stúdió, és hogy botrányos baleset lesz itt a Náksi mixeiből.
2: Mert szerintem, hogy Náksi Ati is megérkezett. Szia Ati, jó
4: reggelt! Hello, jó reggelt mindenkinek!
2: Ez még mondjuk a közlekedés, de akkor már is mondjuk, hogy mivel készültél.
4: Borzasztó volt a közlekedés, de ide értem.
2: Jó.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra múlt 4 perccel, és indul a mix Náksi Attinak köszönhetően.
3: Ha megtalálja a gombot.
4: A gombom megvan, csak a piros nyilat nem látom, de most már azt
3: milyen
4: is megvan.
3: Nyilat kell?
4: Csík, a piros csík.
2: Csík, piros és csík. Az,
3: ha jó, indul, akkor tudod, vérmérgezés.
2: Na figyelj.
4: Mehet?
2: Aha.
4: Na tessék.
6: La la la la lé.
2: Ez mi?
4: A veszélyes az út idefelé.
3: Klasszikus. Ezt úgy hívják.
2: Örülünk?
3: Mindig örülünk, persze. De jó, ma is jön jogdíj.
4: Ugye?

0: 3 perc múlva lesz 9:50. Náksi Ati már itt van, jöhetnek az üzenetek 06 30 30 30 95 8.
1: Ez az előző? Egy hosszabb lupot.
0: Ez az előző?
2: Nem tudok, nem tudok, mert közben a másik füles fölkelt velem, mert az egyiken hallom a lemezt, a másikon meg titeket.
1: Mert hogy tényleg élőben történnek
0: mert
1: itt ezek a dolgok.
0: Srácok, tehát az előbb hallhattunk egy szóparti slágert, amit ti írtatok.
1: Igen, az Animal Cannibals az volt olyan jó fej még 1994-ben, és írtunk szövegeket a Soho Partynak, és az egyik volt a Gyere és táncold át velem az éjszakát, a másik meg a Deal is a lány című dal a pizza lemezükről 94-ből, és mondom, olyan gyümölcsöző volt ez a kapcsolat, hogy azóta se írtunk nekik.
0: Pedig kellett volna.
1: Hát ez ő
0: sikerült, és hogy sikerült.
1: Még hogy tovább csavarjam a sztorit egyébként, ennek lett most nem is olyan régen, egy 4-5-6 évvel ezelőtt egy feldolgozása a Well Hello jó voltából. Well Hello-ék pedig meg a mi táborunkban, az Animal Cannibals táborunkban találkoztak, tehát Flóra és Diaz.
2: Nagyon belterjes ez a magyar popzene.
0: Ezt akartam mondani, mindenki ti
1: fogalmuk
0: össze?
1: Nem volt, fogalmuk nem volt, hogy egyébként ilyen összefonódások vannak, de vannak. Tehát, hogy ez ilyen van.
0: 0630 30 30 95 8. Na ki hol bulizik, tessék nekünk megírni, jó reggel.
1: Többen írták azt, hogy egyszer el tudnák képzelni, hogy Zoli és Kuka vezessen. Nem írtak ilyet.

0: is persze a sláger DJ Nácsi Attival.
1: Mindent egybe.
2: Arzon gondolkodtam, hogy mennyire neveztük szürreálisnak azt, hogy egy betörőnek játékát hozza a kutyuska, ugye a mai reggel.
1: Én mit hoztam?
2: Ennél szürreális volt, hogy reggel 9:30-kor, tényleg 9:30-kor. De olyan hangulatot csinál, hogy tényleg most kaptunk egy olyan SMS-t is, hogy egy tűzlépcsőházat takarít valaki söpör éppen, hogy jó, hogy nincs kamera. De hogy tényleg erre úgy elindul az ember. Nem
1: hát
2: is
1: köszönöm
2: kicsit.
1: Szépen, nyomjuk is reggel. Hát ez kell így a
2: válasz,
1: szép...
2: Válasz, ilyen gyerekbulikat, gyerekbulikat válasz.
1: Igen, meg reggeli mixeket, igen.
0: Várjuk továbbra is az üzeneteket, ki hol hallgat minket, 06-30-30-30-95-8, és a DJ Kálma lehet kérni dalt, nem vicceltem.
2: De, kérjetek dalt,
0: megöldem, nem szerintem. Tényleg ezt szereted, amikor oda mennek éjszaka?
1: Hát annál jobban semmit nem utálok.
0: Állapotban.
2: De miért?
1: Most mert is, borzalma. Egyébként
2: most is bemondtam a Bon Jovit, és azt mondod, hogy jó lehet.
1: De te más vagy, mert tudod, hogy mit
2: más vagy.
1: De volt egyébként olyan, hogy hozzátette az estéhez, de általában inkább elvesz. Volt olyan céges buli, amikor hajnalban már így nagyon-nagyon illuminált hölgy odajött, akiről nem tudott, hogy ő az igazgató vagy a takarítónő, mert hát mindenki szépen föl van öltözve a cégnél egy karácsonyi bulin, és mondta, mondom, nem sokára, jó, akkor addig Zoltán Erikát. Hát mondom, na, spektrumon hozunk, baby.
2: Egyébként felhozónak egy Zoltán Erika a tankcsapda elé, el tudom képzelni.
0: Szóval akkor várjuk a kívánságokat. 0-30-30-30-95-8.
2: Köszönjük!

0: Pontosan 9:30
1: van,
0: szép reggelt kívánunk mindenkinek. Buszos Gabi azt írja, köszi srácok, a legjobbkor toljátok ezt a pörgős bulit. Épp falat burkolok az előszobában, rendesen ég a kezemben a spakli.
1: Nagyon gratulálunk a munkához, de reméljük anyós nem raktad mögé.
0: Aztán...
2: Túl jól neveltek a hallgatók. Semmi ízé jó
0: dalkérés. De van, B írja. Jó. Sziasztok, atya ég, micsoda élet van az éterben. DJ Tonka, She Knows You, belefér.
1: Hú de jó az adal. Megnézem, hogy itt van-e, de nem biztos.
0: Hajrásláger, több ilyen húzás. Véletlenül kapcsoltam ide hozzátok, de itt maradtam, nagyon helyes.
2: Ez a hiba, mi az, hogy véletlenül?
0: Az hiba, de hogy itt maradt, az viszont az jó. Ati itt tartott az
1: elékkel. Jövök holnap is.
0: Figyelj, ezt mindig ígérgeted, de valahogy...
1: Kell jönni.
0: Ti csak együtt csomagban vagytok.
1: Megbeszélünk ezt a programigazgatónkkal, szerintem. Igen.
0: Menjetek szépen át, és kérdezzétek meg, hogy jöhettek így párban máskor is.
1: Integetünk.
0: 0-30-30-30-95-8, ide jöhetnek az üzenetek, illetve a Sláger FM Facebook és Insta oldalán is kint van már a videónk, ide is várjuk az üzeneteket.
2: Lehetek érni, hogy Orsi, te játsz?
1: Igen, mindjárt vége.

0: mindenkinek, ez brutálisan jó, imádom a Náksit nyomnyadati, ezt írják neked.
1: Csokolom.
0: Aztán, már csak egy kis scooter kéne, egy kis fire, és teljes lenne
1: kéne
0: az év.
1: Ja, hát az drágább.
0: Egyébként a scootert nagyon szereted, tényleg, Ati. Azt szokott neked az év bulija lenni. Nem halmos minket, meg közben mixel.
1: Nagyon helyes, dolgozzon valaki azért itt hárunk közül.
0: Jézus!
1: Azért megvan az az érzés, amikor így szeptember van. Szeptember vége van. Holnap utántól már megint megyéknek kell hívni a megyéket, nem bármegyéknek. És akkor az összes nyári bulinak az emléke az benne van egy reggel 9 és 10 órás sávban.
0: Ugye? Jézus, minden reggel Attila van nálatok? Sajnos nem. Imádom ezt, én is véletlenül kapcsoltam, ide vezetek és bulizok a kocsiban, bár csak minden reggelem így indulna. Ati,
1: a kedvencem az azóta hadd mixeljen, addig, ha elmondom. Múltkor volt egy fesztivál, ahol ki volt írva, neki van egy ilyen nagy Náksi felirata, és az N betűnek az első szára eltűnt, és ugye ő mindig ilyen nemzetközien írja ki, hogy Náksi, tehát nincs végkezett az A betűn, ezért a N betűnek az első pillinszke... Mit raktál te be?
0: Megjött a scooter fire, ezt, na, kérték, vesz, megjött a fire. Ezt kérték.
1: Jó, és ebből Vaksi lett. Vaksi. Nem csak süket, Vakis.
0: Valaki azt írja, sajnos megérkeztem a munkahelyemre, Rákóczi utat végig bulisztam vezetés közben, lehetne ilyen máskor is, köszi, puszi, dolgozunk az ügyön, Ati mindig megígéri, de aztán...
2: Aztán nem hittem csak egyébe egyszer,
0: ez
2: amikor...
0: Ez nem igaz. Mindenkinek jó bulit, várjuk az üzeneteket, 06 30 30 30 95 8, köszönjük!

Csak egy nap van, ami más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz erre a napra. Hiszen a titok már benned él. Táncolj, Budapest parádé!

0: Az a helyzet, Atikám, hogy oda vannak, érted?
1: De csak egy nap van.
0: De csak egy nap van.
2: Én is oda vagyok a kedves hallgatókért.
0: Már is mondom, hogy miket írnak. Megérkeztem, ülök a kocsiban és hallgatom. Sote klubos zenék, ott dolgoztam, és Attila sokat zenélt nálunk.
2: Bizony, bizony.
0: Aztán, sziasztok, annyira jók ezek a zenék, nem tudok kiszállni a kocsiból, köszi, fantasztikus, máskor is minden nap szeretnék ilyet, ezek
1: nem
0: az SMS-eim.
1: Vagyok SMS irigy, nem vagyok SMS irigy, nem vagyok SMS irigy.
0: Móni azt írja, micsoda zenék az irodában, konkrétan füstöl a billentyűzet, úgy pörög a húga a kezem munkát, alatt, maradjon mindig ilyen a műsor. Aztán ez nagyon jó, szuper, nagyon jó a buli. Ilyen szettet minden nap kérünk Náksi Atitól, szuper a műsor.
1: Pont ezt beszéltük, hogy nincsen reggeli mix műsor.
2: De ne adjunk tanácsokat a konkurenciának.
1: De vegyenek meg téged.
0: Micsoda zenék. Nem, te legyél itt mondjuk havonta egyszer, jó reggel?
1: De jó, havonta egyszer.
0: Na, szavaztassuk meg. Igeneket várunk a 0-30-30-30-95-8-ra, ha szeretnék. Köszönjük. Tőlem jöhetne hetente, csak azt nem bírná.
2: Dehogy nem bírnám.
0: Oké. Okay.

0: köszönöm az üzeneteket. Jó, itt a
1: megfiataloktunk megint.
0: 10 óra, de nem csak ti, hanem a hallgatóink is.
1: Igen.
0: Szeretném elmesélni, hogy mekkora élmény volt Náksi Attival, amikor 2017-ben a Scooter és az előző zenekarikant az Attila volt a fellépő. Nekem ők ketten a kedvenceim. Aztán sziasztok, Panni vagyok Budapestről. Náksitól kérhetnék egy Delirium Silence. Hát sajnos most már nyer vége van. Minden levezlovas barátomnak szeretném küldeni. Van egy felvetés, hogy mi lenne, ha minden hétfőn Babett jönnek, kedre Náksi Atti és Kuka Kombó, és pénteken maradhatna Cilla. Mit szóltok hozzá, srácok?
2: Hát, csütörtök. Ne a keddet.
3: Jó, hát akkor csütörtök nem lehet?
0: Figyeljétek, ezt beszéljétek meg, jó? Itt velünk szembe a programigazgatónkkal, és
3: hello,
0: akkor...
3: Tamara, hello!
0: Rántott hús mellé almás pite is jól megjött a kedvem a konyhához. Puszi az állati fiúknak hajni.
2: Mi mondjuk a címet, vagy te?
0: Úristen, micsoda zenék! Elképesztő jók vagytok. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ennyire imádják.
2: Igen, de azt vettem észre, hogy az Attila magától többet játszott, mint tőlünk. Szóval, hogy azért itt az egyensúlyra majd még oda kéne figyelni.
0: Tudod, minden szentnek maga felé hajlik a keze.
3: Az arról volt, hogy negyedkor elmész, de hát itt...
0: Kuka, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem, feldobtad a reggelt. Atti, neked meg a szuper zenéket.
3: Én is köszönöm, itt lehettem veletek.
0: És folytassuk máskor, kérlek, jó?
3: Rajtam nem
0: múlik. Köszi, sziasztok!
4: Hello. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Testvér.

0: Tente, kedden este 9-től.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Új munkát keresel? Irodában dolgoznál, de tartasz a pénzügyektől? A Profitadó Akadémia képzése kezdőknek és pályaváltóknak szól. Nem kell pénzügyi előképzettség. Gyakorlati pénzügyi asszisztens képzés, jelentkezés, profit kötőjel adó.hu.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg: teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikaskad.hu.
1: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
8: kérjük, mondja el.
9: Sláger FM. Sláger FM.
1: Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
10: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
1: A reklám után.

Őrizetbe vették Hankó Balást, trafiboxot telepítettek egy Veszprém megyei településen, agrárlogisztikai tárolócsarnokot adtak át Nemesvámoson. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Mori vagyok. Őrizetbe vették Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt. A volt kulturális és innovációs miniszter az ügyészségi idézést este kapta meg a parlamentben, ahol Forstoffer Ágnes házelnöktől is levelet kapott arról, hogy el kell hagynia az országház épületét. Ezért távozott onnan és egyenesen az ügyészségre ment. A mentelmi jogának felfüggesztését a legfőbb ügyészség kezdeményezte, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt, az úgynevezett NKA ügyben. Hankó korábban koncepciósnak nevezte az eljárást, és tagadja a vele szemben megfogalmazott vádakat. Trafiboxot telepítettek Pusztamiskén a Dózsa-György utca Nyírád felüli részére. A berendezés kihelyezéséről Horváth Beáta, Pusztamiste polgármestere tájékoztatta a lakosságot a település Facebook oldalán. A Trafibox szeptember 24-én került a helyére, és jelenleg tesztüzemben működik. A település tájékoztatása szerint az elkövetkező időszak lehetőséget ad arra, hogy a közlekedők megismerjék a berendezés jelenlétét, és fokozottan figyeljenek a sebességhatárok betartására. A versenyképes járások program támogatta a Trafibox telepítését, ezzel a közlekedés biztonság javítását és a szabályos sebességválasztás ösztönzését kívánják segíteni. Agrárlogisztikai tárolócsarnokot adtak át Nemesvámoson. A beruházásra 390 millió forint TOP plusz támogatást nyert el a település. A 600

0: 75 négyzetméteres terménytároló mellett egy kis teherautót is beszereztek, és vagyonvédelmi rendszert építettek ki. A fenntarthatóságot szolgálja az 5 kW-os napelemrendszer és a hozzá kapcsolódó energiatároló akkumulátor. Emellett egy 40 köbméteres esővízgyűjtőt is kialakítottak, így a korábbi fejlesztésekkel együtt már 60 köbméter vizet tudnak tárolni, amelyből a település locsolását is megoldják. A fejlesztéseknek köszönhetően Nemesvámoson egymás mellett működik a tárolókapacitás, a feldolgozó csarnok és a hűtőház. A település önerőből egy hídmérleget is beszerzett az agrárlogisztikai fejlesztések részeként. Személyre szabott zöld tanácsadással segíti a veszprémi családi házak tulajdonosait a kerthangoló program. A kísérleti kezdeményezésben első körben 5 család kertjét mérik fel szakemberek, és az egyedi adottságok alapján adnak javaslatokat a növények védelmére és a kert ökológiai kialakítására. A tanácsadás kitérhet például az árnyékolásra, a vízmegtartásra, a zöld szigetek kialakítására és a hőcsapdák kivédésére. A szakemberek szerint a klímaváltozás miatt egyre fontosabb a nagyobb lombos fák és a csoportos növénytelepítés alkalmazása. A program szakértője Fodor Anita tájépítész egy Puskin utcai kertben is gyakorlati tanácsokat adott. A kezdeményezés célja, hogy a veszprémiek a saját kertjükben is tudatosan alkalmazkodjanak az egyre szélsőségesebb időjáráshoz. A tervek szerint a kerthangoló jövőre is folytatódik. A vehir.hu futsal Veszprém már az első félidőben 3 gólos erőnyt épített ki. Végül 7-2-re nyert az Energy FC otthonában, a férfi futsal NB1 6. fordulójában. Házbenyámin 3-szor is betalált, a bakonyiak pedig továbbra is 100%-os mérleggel vezetik a bajnokságot. Mérkőzés után 18 ponttal és 44-13-as gólkülönbséggel állnak a tabella élén. A kékfehérek pénteken 18:30-kor a budaörsi Aramis csapatát várják vendégül a március 15-e utcai sportcsarnokban, ahová továbbra is ingyenes a belépés.
1: Erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Herceghalom és Biatorbágy között a sok kamion miatt sokszor megáll, vagy csak lépésben halad a forgalom a külső sávban, így aki személyautóval van, a főváros a célja, és haladni akar, az az átterelt belső sávot válassza mindenképpen. Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Bag és 60 között egy személyautó az árokba hajtott a 46-os kilométernél a műszaki mentés idejére. A külső sávot lezárták, ott a kialakult torlódás jelenleg 4-5 kilométer. Ezt Eriktől tudom, köszönöm szépen. Napi munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M5-ösön, ahol mindkét oldalon dolgoznak a Dabas Újhartyán csomóponthoz közel. A határ felé a 43-as kilométernél, Budapest felé a 41-es kilométernél a forgalom csak egy sávon halad, emiatt mindkét irányban jelenleg torlódva tudnak csak haladni az autók, illetve a járművek. 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk, hogyha önnek is van közlekedés infója, írjon, hívjon, segítsen. Köszönjük szépen. Éppen jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: És akkor induljon az az újabb óra, pontosan 10 óra után vagyunk, pontosan 5 perccel a mikrofonnál, innentől kezdve Jekkel Dániel. Hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek, napsütés, jó zenék, jó kedv, mi kell még? Hát szerintem semmi, pörögjenek azok a munkaórák, elendezzonnak!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Továbbra is zajlanak a helyreállítási munkálatok, és ezek lassítják a közlekedést. A Rákosi vasútállomáson egy korábbi petróleum szivárgásos baleset miatt az S80-as vonatok nem közlekednek, helyettük az interrégió Gödöllőig minden állomáson megállnak. 20-30 perces késésekre kell számítani, viszont a vasúti jegyek érvényesek egyes BKK járatokon, illetve a H8-as éven is lehet vasúti vonatjeggyel közlekedni. Abba One of Us, ezzel folytatjuk itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hamarosan megyünk tovább a tavalyi év egyik legnagyobb slágerével. Ez lesz Rosé és Bruno Mars közöse, az Apace. Előtte viszont mondjuk a friss időjárás és közlekedési infókat Ágival.
1: Kevés felhő lesz fölöttünk, száraz napos időt jósoltak mára a meteorológusok. A forgalomba haladókat mindenfelé száraz, jól járható utak fogadják, a látási viszonyok is kiválóak. Bár időjárási front nincs felettünk, a délelőtti melegedés miatt keringési panaszok, szédülés vagy dekoncentráltság is jelentkezhet az autóban, az allergiások életét pedig a még mindig jelenlévő parlagfű pollenjei nehezítik. A legmelegebb órákban átlagosan 24-25 fok között lesz a hőmérséklet.
0: Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton, a Mester utcánál az Árpád híd felé. A két külső sávot lezárták, lassú haladásra kell ott készülni. A Podmanicki utcában a Terész körút közelében mindkét irányban lezárták a belső sávokat csatornajavítás miatt. Szintén lezárták a félútpályát a második kerületben, a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, mert javítják a gázvezetéket. Nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 15. kerületben, a Szent Mihály út, Telek utca csomópontban, az M3-as autópálya lehajtójánál várhatóan 12 óráig a forgalmat rendőrök irányítják. Elkezdődött a munkavégzés, ezért torlódik a forgalom az M5-ös autópályán, ahol mindkét oldalon dolgoznak, a Dabas Újhartyán csomóponthoz közel, a határ felé a 43-as kilométernél, Budapest felé a 41-es kilométernél a forgalom csak egy sávon halad, emiatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Bag és 60 között egy személyautó az árokba hajtott, a 46-os kilométer a műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták, ott a kialakult torlódás 4-5 kilométeres. Kitartást mindenkinek, és jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Britney Spears korszak alkotó zenéje 22 éve, 2004. januárjában jelent meg. Ez volt a Toxic, amely a 2000-es évek egyik legmeghatározóbb popkulturális pillanata lett. Az In The Zone albumról Grammy-díjjal elismert dal és a Joseph Kahn által rendezett ikonikus videóklip nem csak a művésznő karrierjének csúcsát jelentette, hanem a korszak popzenéjének is egy maradandó etalonja maradt, és hogy erre mi a legjobb bizonyítéket az, hogy 2026-ban is ezt hallgattuk itt a Sláger FM-en, aztán most menjünk tovább, mégpedig egy autóval, egy szerpentinen, a Queen-Bee slágerit hallgatjuk. Most olyan

0: Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jogával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cilla Gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznám.
0: Cilla Gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: 2 héttel elhalasztanák az ügynök akta szabályozás hatályba lépését. 2028-tól fizetnek dupla parkolási díjat a 2 tonnánál nehezebb autók Budapesten, és ingyen denevér odókat osztanak Budafoktétényben. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupas Ágitól hallják. Vonattal ütközött össze egy személyautó egy vasúti átjáróban Felső-Pakkonyban ma délelőtt, közölte a katasztrófavédelem. A helyszínen tűzoltók dolgoznak. A baleset a vasúti közlekedést is érinti. A MÁV Inform tájékoztatása szerint az S21-es vonatok helyett gyál és útra között pótlóbuszok szállítják az utasokat. November 4-ére halasztaná az ügynök akták nyilvánosságáról szóló törvény hatályba lépését a TISZA párt. A módosító javaslatot Mellétei Barna Márton nyújtotta be az országgyűlésnek. A párt szerint a 2 hetes halasztásra azért van szükség, mert az iratok átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezetnél több időt igényel. Elfogadása esetén november 4-től egy online felületen fokozatosan válnának megismerhetővé a dokumentumok. Az adatok közzétételéért az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára felelne, amely az iratok feldolgozását és digitalizálását is végzi. Egy évvel később 2028. januárjától vezetik be Budapesten a 2 tonnánál nehezebb személyautók emelt parkolási díját, közölte a főpolgármesteri hivatal. Ezeknek a járműveknek a normál tarifa kétszeresét kell majd fizetniük. A zöld rendszámos autók ingyenes parkolása ugyanakkor 2027. januárjától megszűnik. A fővárosi közgyűlés emellett vizsgálatot rendelt el arról, milyen kedvezményeket lehetne később biztosítani a környezetkímélő járműveknek, figyelembe

0: kivéve a hazai és nemzetközi gyakorlatot is. Tagadta bűnösségét a Budai Központi Kerületi Bíróság mai előkészítő ülésén. Az az ír férfi, akit volt felesége halálával vádolnak. A vád szerint a házaspár 2023-ban elvált, két gyermekük pedig az édesanyjukkal Magyarországon maradt. A nő később azt kérte, hogy a gyerekekkel Japánba költözhessen. Az ügyészség szerint a férfi attól tartott, hogy elveszítheti a gyermekek feletti felügyeleti jogát, ezért volt felesége halálát okozta. Majd azt egy lakástűz következményének próbálta beállítani. A velencei gyalogos és kerékpáros híd, a Tomori Pál híd és a budapesti MVM Dóm nyert el idén az év tartószerkezete díjat. A Magyar Mérnöki Kamara tartószerkezeti tagozata a pályaművek értékelésekor többek között az alkalmazott mérnöki megoldásokat, az innovációt, a fenntarthatóságot és az építészeti koncepcióval való összhangot vizsgálta. A Kalocsát Paksal összekötő Tomori Pál híd a közúti hidak között, a velencei gyalogos és kerékpáros híd a gyalogos hidak kategóriájában kapott díjat, míg az MVM Dóm az épület kategóriában nyert. Fenntarthatósági külön díjat egy bécsi vasbeton-fa hibrid szerkezetű hotel kapott, műemléki felújításért pedig a Magyar Állami Operaház egyik szerkezeti munkáját ismerték el. Ingyenes denevérodúkat biztosít a 22. kerületi önkormányzat a Budafok-Tétényi lakosoknak. A kerületi lakcímkártyával rendelkezők egy lakcímre egy odút igényelhetnek, amelynek elszállításáról és felszereléséről maguknak kell gondoskodniuk. Az igényléshez előzetes regisztráció szükséges a zöld22.hu oldalon. A délelőtt folyamán zavartalan napsütéses és csapadékmentes időre számíthatunk, 24-25 fok körül alakulnak délutánra a maximumok.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál az Árpád híd felé. A két külső sávot lezárták, lassú haladásra kell ott készülni. A Podmanicki utcában a Terész körút közelében mindkét irányban lezárták a belső sávok a csatornajavítás miatt. Szintén lezárták a félútpályát a második kerületben, a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, mert javítják a gázvezetéket. Nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 15. kerületben, a Szent Mihály út, Telek utca csomópontban, az M3-as autópálya lehajtójánál várhatóan 12 óráig a forgalmat rendőrök irányítják. Elkezdődött a munkavégzés, ezért torlódik a forgalom az M5-ös autópályán, ahol mindkét oldalon dolgoznak, a Dabas Újhartyán csomóponthoz közel, a határ felé a 43-as kilométernél, Budapest felé a 41-es kilométernél a forgalom csak egy sávon halad, emiatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Bag és 60 között egy személyautó az árokba hajtott, a 46-os kilométernél a műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták, ott a kialakult torlódás 4-5 kilométeres. Kitartást mindenkinek és jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 6 perccel 11 óra után már indulunk is a mikrofonnál, továbbra is Jekkel Dániel. Indítjuk a délelőtt utolsó óráját a legnagyobb slágerekkel változatosan. Luis Capaldi, Pet Shop Boys, Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion, felsorolni is nehéz.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Megtalálták Budapesten azt a kis testű kutyát, amelyet a West End leheltéri bejáratánál loptak el, miután gazdái 20 percre kikötve hagyták. Az eset kapcsán állatvédők arra figyelmeztetnek, hogy a kutyákat még rövid időre se hagyják felügyelet nélkül közterületen, mivel Békásmegyen is megpróbáltak már elcsenni egy üzlet elől egy kint hagyott úszkárt, úgyhogy ne hagyjuk őket őrizetlenül. Megyünk tovább, érkezik a következőben a Starship, ez a Nothing's Gonna Stop Us Now 1987-ből.

0: Itt a Sláger FM-en egy jó kis BTS és a Dynamite szólt 2020-ból, ami után érkeznek a friss időjárás és közlekedési infók, majd Loi és a Get Lucky, ezzel folytatjuk szerencsésen a napunkat.
1: A délelőtt folyamán egyre inkább a zavartalan napsütési a főszerep. Csapadéktól egyáltalán nem kell tartanunk a régióban. Az utakon száraz burkolatok várják az autósokat, de a vakító napsütés miatt a napszemüveg ma is elengedhetetlen kellék a volán mögött. Front ugyan nincs, de a melegedés miatt vérnyomás problémák és fáradékonyság is felléphet, az élénk keleti eszél pedig ingerlékenységet is hozhat magával, így érdemes a szokásosnál picit nagyobb követési távolságot tartani. 24-25 fok lesz a maximum.
0: Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál az Árpád híd felé. A két külső sávot lezárták, lassú haladásra kell ott készülni. A Podmanicki utcában a Terész körút közelében mindkét irányban lezárták a belső sávokat csatornajavítás miatt. Szintén lezárták a félútpályát a második kerületben a Pasaréti úton a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, mert javítják a gázvezetéket. Nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 15. kerületben a Szent Mihály út, Telek utca csomópontban az M3-as autópálya lehajtójánál várhatóan 12 óráig a forgalmat rendőrök irányítják. Elkezdődött a munkavégzés, ezért torlódik a forgalom az M5-ös autópályán, ahol mindkét oldalon dolgoznak a Dabas Újhartyán csomóponthoz közel, a határ felé a 43-as kilométernél, Budapest felé a 41-es kilométernél a forgalom csak egy sávon halad, emiatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Bag és 60 között egy személyautó az árokba hajtott, a 46-os kilométer nél a műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták, ott a kialakult torlódás 4-5 kilométeres. Kitartást mindenkinek, és jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan,

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Megyünk tovább, érkezik egy legendás dal, Michael Jackson, és The Way You Make Me Feel, ami az 1987-es Bad című albumának egyik legnagyobb slágere, amelyet eredetileg egyébként egy blues számnak szántak, de végül pörgős pop-funk dallá alakítottak. Az ikonikus videóklipben Michael Jackson egy utcai tánc jelenettel próbálja meghódítani a főszereplő hölgyet, ez a koreográfia pedig a pop történelem egyik legelismertebb és legutánozhatatlanabb vizuális védjegyévé vált. Most csak hallgatjuk, de lábunk talán, ha nem vezetünk, akkor még járni is tud hozzá. Michael Jackson, The Way You Make

0: műsorajánló. Testvérek. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
1: Én láttam. Ne, kérlek. És zseniális.
2: Anna, az a fotó.
0: Ugyanaz a család.
3: Ugyanazok a történetek.
0: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
3: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
0: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
3: Két hetente, kedden este 9-től.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
4: A Balaton Pláza újdonsága igazi játéktermi hangulat két napon át. Gyertek barátokkal vagy a családdal a játékzónába, ahol a részvétel ingyenes és a kikapcsolódás garantált. Ügyes

0: Itt a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
1: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
2: Fáradt, kimerült, feszült és ingerléke.
3: A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
2: Vitongo. Stresszre Vitongo.
4: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja?
9: Ha megkeresi telefonon vagy online,
8: kérjük, mondja el.
9: Sláger FM. Sláger FM.
8: Sláger FM. Köszönjük!
9: A reklám után.

Lefoglalások voltak a Volánbusz ügyben. Somogyban is ellenőriz ezen a héten a NAV. Ünnepélyes megnyitóval kezdődött a katonai vívóvilágbajnokság a Veszprémi Várban. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Pori vagyok. Zár alá vették a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának több mint 286 millió forint értékű ingatlanát, emellett egy 6 millió forintnál drágább gépkocsit is lefoglaltak a hatóságok. A központi nyomozó főügyészség szerint további 2,7 milliárd forint értékben egyéb vagyonelemeket is biztosítottak. A korrupciós ügyben 4,5 hónapja folyik a nyomozás. Eddig 6 emberrel szemben közöltek megalapozott gyanút, közülük 2 letartóztatásban vannak. Ők Jelinek Dániel, az Inotek csoport vezetője, és Szívek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója. Az ügyben Sesták Miklós korábbi fejlesztési miniszter, KDNP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogát is felfüggesztették, és hétfőn őrizetbe vették. A nyomozást mostantól az újonnan létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal folytatja. A héten hat vármegyében, köztük Somogyban is célzott NAV ellenőrzésekre számíthatnak a vállalkozások és kereskedők. A revizorok kiemelten vizsgálják az őszi fesztiválokat, vásárokat, szabadtéri rendezvényeket, valamint egyes üzleteket és vendéglátóhelyeket. Pest vármegyében elsősorban a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és az online pénztárgépek szabályos használatát ellenőrzik. Somogyban főként építkezésen vizsgálják a foglalkoztatást, emellett a nyugtaadást, a pénztárgépek használatát és az áruk eredetét, illetve a jövedéki termékeket is ellenőrzik. Veszprémben rendezik a 49. katonai vívóvilágbajnokságot, amelynek nyitó ceremóniáját hétfő este tartották a Veszprémi Várban. A szeptember 28-a és október 1-e között zajló világversenyen 16 ország egyenruhás sportolói vesznek részt. A küzdelmeknek a Vann Aréna ad otthont, ahol a vívás valamennyi versenyszámában rendeznek mérkőzéseket. A világverseny szakmai lebonyolítását a Magyar Vívószövetség, szervezését pedig a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Sportszövetség együttműködésében végzi. A magyar válogatott valamennyi tagja a Magyar Honvédség állományába tartozik. A csapat vezetője Imre Géza, világ- és Európa-bajnok, olimpiai érmes párbajtőrvívó. A keretben többek között az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Siklósi Gergely is pártra lép. Generációk mozdultak meg együtt hétfőn a Veszprémi Kolostorok és Kertek völgyében. A Generációk mozgásban elnevezésű inkluzív sportnapon fogyatékossággal élő fiatal felnőttek és nyugdíjas klubok tagjai alkottak közös csapatokat. A résztvevők

0: kosárlabdaszjátékos állomáson próbálhatták ki ügyességüket. Többek között célbadobásban, kosárlabdában, szlalomban, egyensúly és gyorsasági feladatokban, valamint akadálypályán és puzzle-ben. A feladatokat úgy alakították ki, hogy különböző életkorú és fizikai állapotú emberek is együtt tudjanak részt venni. Három elismeréssel tértek haza a veszprémi turisztikai filmek a horvátországi TEFFEST KRÖK 2026 nemzetközi filmfesztiválról. Az Ezer év öröksége, a Veszprémi Várnegyed megújítása című alkotás a kulturális örökségről szóló dokumentumfilmek kategóriájában elnyerte a fesztivál fődíját. A Veszprém-Balaton Európa sportrégiója 2026 programhoz készült RISE pedig a dokumentumfilmek között a közönségdíj második helyét szerezte meg, és külön díjat is kapott a nemzetközi filmek kategóriájában. Az alkotások 63 turisztikai és szakmai szervezet 104 filmje közül kerültek ki a díjazottak közé. A RISE Binbauer Botond paraúszó és edzője Hencsei László történetén keresztül a kitartást és a közösség erejét mutatja be.
1: Véget ért a korábbi baleset helyszínelése az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, a Tatabánya Óváros csomópontnál. A terelt szakaszon az 56-os kilométernél már minden sáv szabadon járható, de az időközben kialakult jelentős 7-8 kilométeres torlódás azért nem könnyen oszlik fel, amely már hátrébb húzódott egészen Bicske térségéig. Egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött az M1-esen szintén Budapest felé, a Hánság pihenőhely után a 147-es kilométernél lezárták a külső sávot. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom. Az M5-ös autópályán Budapest felé a Tavas Dabas Újhartyán csomóponthoz közel a 41-es kilométernél, ahol egy sávot lezártak. Karbantartási munkálatok tartanak továbbra, és az M6-os autópályán a határ felé vezető alagútláncban a 161-es és a 171-es kilométerek között az ellenkező oldalra terelik át a forgalmat, úgyhogy óvatosan arrafele is. 06-30-30-30-95-8 az a hívható és SMS számunk. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A mikrofonnál Jekkel Dánia, nagy üdvözlet mindenkinek, és az evéthez nagyon jó étvágyat kívánok. Hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan ebben az órában is, meg a következőben is. Egész délután Mike Posner, Cooler Than Me. Ezzel indulunk. Sláger.

S.O. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy nagyon különleges rendezvény lesz hamarosan Budapesten. 20 órán keresztül megszakítás nélkül ugyanazt a dalt játsza. A Budapesti Művház kávézóban a Superár Alapítvány 5 fős tanári zenekara. Presser Gábor, Szólj rám, ha hangosan énekelek című számával az ingyenes közösségi zeneoktatásra és adománygyűjtésre hívják fel a figyelmet. A különleges kihíváshoz pedig olyan ismert előadók csatlakoznak, mint Harcsa Veronika, Járai Márk vagy Hevesi Tamás. Mindez pénteken és szombaton a Budapesti Művház kávézóban lesz, mondhatjuk talán, hogy a város fülei rajtuk lesznek. 24 órán keresztül a város szemei viszont a

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Cher Believe 1998-ból szólt itt a Sláger FM-en, aztán 2026-ból jönnek a legfrissebb időjárási és közlekedési információk, majd a One Republic futós zenéje a rán nyitja a következő zenei szakaszt.
1: A déli órákban verőfényes nyugati időben autózhatunk, az ég teljesen derült felettünk. A közlekedés meteorológiai feltételek is jók. Száraz aszfalton haladhat a forgalom, de a többfelé megélénkülő keleti-délkeleti szél helyenként kissé csökkentheti a járművek menet stabilitását, ezért fogják erősen a kormányt. A napos idő remek hatással van a hangulatunkra, de a parlagfűre és a gombákra érzékenyek vezessenek felhúzott ablakkal. Délután átlagosan 24-25 fok között lesz a maximum.
0: Baleset nehezíti a közlekedést a második kerületben, a Pusztaszeri úton, a Józsefhegyi utcánál sávlezárásra kell készülni. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terészkör útig csatornajavítás miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, ott javítják a gázvezetéket. Munkavégzés miatt tolódik a forgalom az M5-ös autópályán Budapest felé a Dabas Újhartyán csomóponthoz közel a 41-es kilométernél, ahol egy sávot lezártak. Karbantartási munkálatokat végeznek továbbra is az M6-oson a határ felé vezető alagútláncban, a 161-es és a 171-es kilométerek közötti szakaszon a forgalmat az ellenkező oldalra terelik át, ahol mindkét irányban egy-egy sáv járható, úgyhogy óvatosan közlekedjünk arra fele is. 0-30-30-30-95-8. Ez a hívható és SMS számunk, ha önnek is van közlekedési infója. Segítsen nekünk segíteni előre, és köszönjük, jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
3: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
2: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Vagyunk itt a Sláger FM-en, szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Dua Lipával folytatjuk, aki a hétvégén esküvőzött, és nem fogta vissza magát, hagyományos albán táncot járt édesapjával egy koszovói esküvőn. A világhírű énekesnő unokatestvére lakodalmán vett részt, ahol a mulatság egyik leglátványosabb pillanataként apjával a fejükön egyensúlyozott poharakkal ropták a tradicionális táncot a lelkes násznép gyűrűjében. Dua Lipa egyébként nagyon büszkén vállalja albán gyökereit, és ez nagyon rendben van. Na, ő következik, most jön tőle a Don't Start Now, itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi. Magyarország első és egyik legismertebb gasztrókalandba.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Varga Bajusz Veronikát is őrizetbe vehették, vizsgálat indul az Operett Színházban, és nemzetközi betörő bandát fogott el a rendőrség Budapesten. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Hankó Balázs mellett korábbi államtitkárát, Varga Bajusz Veronikát is őrizetbe vették tegnap este. Ezt írta az EduLine a Hír TV információira hivatkozva. Varga Bajusz 2024-től a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára volt, korábban pedig a Tempusz közalapítvány főigazgatójaként dolgozott. A lap szerint gyanúsítottként hallgathatják ki. A Varga Bajusz Veronikára vonatkozó intézkedés részleteit a hatóságok egyelőre nem erősítették meg nyilvánosan. Szakmai és etikai belső vizsgálatot indít a Budapesti Operett Színházban a Kulturális Tárca, miután több munkavállalói panasz és szakmai jelzés érkezett az intézmény működésével kapcsolatban. A vizsgálat idejére Kisbi Attila főigazgatót mentesítették a munkavégzés alól. A minisztérium szerint erre a pártatlan és zavartalan vizsgálat érdekében van szükség. A színház működése közben folyamatos marad. A társulat munkáját és a közönség felé vállalt kötelezettségek teljesítését a fenntartó biztosítja. A vizsgálat lezárása után annak lényeges megállapításairól és a szükséges intézkedésekről is tájékoztatást ígértek. Tovább csökkenteni az otthoni energiatároló program támogatási összegét a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség. Az MNNS nyílt levélben azt javasolja, hogy a meglévő napelemes rendszerekhez igényelhető maximális támogatás a most bejelentett 1,8 millió helyett 1,6 millió forint legyen. Szerintük így további pályázók juthatnának forráshoz. Új napelemes rendszer és energiatároló együttes telepítésénél továbbra is 2,5 millió forintos plafont tartanának indokoltnak. Külön legfeljebb 2,1 millió forintos támogatási kategóriát is létrehoznának azoknak, akiknél az energiatároló telepítéséhez inverter cserére is szükség van. Három külföldi férfit fogott el a rendőrség, akik a gyanú szerint szeptember 15-e és 25-e között 9 budapesti lakásba törtek be, közölte a BRFK. A grúz és bolgár állampolgárokból álló társaság ukrán rendszámú autóval közlekedett, és a főváros 6 kerületében követett el betöréseket. A nyomozás eddigi adatai szerint csaknem 17 millió forintos kárt okoztak. Többek között műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt vittek el. A három férfi nem tett vallomást, a bíróság pedig 30 napra elrendelte letartóztatásukat. Nem lesz egyirányú a Csepeli Tihanyi utca, ugyanakkor megváltozik az elsőbbségadási rend az Erdősor utcai kereszteződésnél, írta az ittlakunk.hu. A Tihanyi utcán az Erdősor utca felé haladóknak a jövőben elsőbbséget kell adniuk. Az Akácfa utca és a Tihanyi utca közötti szakaszon 30 km/órás sebességkorlátozás és forgalomcsillapítás lép életbe. Az Erdősor utca, Tihanyi utca és Szent Miklósi út közötti részén továbbra is 50-nel lehet közlekedni. Családi programokkal várják az állatbarátokat szombaton a Rex Állatszigeten. Az állatok világnapjához kapcsolódó rendezvényen kutya és a rendőrkutya bemutatókat, bűvész és táncműsort, valamint gyermekkoncertet is tartanak. A gyerekeket kézműves foglalkozások, arcfestés és állatcsimogató várja, emellett örökbefogadható állatokat is bemutatnak. A délután igazi száraz őszi jó idő várja a közlekedőket, a napos idő pedig kifejezetten jótékony hat a hangulatunkra. 24-25 fok lesz a maximum ma délután.
2: Baleset nehezíti a közlekedést a második kerületben a Pusztaszeri úton, a Józsefhegyi utcánál sávlezárásra kell készülni. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terészkör útig csatornajavítás miatt, a 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, ott javítják a gázvezetéket. Véget ért a korábbi baleset helyszínelése az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Tatabánya Óváros csomópontjánál. A terelt szakaszon az 56-os kilométernél már minden sáv szabadon járható, de az időközben kialakult jelentős 7-8 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel, amely már hátrébb húzódott egészen Bicske térségéig. Egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, szintén az M1-esen Budapest felé a Hánság pihenőhely után a

0: 47-es kilométernél a külső sávot zárva tartják. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel, pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan, szépen egyik a másik után. Cat's Eye, Animal, Lady Gaga, Hold My Hand, illetve John Newman is. Itt lesz velünk, hogy van, a Love Me Again-nel indulunk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan Lady Gaga és a Hold My Hand után fel szeretném hívni a figyelmet az Erdők Hete programjára, mert hogy tulajdonképpen erről van szó, ingyenes elszállítással segíti az illegális hulladék felszámolását a soroksári Mű-GU Kft. Az idei Erdők Hete alkalmából szeptember 28-a és október 4-e, hát ez a hét tulajdonképpen az Erdők Hete, civil szervezetek és lakossági közösségek jelentkezését várják. A titkárság kukac@mugu.com e-mail címen a közösségek által összegyűjtött zöld területi szemetet és autóroncsokat a cég önrakodós teherautókkal szállítja el, és adja át szakszerű újrahasznosításra Budapesten és a környéken. Ez egy szuper kezdeményezés, úgyhogy abszolút süvegelendő. Most süvegelendek is egyet, vagyis süvegelek. És utána indítom Stevie Wondert, jön tőle az I Just Called to Say I Love You.

0: personál.
1: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Miles Smith örült a találkozásnak, és ezt mondta, hogy nice to meet you az előző zenéjében. Aztán érkeznek az időjárási és közlekedési információk, majd a Jonas Brothers és Karol G közöse, az X nyitja az óra második felét.
2: Kellemes csapadékmentes nyári hangulat kíséri a kora délutáni órákat, ami igazi felüdülés a forgalomban lévőknek is. Száraz utakon akadálytalanul autózhatunk, de a melegedés miatt migrén és koncentrációs zavarok is felléphetnek a volán mögött, ezért semmiképpen se kapkodjanak a sávváltásokkal. A meteorológusok mérései szerint a pollenterhelés fokozatosan csökken, de helyenként még magas lehet. A legmelegebb órákban a hőmérők átlagosan 23-25 fokot mutat.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a második kerületben a Pusztaszeri úton, a Józsefhegyi utcánál sávlezárásra kell készülni. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatornajavítás miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, ott javítják a gázvezetéket. Véget ért a korábbi baleset helyszínelése az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Tatabánya Óváros csomópontjánál. A terelt szakaszon az 56-os kilométernél már minden sáv szabadon járható, de az időközben kialakult jelentős 7-8 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel, amely már hátrébb húzódott egészen Bicske térségéig. Egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, szintén az M1-esen Budapest felé a Hánság pihenőhely után a 147-es kilométernél a külső sávot zárva tartják. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
3: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 2000-ből, tehát 26 évvel ezelőttről szólt az előző dal, szinte már egy emberöltő. Bonfunk MC's Freestyler. Színpadi lánykéréssel ért véget a Halott pénz egyik nyári koncertje, a Sopron Festen. A bátor fiatalember, a zenekar és a közönség előtt ereszkedett féltértre kedvese előtt, aki hatalmas tapsvihar és újongás közepette természetesen igennel felelt a megondi vallomásra. Erről a Halott pénz Insta oldalán találtam információkat, úgyhogy nagyon szimpatikus. Egyrészt az, hogy ők helyet adtak ennek a dolognak, másrészt az, hogy a közönség megtapsolta az igent, meg úgy az egész szituáció nagyon szimpatikus. Úgyhogy érkezzem most a Halott pénz slágere, ezt tudjuk a Szétszeretlek itt a Sláger FM-en.
1: Bár

0: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló. Testvérek. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
1: Én láttam.
2: Ne, kérlek.
1: És zseniális.
2: Anna, az a fotó.
0: Ugyanaz a család.
1: Ugyanazok a történetek.
0: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
1: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
0: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
1: Két hetente, kedden este 9-től.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Új munkát keresel? Irodában dolgoznál, de tartasz a pénzügyektől? A Profitadó Akadémia képzése kezdőknek és pályaváltóknak szól. Nem kell pénzügyi előképzettség. Gyakorlati pénzügyi asszisztens képzés, jelentkezés profit_adó.hu.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
8: Vitongo. Stresszre Vitongo.
9: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
10: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönöm.

0: értékű ingatlanát, emellett egy 6 millió forintnál drágább gépkocsit is lefoglaltak a hatóságok. A központi nyomozó főügyészség szerint további 2,7 milliárd forint értékben egyéb vagyonelemeket is biztosítottak. A korrupciós ügyben 4,5 hónapja folyik a nyomozás. Eddig 6 emberrel szemben közöltek megalapozott gyanút, közülük 2 letartóztatásban vannak. Ők Jelinek Dániel, az Inotek csoport vezetője, és Szívek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója. Az ügyben Sesták Miklós korábbi fejlesztési miniszter, KDNP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogát is felfüggesztették, és hétfőn őrizetbe vették. A nyomozást mostantól az újonnan létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal folytatja. A héten hat vármegyében, köztük Somogyban is célzott NAV ellenőrzésekre számíthatnak a vállalkozások és kereskedők. A revizorok kiemelten vizsgálják az őszi fesztiválokat, vásárokat, szabadtéri rendezvényeket, valamint egyes üzleteket és vendéglátóhelyeket. Pest vármegyében elsősorban a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és az online pénztárgépek szabályos használatát ellenőrzik. Somogyban főként építkezésen vizsgálják a foglalkoztatást, emellett a nyugtaadást, a pénztárgépek használatát és az áruk eredetét, illetve a jövedéki termékeket is ellenőrzik. Veszprémben rendezik a 49. katonai vívóvilágbajnokságot, amelynek nyitó ceremóniáját hétfő este tartották a Veszprémi várban. A szeptember 28-a és október 1-e között zajló világversenyen 16 ország egyenruhás sportolói vesznek részt. A küzdelmeknek a Vann Aréna ad otthont, ahol a vívás valamennyi versenyszámában rendeznek mérkőzéseket. A világverseny szakmai lebonyolítását a Magyar Vívószövetség, szervezését pedig a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Sportszövetség együttműködésében végzi. A magyar válogatott valamennyi tagja a Magyar Honvédség állományába tartozik. A csapat vezetője Imre Géza, világ és Európa bajnok, olimpiai érmes párbajtőr vívó. A keretben többek között az olimpiai, világ és Európa bajnok Siklósi Gergely is pártra lép. Generációk mozdultak meg együtt hétfőn a Veszprémi Kolostorok és Kertek völgyében. A Generációk Mozgásban elnevezésű inkluzív sportnapon fogyatékossággal élő fiatal felnőttek és nyugdíjas klubok tagjai alkottak közös csapatokat. A résztvevők 8 játékos állomáson próbálhatták ki ügyességüket, többek között célbadobásban, kosárlabdában, szlalomban, egyensúly és gyorsasági feladatokban, valamint akadálypályán és puzzle-ben. A feladatokat úgy alakították ki, hogy különböző életkorú és fizikai állapotú emberek is együtt tudjanak részt venni. 3 elismeréssel tértek haza a veszprémi turisztikai filmek a horvátországi TEFFEST KRÖK 2026 nemzetközi filmfesztiválról. Az 1000 év öröksége, a Veszprémi Várnegyed megújítása című alkotás a kulturális örökségről szóló dokumentumfilmek kategóriájában elnyerte a fesztivál fődíját. A Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 programhoz készült RISE pedig a dokumentumfilmek között a közönségdíj második helyét szerezte meg, és külön díjat is kapott a nemzetközi filmek kategóriájában. Az alkotások 63 turisztikai és szakmai szervezet 104 filmje közül kerültek ki a díjazottak közé. A RISE Binbauer Botond paraúszó és edzője Hencsei László történetén keresztül a kitartást és a közösség erejét mutatja be.
1: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Bicske és Szárliget között az erős tranzitforgalom miatt továbbra is szakaszos torlódások alakulgatnak ki, főleg a külső sávban nehéz az előrejutás a telített kamionsor miatt, úgyhogy aki teheti, még időben válaszza az átterelt belső sávot. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom továbbra is az M5-ös autópályán Budapest felé a Dabas Újhartyán csomóponthoz közel a 41-es kilométernél, ahol egy sávot lezártak. Karbantartási munkálatok zajlanak továbbra is az M6-os a határ felé vezető alagútláncban, a 161-es és a 171-es kilométerek között a forgalmat a rendőrök az ellenkező oldalra terelik át, ahol mindkét irányban egy-egy sáv járható, úgyhogy ott is óvatosan, na meg óvatosan a Rákóczi úton, ugyanis ott történt egy baleset a Baross tér felé a Blaha-Lujza tér után, hogy csak a külső sáv járható, ezért kell torlódásra készülni, a hatóság pedig lezárta a külső sávot a Petőfi hídon, a Pesti híd főnél Buda felé. Ott is óvatosan, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. 4 perccel járunk 2 óra után, és pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan. Ezzel együtt emelünk a munkaórák sebességén is. Mármint a telősükön. Téros Zsíta, Face of Ophelia.

0: feeling.
1: Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Maradjunk a tárgynál címmel november 15-éig. Csak nem 550 programmal zajlik Budapesten is a múzeumi őszi rendezvény sorozat. A Múzeumok őszi fesztiválja. A nyitónapon átadták a leginnovatívabb projekteknek járó múzeumpedagógiai nívódíjat és a családbarát múzeum elismeréseket is. Indult tehát a Múzeumok őszi fesztiválja november 15-éig. Lehet menni felfedezni új múzeumokat. Whitney Houston, How Will I Know? Ezért kezdik itt a Sláger FM-en.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Ez a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger FM, Sergio Mendes, The Black Eyed Peas és a Maskenada után. Már megyünk is tovább a friss időjárási és közlekedési infokkal, majd jön a Huntrix és a Golden is meg is nyitja az óra második felét.
1: Zavartalanul napos, csodás őszi időnk van a délután második felében is. Az időjósok előrejelzései alapján esernyőkre ma egyáltalán nem lesz szükségünk. Az utak állapota is kiváló, a napsütéses időben viszont fokozottan figyeljenek a vakító fényre. A napszemüveg a legfontosabb kiegészítő most a kocsiban. Az élénk oldalszélre és melegedés miatt dekoncentráltságra is ügyeljenek, vezessenek fokozott türelemmel. A délutáni csúcshőmérséklet 23-25 fok között alakul.
0: Megszűnt a forgalmi akadály a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljáró előtt a külső sávban. Baleset nehezíti viszont a közlekedést a Rákóczi úton a Baross tér felé a Blaha-Lujza tér után, ott csak a külső sáv járható, torlódásra kell készülni. A hatóság lezárta a külső sávot a Petőfi hídon a Pesti hídfőnél Buda felé, és baleset okoz fennakadást a budai alsó rakparton, déli irányban a Lánchíd előtt. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M5-ös autópályán Budapest felé a Dabas-Ujhartyán csomóponthoz közel a 41-es kilométernél, ahol egy sávot lezártak. Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Siófok térségében egy kamion kereke korábban kigyulladt a 103-as kilométernél, a műszaki mentésig a külső sávot zárva tartják. Az M1-esen Hegyesalom felé Bicske és Szárliget között az erős tranzitforgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki, főként a külső sávban nehéz az előrejutás a telített kamionsor miatt. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Paul van Dijk és a Let Go után mindenképpen emlékezzünk meg arról, hogy a mai nap miért különleges. Hát azért, mert pontosan 376 évvel ezelőtt, 1650-ben nyitotta meg kapuit a világ első hivatalos társkereső irodája Angliában, amelyet Henry Robinson alapított azért, hogy hivatalos formában segítse egymásra találni a házasodni vágyókat. Már 376 éve is felmerült ilyen ötlet. Mekkora ötlet? Na ugorjunk tovább, Van Halennel jön tőle a Jump.

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük. Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
5: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
7: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netzparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tájkatafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
8: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáélet.
9: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
10: Bryan Adams visszatér Budapestre. December 16-án az MV

0: hallják. Magyar Péter szerint hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következniük az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A miniszterelnök Fürst Pál volt főügyész nyílt levelére reagált, amelyben Fürst azt állította, hogy Orbán Viktor korábbi miniszterelnök adott feladatot a titkos szolgálatnak az ukrán pénzszállítók elfogására. Magyar Péter szerint ezek az állítások további meghallgatásokat indokolhatnak. Az ügy márciusban kezdődött, amikor a hatóságok az M0-ás autópályán lefoglaltak két Ukrajnába tartó járművet, amelyek készpénzt és aranyat szállítottak. Fürst szerint az akkori nyomozás politikai befolyásolásra utaló körülményeket tárt fel. Közel 300 millió forint támogatást szerzett meg csalással egy áruszállítással foglalkozó tatai vállalkozás, közölte a tatabányai törvényszék. Az ügyvezetőt első fokon 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre és 32 millió forint pénzbüntetésre ítélték. A bíróság szerint a cég többek között színlelt bérleti ügyletekkel és egy el nem készült reklámfilm számlájának elszámolásával jutott jogosulatlan adóelőnyhöz és támogatáshoz. Az ügyben a vállalkozás munkatársai és üzleti partnerei közül többen szintén vádlottak voltak. Az ítélet egy érintett esetében már jogerős. Lemond a Nemzeti Médiai és Hírközlési Hatóság média tanácsában betöltött tisztségéről Tóth Máté, a testület egyetlen ellenzék által delegált tagja. A Mi Hazánk politikusa azzal indokolta döntését, hogy a hétvégén a párt alelnökévé választották. A két tisztség a média törvény alapján összeférhetetlen egymással, mivel a média tanács tagja nem tölthet be vezető pozíciót párt országos vagy területi szervezésében. Tóth Mátét szeptember 22-én választotta meg az országgyűlés a média tanács tagja. Így alig több mint egy héttel később távozik a testületből. Újabb 100 millió forintos bírságot szabtak ki az Eskion Hungary iváncsai akkumulátorgyárára, jelentette be Nagy Ervin a térség országgyűlési képviselője, a Fejérvár megyei kormányhivatal tájékoztatására hivatkozva. A közlés szerint az üzem engedélytől eltérő működése talaji vízszennyezést okozott. A hatóság elrendelte a szennyezést okozó csővezetékek és aknák, valamint az azokkal megegyező műszaki kialakítású rendszerek működésének azonnali felfüggesztését. A gyár augusztusban már kapott egy 100 millió forintos bírságot, akkor munkavédelmi szabálytalanságok miatt. Új funkcióval bővült a Budapest Go alkalmazás. Metrós útvonal tervezésekor már azt is jelzi, melyik kocsiba érdemes felszállni ahhoz, hogy az utas a célállomáson gyorsabban elérje a kijáratot, vagy egyszerűbben szálljon át egy másik metróvonalra, írta a HVG. Az újítás automatikusan működik, külön beállításra nincs szükség. Az alkalmazás az akadálymentes útvonalaknál azt is figyelembe veszi, melyik kocsi esik a legközelebb a liftes kijárathoz. A BKK már megkezdte a funkció bevezetését, akinek még nem jelent meg, annak érdemes frissítenie az alkalmazást. 2 pódium beszélgetéssel és több kísérő programmal várja a látogatókat a fővárosi Szabó Ervin könyvtár a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Október 2-án Hobó és Gubik Petra beszélget arról, milyen szerepet tölt be az életükben az olvasás. Egy nappal később pedig Zaher Gábor, Hajnóci Soma és Frederik Cornelius lesz a vendég. A délutáni csúcsforgalomban tökéletes látási viszonyok és száraz utak várják a hazaindulókat. 24-25 fok lesz a maximum.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
2: Az M1-es autópályán Hegyeshaló felé Bicske és Szárliget között az erős tranzitforgalom miatt szakaszos lassulás, torlódás alakul ki, főként a külső sávban nehéz az előrejutás a telített kamionsor miatt. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M5-ös autópályán Budapest felé a Daba Súlyhartyán csomóponthoz közel, a 41-es kilométernél, ahol egy sávot lezártak. Karbantartási munkálatokat végeznek az M6-os autópályán a határ felé vezető alagút láncban, a 161-es és a 171-es kilométerek között a forgalmat az ellenkező oldalra terelik át, ahol mindkét irányba egy-egy sáv járható. Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Siófok térségében egy kamion kereke korábban kigyulladt, a 103-as kilométernél a műszaki mentésig a külső sávot továbbra is zárva tartják. A 2-es főúton Hont határában egy műszaki hibás kamion veszteget, a 75-ös kilométernél, ezért az út felét lezárták. Ez Dávid írta, köszönöm szépen, hogyha önnek is van közlekedési infója, írjon, hívjon, segítsék egymást az úton. Kaptam még egy SMS-t, baleset történt a Rákóczi úton a Barostér felé, a Blahalújza tér után, hogy csak a külső buszsávban lehet haladni, ezért van torlódás. Köszönjük szépen, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Nem állunk meg, sőt, pörgünk tovább a legnagyobb slágerekkel változatosan ebben az órában is. Nicky Jor, Daisy és a Soundroof nyitja ezt az órát.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hoztam egy jó hírt a tömegközlekedőknek, ugyanis új funkcióval bővült a Budapest Go alkalmazás. A metró tervezéskor már azt is mutatja, hogy melyik kocsiba érdemes felszállni, a leggyorsabb kijárat vagy az átszállás érdekében. Az automatikus újdonság az akadálymentes útvonalakat is figyelembe veszi, a liftekhez legközelebbi kocsit ajánlva már. Ilyet is tud a Budapest Go alkalmazás, ezért is érdemes használni, és ezért is érdemes tömegközlekedni. Teddy Swims, nem biztos, hogy szokott, de azért őt hallgatjuk. Most tőle jön a Break Up in Reverse.

0: után érkeznek az időjárási és közlekedési információk, majd Alex Warren újdonsága, a Fever Dream nyitja az óra második felét.
1: Továbbra is napos időre számíthatunk vételkörzetünkben, felhők szinte alig vannak, az égen itt csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk marad a keleties szél, délutára pedig maximum 21-24 fokot mérhetünk, innen már csökkenésnek indulnak majd az értékek, és késő éjszaka hajnalra 11-13 fok közé süllyed a hőmérséklet. A kitartó szikrázó napsütés jó hatással lesz továbbra is a hangulatunkra, viszont érdemes rétegesen öltözködni.
0: Az M1-es autópályán Hegyeshaló felé Bicske és Szárliget között az erős tranzitforgalom miatt szakaszos lassulás, torlódás alakul ki, főként a külső sávban nehéz az előrejutás a telített kamionsor miatt. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M5-ös autópályán Budapest felé a Dabas-Újhartyán csomóponthoz közel, a 41-es kilométernél, ahol egy sávot lezártak. Karbantartási munkálatokat végeznek az M6-os autópályán a határ felé vezető alagút láncban, a 161-es és a 171-es kilométerek között a forgalmat az ellenkező oldalra terelik át, ahol mindkét irányba egy-egy sáv járható. Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Siófok térségében egy kamion kereke korábban kigyulladt, a 103-as kilométernél a műszaki mentésig a külső sávot továbbra is zárva tartják. A 2-es főúton Hont határában egy műszaki hibás kamion vesztege a 75-ös kilométernél, ezért az út felét lezárták. Ez Dávid írta, köszönöm szépen, hogyha önnek is van közlekedési infója, írjon, hívjon, segítsék egymást az úton. Kaptam még egy SMS-t, baleset történt a Rákóczi úton a Barostér felé, a Blahalújza tér után, hogy csak a külső buszsávban lehet haladni, ezért van torlódás. Köszönjük szépen, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Négytől ezeknek futára, ja, kis Kata. Szia, Kata.
1: Sziasztok!
2: Ciao!
1: Szerbusztok!
0: Szerbusztok, igen. Gondolkodtál ezen? Éjszaka forkolottál? Hogy most akkor hogy kéne köszönni? Szerbusztok, vagy hogy...
1: Felriadtam. De nekem annyira a fejembe verték gyerekkoromban, hogy a szervusz, tehát hogy nem is tudom B-vel mondani.
0: Az a az első ilyen leginkább az ilyen nyelvtava beleköthető dolog.
2: Na, ilyen idegesítő szófordulatokat fogunk keresni, még a holnapi napon is. Most nem játék keretében, de engem egyébként érdekel, hogy kinek mi az, ami nagyon durván kiveri a biztosítékot. Ha én meghalom valakitől, ez egy irdésmond.
0: Nem tudom.
2: Igen, például a tény és való, irdésmond.
0: Nekem a mindent is, az már így nagyon lefőtt.
2: Az nekem
0: pont, hogy egyébként a hétvégén beleszaladtam egy ilyen posztba, hogy az ilyen lefőtt, lejárt szavak, kifejezések, és köztük volt a mindent is, meg a cink, ez a kettő.
2: Ja, a cinket már nem használjuk.
0: Meg azt is mondják, hogy már a cringe is cringe.
1: Ez már cinkes mondani, igen.
2: A cringe is cringe. De én leginkább olyan töltelék dolgokra gondoltam, hogyha eszetekbe jut ilyen.
1: Tulajdonképpen, igen.
0: Tulajdonképpen
1: mindemellett gondolkodhatnánk is.
0: Igen. Na jó van. Mi hazafele gondolkodunk, te viszont hozd a zenéket, meg kísér haza mindenkit. Jó, Kata?
1: Oké, gondolkodás mellé remek zenékkel készültem, úgyhogy tartsatok velem ti is.
0: Előre is köszönjük, holnap találkozunk. Tíztől addig is mindenkinek minden jót, kellemes rádiózást kis Katával. Ciao!
2: Puszi!
1: Sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cilla Gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióba vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznám.
0: Cilla Gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyulhus.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
4: Új munkát keresel? Irodában dolgoznál, de tartasz a pénzügyektől? A Profitadó Akadémia képzése kezdőknek és pályaváltóknak szól. Nem kell pénzügyi előképzettség. Gyakorlati pénzügyi asszisztens képzés, jelentkezés profit_adó.hu.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
8: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
9: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
10: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja?
3: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el.
3: Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: A reklám után.

0: főügyészség szerint további 2,7 milliárd forint értékben egyéb vagyonelemeket is biztosítottak. A korrupciós ügyben 4,5 hónapja folyik a nyomozás. Eddig 6 emberrel szemben közöltek megalapozott gyanút, közülük 2 letartóztatásban vannak. Ők Jelinek Dániel, az Inotek csoport vezetője, és Szívek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója. Az ügyben Sesták Miklós korábbi fejlesztési miniszter, KDNP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogát is felfüggesztették, és hétfőn őrizetbe vették. A nyomozást mostantól az újonnan létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal folytatja. A héten hat vármegyében, köztük Somogyban is célzott NAV ellenőrzésekre számíthatnak a vállalkozások és kereskedők. A revizorok kiemelten vizsgálják az őszi fesztiválokat, vásárokat, szabadtéri rendezvényeket, valamint egyes üzleteket és vendéglátóhelyeket. Pest vármegyében elsősorban a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és az online pénztárgépek szabályos használatát ellenőrzik. Somogyban főként építkezésen vizsgálják a foglalkoztatást, emellett a nyugtaadást, a pénztárgépek használatát és az áruk eredetét, illetve a jövedéki termékeket is ellenőrzik. Veszprémben rendezik a 49. katonai vívóvilágbajnokságot, amelynek nyitó ceremóniáját hétfő este tartották a veszprémi várban. A szeptember 28-a és október 1-e között zajló világversenyen 16 ország egyenruhás sportolói vesznek részt. A küzdelmeknek a Vann Arena ad otthont, ahol a vívás valamennyi versenyszámában rendeznek mérkőzéseket. A világverseny szakmai lebonyolítását a Magyar Vívó Szövetség, szervezését pedig a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Sportszövetség együttműködésében végzi. A magyar válogatott valamennyi tagja a Magyar Honvédség állományába tartozik. A csapat vezetője Imre Géza, világ és Európa bajnok, olimpiai érmes párbajtőr vívó. A keretben többek között az olimpiai, világ és Európa bajnok Siklósi Gergely is pástra lép. Generációk mozdultak meg együtt hétfőn a veszprémi kolostorok és kertek völgyében. A Generációk mozgásban elnevezésű inkluzív sportnapon fogyatékossággal élő fiatal felnőttek és nyugdíjas klubok tagjai alkottak közös csapatokat. A résztvevők 8 játékos állomáson próbálhatták ki ügyességüket, többek között célbadobásban, kosárlabdában, szlalomban, egyensúly és gyorsasági feladatokban, valamint akadálypályán és puzzle-ben. A feladatokat úgy alakították ki, hogy különböző életkorú és fizikai állapotú emberek is együtt tudjanak részt venni. 3 elismeréssel tértek haza a veszprémi turisztikai filmek a horvátországi TEFFEST KRÖK 2026 nemzetközi filmfesztiválról. Az Ezer év öröksége, a Veszprémi Várnegyed megújítása című alkotás a kulturális örökségről szóló dokumentumfilmek kategóriájában elnyerte a fesztivál fődíját. A Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 programhoz készült RISE pedig a dokumentumfilmek között a közönségdíj második helyét szerezte meg, és külön díjat is kapott a nemzetközi filmek kategóriájában. Az alkotások 63 turisztikai és szakmai szervezet 104 filmje közül kerültek ki a díjazottak közé. A RISE Binbauer Botond paraúszó és edzője Hencsei László történetén keresztül a kitartást és a közösség erejét mutatja be.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is nézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Jelenleg 25 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, kimondottan meleg van odakint. Az esti éjszakai órákban azonban meredeken zuhanni kezd majd a hőmérőnk higanyszála, és 10-11 fokig meg sem áll, ennyivel indítjuk a holnapot, viszont egész éjjel csillagos lesz fölöttünk az ég, és holnap sem érkeznek felhők. Holnap napközben 25-26 fokra számíthatunk a legmelegebb órákban. A légmozgás is mérsékelt lesz, úgyhogy tökéletes nyárutóban tölthetjük a szerdát is.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
1: Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópályán Budapest felé a Dabas Újhartyán csomóponthoz közel a 41-es kilométernél munkavégzés miatt torlódik a forgalom. Itt ugyanis egy sávot lezártak. A fővárosban pedig történt baleset a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé, az Állatkerté felüljárón a külső sávban, és még tart a helyszínelés a Rákóczi hídon is a Budai hídfőnél, a Buda felé tartó oldalon a külső sávban. De lássuk, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Bogáti Bence. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
3: Köszöntöm a hallgatókat. A tegnapi Rákoson történt baleset után korlátozással megindult a forgalom, de a 60 és az új 100 vonalon továbbra is változásokkal kell számolni. Az S76-os vonatok csak Újpalota és Pirisvörösvár között járnak. Az S80-as vonatok nem közlekednek, helyettük a Mátra és Agria interrégiók állnak meg. Az új 100 vonalon minden második sűrűsávú S60-as vonat kimarad, helyettük a Z60-as vonatok állnak meg. A H8-as hév egész nap

0: hosszabb szerelvényekkel jár, és a vasúti menetjegyeket is elfogadják. A folyamatosan frissülő információk a Más Csoport honlapján és a MÁV Inform Facebook oldalán is elérhetők. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének, Bogáti Bencének köszönjük az összefoglalót, jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Ez már a sláger délután. Köszöntöm Önöket, és kívánok laza hazautat. Én Kiskata vagyok, és elkísérem Önöket a hazaúton, mégpedig olyan ragyogó zenészek társaságában, mint a mindig mosolygó Ray Dalton Blood Running című dalával indul az óránk. Sláger!

Sabrina Carpenter dala szólt itt a Sláger FM-en, ez volt a Tears, és ez a dal bizony műfaját tekintve nagyon messze áll attól a műfajtól, amelyről most hoztam hírt önöknek. A flamenco ugye egy nagyon szenvedélyes, olykor nagyon lendületes, de olykor nagyon szívbemarkoló zenei stílus. Az úgynevezett andalúz háromszög. Sevilla, Cádiz és Jerez de la Frontera szegény negyedeiben született. A veszteség, a méltóság, a büszkeség egyszerre jelenik meg benne. A flamencót nagyon sok félreértés övezi, viszont holnap a Magyar Zeneházában, a Világfalu Zenei Szabad Egyetem keretein belül megpróbáljuk majd ezeket a félreértéseket értéssé változtatni, hogy miről szólnak a dalok, hogy miket kiabál közben a közönség, hogy miért tapsolják végig az egyes dalokat, hogy mi a szerepe a táncnak, hogy hogyan vált a gitáros virtuózitás terepévé a flamenco. Mindenről szó esik majd természetesen sok-sok zenével fűszerezve, hiszen az est vendége Alex Torres, perui gitáros flamenco zenész lesz, aki évek óta Budapesten él és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végzett, szóval ne aggódjanak, érteni fogjuk minden szabát, szóval mindez a Magyar Zeneházában holnap. Fú, nagyon tüzes lesz, nagyon kíváncsi vagyok rá, remélem, hogy itt találkozunk. Itt a Sláger FM-en pedig már is megyünk tovább a Crowded House dalával, a Don't Dream It's Over forog.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Kelly Clarkson dalszólt. Ez volt a Breakaway, és pontosan 3 perccel járunk 4:30 után. Már is mondom, hogy merre mi a helyzet az utakon, ebben az önök segítségére is számítok. 0630303095 utána pedig jön az az énekesnő, aki múlt héten a milánói divat héten tündökölt, és hát kétségtelenül ő volt az esemény legnagyobb sztárja. Jennifer Lopez énekel nekünk David Guetta oldalán. Szól hamarosan a Save Me Tonight.
1: Műsorajánló. Testvérek. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
2: Én láttam.
3: Ne, kérlek.
2: És zseniális.
3: Anna, az a fotó.
1: Ugyanaz a család.
2: Ugyanazok a történetek.
1: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
2: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
1: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
2: Két hetente, kedden este 9-től.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
6: Náladok, hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
7: Huminsavat használok. Humin Gardent.
6: És én már elkéstem vele?
7: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
6: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
8: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába.
9: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként válaszd a zalakorosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
10: Marina Sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
11: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tykata Folk, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
1: A reklám után.
0: Itt a Sláger FM-en gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Szerencsére sem ma, sem a következő napokban időjárási front nem nehezíti az életünket, viszont a reggeli hideg és a napközbeni jelentős melegedés, vagyis a nagy napi hőingás okozhat kellemetlen tüneteket, fejfájást, vérnyomás ingadozást, illetve a reggeli hidegben az ízületeink is egy kicsit rozsdásak lehetnek. Holnapra egyébként megint csak sok napsütést ígérnek a meteorológusok, a reggeli 10-11 fokot pedig délután 25-26 fok követi majd, eső továbbra sem érkezik. Nézzük, mi a helyzet az utakon. A Margit körúton történt egy baleset a Széna tér felé a Bem József utca után a külső sávban, úgyhogy itt most ezért nehézkes a közlekedés, de helyszínelnek az Örs vezérterén, a Fehér út felé, a Kerepesi út után a belső sávban, és baleset nehezíti a haladást a Róbert Károly körúton, a Rákóczi híd felé az Állatkerti felhajtón a külső sávban, illetve a 9. kerületben a Mester utcában kifelé a Könyves Kálmán körút előtt a külső jobbra kanyarodó sávban. Emellett tart a délutáni csúcs is, úgyhogy lassú a haladás a pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig, a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, a budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Margit körúton a Bem József utcától egészen a Széna térig. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után, és félpályás az útzár a második kerületben a Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mert javítják a csatornát, itt a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Jaj, hát ezt mondhatják azok is, akik éppen hazafelé igyekeznek a csúcsforgalomban. Várom a közlekedési infókat 0630303095-8, ez a Sláger FM SMS és telefonszáma, és már is érkeznek a legfrissebb információk, de még a hírek előtt meghallgatjuk Dr. Béres és Király Viktor dalát, a tűzvarázsló zárja az óránkat.
1: Dr. Béres! My name is Victor, you can take a picture.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégi középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél.
3: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be! Válassz ajándékot! 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek Ford.hu.
5: Nappal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netsparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tájkatafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
6: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Nem adja vissza a mandátumát Hankó Balázs. Az őszi fesztiválokat ellenőrzi a NAV több vármegyében. Védelmi gyakorlatot tartottak a Magyar Nemzeti Múzeumban. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Nem adja vissza a mandátumát Hankó Balázs, aki tegnap letartóztatott az ügyészség hűtlen kezelés gyanújával. A Fidesz kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan szerint Hankó politikai

0: dolgozók biztonsága. A vizsgálat idejére ezért döntött úgy, hogy a főigazgatót felmenti a munkavégzés alól. A héten hat vármegyében is célzott NAV ellenőrzésekre számíthatnak a vállalkozások és kereskedők. A revizorok kiemelten vizsgálják az őszi fesztiválokat, vásárokat, szabadtéri rendezvényeket, valamint egyes üzleteket és vendéglátóhelyeket. Pest vármegyében Vácon elsősorban a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és az online pénztárgépek szabályos használatát ellenőrzik. Baranyában papírírószer és háztartási vegyi áru üzletekre koncentrálnak. Hajdúbiharban a vendéglátóhelyeken és építkezéseken keresik a szabálytalan foglalkoztatást. Komárom-Esztergomban a hentes üzleteket, Nógrád vármegyében pedig a kifőzdéket és falatozókat ellenőrzik. Somogyban főként építkezéseken vizsgálják a foglalkoztatást. Sződligeten fogtak el egy 3 éve bujkáló férfit, aki szeptemberben felkerült a legkeresettebb körözöttek 50-es listájára. A 32 éves férfival szemben a fővárosi és a kecskeméti törvényszék is elfogató parancsot adott ki. Korábban garázdaság, testi sértés, hamis vád, ittas járművezetés és közokirat hamisítás miatt is elítélték. Végül 4 év 5 hónap szabadságvesztést szabtak ki rá. A férfi 2023 óta bujkált, hogy elkerülje a börtönbevonulást. A Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai információgyűjtéssel behatárolták a tartózkodási helyét, majd szeptember 17-én egy sződligeti családi házban elfogták. A férfit előállították a Váci rendőrkapitányságra, azóta pedig megkezdte szabadságvesztése letöltését. Nemzetközi állatjóléti minősítést kapott a fővárosi állat- és növénykert. A Global Human Certified tanúsítványt szigorú független vizsgálat után ítélték oda az intézménynek. Az ellenőrzés során többek között az állatok elhelyezését, takarmányozását, vízellátását, a kifutó kialakítását, a fény- és hangviszonyokat, valamint a gondozó képzettségét vizsgálták. A minősítéssel jelenleg 20 ország több mint 80 állatkertje rendelkezik, Magyarországon és Közép-Európában, azonban Budapest az első ilyen intézmény. Védelmi gyakorlatot tartottak a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. A szimulációban egy földrengés miatt megrongálódott épület és a veszélybe került műtárgyak mentése szerepelt. A résztvevők gyakorolták a sérült és az épületben rekedt emberek felkutatását, kimentését és elsősegélyben részesítését, valamint a műkincsek biztonságos elszállítását is. A komplex gyakorlaton a Magyar Honvédség, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a Magyar Vöröskereszt, a múzeum és több más civil, illetve katonai szervezet vett részt. A gyakorlat sikeresen és balesetmentesen lezajlott. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már mondom is, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok. Szerdán száraz, szinte mindenhol zavartalanul napsütéses időre készülhetünk. A keleti, délkeleti, valamint egyes tájainkon a déli eszelet élénk lökések kísérhetik, és északnyugaton erős széllökésekre is lehet számítani, de ez legalább hűt majd bennünket egy kicsit. Kora reggelre helyenként pára köd képződhet. Reggel 10-11 fok, délután pedig 25-26 fok várható, és csütörtökön is marad az alapvetően napsütéses idő, akkor is 25-26 fok lesz a legmelegebb órákban, talán egy picit több felhő lesz fölöttünk az égen, de esőre akkor sem számíthatunk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
1: Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópályán a Budapest felé tartó sztráda oldalon a Dabas-Újhartyán csomóponthoz közel munkavégzés miatt torlódik a forgalom. A 41-es kilométernél ugyanis lezártak egy sávot. A fővárosban pedig sajnos több baleset is nehezíti a délutáni csúcsforgalmat. A Margit körúton a Szénatér felé a Bem József utca után a külső sávban volt egy baleset, de szintén baleset történt a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé az Állatkerti felüljárón a külső sávban, illetve a 9. kerületben a Mester utcában kifelé a Könyves Kálmán körút előtt a külső jobbra kanyarodó sávban. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig. Csatornajavítás miatt ezért a 72-es trollibusz is terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, mert javítják a gázvezetéket, és a 10. kerületben a Bihari utcában a Mázsatérnél a Kőbányai út előtt a gázvezetéket javítják. Ezért itt is lezártak egy sávot. Vezessenek óvatosan.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Ez továbbra is a sláger délutáni, és benne már is érkezik Harry Styles American Girls című dalára. Táncolhatunk előtte azonban Kamrattól a So Good Forog, én pedig Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk. Jó rádiózást kívánok!

Billy Ocean dalaszolt itt a Sláger FM-en, ez a Sláger délután, mi pedig már is túracipőt húzunk és elindulunk kilátót nézni, mert ugye eldőlt a verseny, kiderült, hogy melyik lett 2026-ban az év kilátója. Egyébként minden eddiginél több mint 50 ezer szavazat érkezett idén ebben a versenyben, és hát egy zempléni kilátó, a Jánosvára kilátó végzett az első helyen, amely több mint 20 ezer szavazatot zsebelt be. Egyébként a 10 döntőbe jutó kilátó között szerepelt a Boldogözsép kilátó is, amely itt van Budapestől egy karnyújtásnyira a Pilisben, úgyhogy arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ellátogatnánk ide. Ezért kell túracipőt húzni. Nagyon kellemes lesz a hétvégén is az időjárás, úgyhogy nyugodtan lehet akár ide egy túrát tervezni, szervezni. A Boldogözsép kilátót egyébként is érdemes felkeresni, mert egy nagyon izgalmas kilátó. 2014-ben egy geodéziai torony átalakításából született. Teraszáról pedig a fél Pilist, a teljes Dunazug hegységet láthatjuk, de hogyha tiszta az idő, akkor a Börzsöny is feltűnik. A kilátó a nevét esztergomi Boldogözsébről, a Pálos rend alapító atyáról kapta, aki ezen a vidéken élt remeteként, és hát ez a Pilis és a Dunántúli középhegység legmagasabb pontja, hiszen 756 méter magasan áll. Mint Pilis-Szentkereszt, mint Pilis-Szántó felől megközelíthető, talán Pilis-Szentkereszthez van egy kicsit közelebb. Szóval, ha tehetik, látogassanak el ide is. A kilátónak egyébként nincs nyitva, a tartási ideje folyamatosan nyitva van, úgyhogy az év bármely napján elkirándulhatunk ide. Itt a Sláger FM-en pedig zenében kirándulunk tovább, jön egy remekül sikerült újdonság, de hát ugye nem is várunk egyebet a Cat Science csapatától, csak remekül sikerült dalokat. Tőle

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Bryan Adams dala forgott, ez volt a Cloud Number 9, és 4 perccel járunk 5:30 után. Várom az üzeneteket, várom a kívánságokat, hiszen 6 órakor kezdődik a kívánság műsor, de akár a közlekedési infók is jöhetnek. 0630 30 30 95 8 a számunk. Az infoblokkunk után pedig érkezik az a zenész, akinek márciusban jelent meg debütáló korongja, amely saját bevallása szerint régi terápiás jegyzetekből, emlékekből, élményekből született. Ezeket próbálta megértelmezni a zenén keresztül. A dalok között pedig ott van a Stargazing is, Miles Smith érkezik. De előtte gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Olyan, mintha újra és újra ismétlődnének a napok, mert az időjárás tekintetében nem nagyon lesz változás. A következő napokban marad a napsütéses, reggel hideg, délután meleg idő. Egyedül abban lesz különbség, hogy a felmelegedés reggelente egyre mélyebbről indul. Holnap 10-11, csütörtökön 9-10, pénteken, szombaton 7-8-9 fok várható, de délután egyaránt 25-26 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet, a napsütés pedig egyedül csütörtökön árnyékolhatják kisebb felhők, de esőt azok a felhők sem tartogatnak, úgyhogy csodás indián nyárban tölthetjük a következő napokat. Jön a segítség az úton lévőknek. Baleset miatt zárták le a 14. kerületben a Rákospatak utcát a Szobor utca közelében, de baleset okoz fennakadást az Erzsébet híd Pesti híd főjében is, a Szabad Sajtó út felé a külső buszsávban, és még tart a helyszínen és a 9. kerületben a Mester utcában kifelé a Könyves Kálmán körút előtt a külső jobbra kanyarodó sávban, és a Margit körúton is a Szénatér felé a Bem József utca után a külső sávban. De készüljenek arra is a közlekedők, hogy útszűkületen kell áthajtani Csepelen, a Szent Imre téren, a Kossuth Lajos utca előtt, mert itt javítják a burkolatot. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerületben, a Vágóhíd utcában, a Veselényi utcánál, úgyhogy itt lezárták az érintett útszakaszt, és útszűkület van a 13. kerületben, a Pannónia utcában is, a Katonai József utca után, mert javítják a gázvezetéket, de dolgoznak a Gogol utcában is, itt a csatornát javítják a Váci út közelében, úgyhogy itt is útszűkület van, illetve a Budaörsi úton szakaszosan lezárják a külső sávot a Naprózsa és a Gazdagréti út között aszfaltozás miatt. Jó utat kívánok és baleset mentes közlekedést.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: gold.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Lloyddal szólt, ez volt a Gold, és hát a mai időjárás is aranyat ért. Nagyon szépen sütött a nap. Igaz, egy picikét fújt a szél, ráadásul pont kelet felől, aminek ugye azért nem örülünk, mert Szent Mihály napján a keleti szél kemény fagyos telet ígér, de azért nem volt olyan vészes, és most sem annyira vészes a légmozgás, úgyhogy én ezt nem is számítanám szélnek. Egyébként 10 perccel járunk 6 óra előtt, úgyhogy érkeznek hamarosan a friss információk, a hírek után pedig indul a kívánságműsor, úgyhogy önöki a terep, de előtte még szól Kálai Sanders András dala, a Breed.

0: Noviba anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül.

0: Műsorajánló. Testvérek. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
1: Én láttam.
2: Ne, kérlek.
1: És zseniális.
2: Anna, az a fotó.
0: Ugyanaz a család.
1: Ugyanazok a történetek.
0: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
1: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
0: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
1: Két hetente, kedden este 9-től.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: A Balaton Pláza újdonsága, igazi játéktermi hangulat két napon át. Gyertek barátokkal vagy a családdal a játékzónába, ahol a részvétel ingyenes és a kikapcsolódás garantált. Ügyességi játékok, digitális flipper, markolós játék ajándékokkal, lazulás a babzsákokon. Vár a játékzóna a Cinema City előtti területen október 2-án és 3-án 11-től 19 óráig.
4: Új munkát keresel? Irodában dolgoznál, de tartasz a pénzügyektől? A Profitadó Akadémia képzése kezdőknek és pályaváltóknak szól. Nem kell pénzügyi előképzettség. Gyakorlati pénzügyi asszisztens képzés, jelentkezés profit_adó.hu.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Nálatok is örök küzdelem a matek.
9: Már nem. Próbáltátok már a matek oázist? A fiam két jegyet javított.
8: Azta! És mi ez?
9: Interaktív matek a neten. matekoázis.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
10: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

Őrizetbe vették Hankó Balást. Trafiboxot telepítettek egy Veszprém megyei településen. Agrárlogisztikai tárolócsarnokot adtak át Nemesvámoson. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Mori vagyok. Őrizetbe vették Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt. A volt kulturális és innovációs miniszter az ügyészségi idézést este kapta meg a parlamentben, ahol Forstoffer Ágnes házelnöktől is levelet kapott arról, hogy el kell hagynia az országház épületét. Ezért távozott onnan és egyenesen az ügyészségre ment. A mentelmi jogának felfüggesztését a legfőbb ügyészség kezdeményezte, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt, az úgynevezett NKA ügyben. Hankó korábban koncepciósnak nevezte az eljárást, és tagadja a vele szemben megfogalmazott vádakat. Trafiboxot telepítettek Pusztamiskén a Dózsa-György utca Nyírád felüli részére. A berendezés kihelyezéséről Horváth Beáta, Pusztamiste polgármestere tájékoztatta a lakosságot a település Facebook oldalán. A Trafibox szeptember 24-én került a helyére, és jelenleg tesztüzemben működik. A település tájékoztatása szerint az elkövetkező időszak lehetőséget ad arra, hogy a közlekedők megismerjék a berendezés jelenlétét, és fokozottan figyeljenek a sebességhatárok betartására. A versenyképes járások program támogatta a Trafibox telepítését, ezzel a közlekedés biztonság javítását és a szabályos sebességválasztás

0: megoldják. A fejlesztéseknek köszönhetően Nemesvámoson egymás mellett működik a tárolókapacitás, a feldolgozó csarnok és a hűtőház. A település önerőből egy hídmérleget is beszerzett az agrárlogisztikai fejlesztések részeként. Személyre szabott zöld tanácsadással segíti a veszprémi családi házak tulajdonosait a kerthangoló program. A kísérleti kezdeményezésben első körben 5 család kertjét mérik fel szakemberek, és az egyedi adottságok alapján adnak javaslatokat a növények védelmére és a kert ökológiai kialakítására. A tanácsadás kitérhet például az árnyékolásra, a víz megtartásra, a zöld szigetek kialakítására és a hőcsapdák kivédésére. A szakemberek szerint a klímaváltozás miatt egyre fontosabb a nagyobb lombos fák és a csoportos növénytelepítés alkalmazása. A program szakértője Fodor Anita tájépítész egy Puskin utcai kertben is gyakorlati tanácsokat adott. A kezdeményezés célja, hogy a veszprémiek a saját kertjükben is tudatosan alkalmazkodjanak az egyre szélsőségesebb időjáráshoz. A tervek szerint a kerthangoló jövőre is folytatódik. A vehir.hu futszál Veszprém már az első félidőben 3 gólos előnyt épített ki. Végül 7-2-re nyert az Energy FC otthonában, a férfi futszál NB1 6. fordulójában. Házbenyámin 3-szor is betalált, a bakonyiak pedig továbbra is 100%-os mérleggel vezetik a bajnokságot. Mérkőzés után 18 ponttal és 44-13-as gólkülönbséggel állnak a tabella élén. A kékfehérek pénteken 18:30-kor a budaörsi Aramis csapatát várják vendégül a március 15-e utcai sportcsarnokban, ahová továbbra is ingyenes a belépés.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mire számíthatunk időjárás tekintetében a következő napokban. Hát, hogyha tetszett a mai időjárás, akkor örülhetnek, mert holnap pont ugyanilyen lesz. Reggel 10-11 fok, délután pedig 25-26 fokra számíthatunk, és egész nap ragyogó napsütés fogad majd bennünket odakint. A légmozgás mérsékelt lesz, viszont fordul a szél, már nem kelet felől, hanem dél felől fúj majd. Ami még jó hír, hogy fronthatás sem nehezíti az életünket, viszont nagy lesz a napi hőingás, ami azért idézhet elő kellemetlen tüneteket az érzékenyeknél. Lássuk, hogy alakul a közlekedés. A 2-es számú főúton Szendehely közelében történt egy baleset. A 44-es kilométernél 2 személyautó ütközött össze, úgyhogy itt a félút pályát lezárták. A fővárosban pedig volt egy baleset a 14. kerületben a Rákospatak utcában, úgyhogy ezt az útszakaszt is lezárták a Czobor utca közelében, de baleset okoz fennakadást az Erzsébet híd Pesti híd főjében a Szabadsajtó út felé a külső buszsávban, és tart a helyszínen és a 9. kerületben a Mester utcában kifelé a Könyves-Kálmán körút előtt a külső jobbra kanyarodósávban, illetve a Margit körúton a Szénatér felé a Bem József utca után a külső sávban. És még tart a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás az Üllői úton befelé a Nagy körút előtt, a Váci úton kifelé szakaszonként, a Rákóczi hídon mindkét irányban, a Petőfi hídon úgy szintén, de igen terhelt a budai alsó rakpart is a Zsigmond tér vonalától egészen a Lánchídig. Figyeljenek arra is, hogy a Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig, mert javítják a csatornát, a Vajda Péter utcában pedig a külső sávot zárták le kifelé a Villám utca után, aszfaltozás miatt. Vezessenek óvatosan!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a kívánságműsor, jöhetnek az üzenetek. Ádám azt írja, hogy szeretné meghallgatni New Level Empire az Ilyen soha nem érhet véget című dal feldolgozását. Semmi akadálya, már is érkezik a dal. Előtte azonban Nóri kedvéért Jonas Brothers-szel indulunk. A Sucker forog.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Benne pedig a Miami Sound Machine dala forgott, ez volt a Konga, és ez a kívánság műsor. Jöhetnek az üzenetek, vagy akár ide is csöröghetnek, 0630 30 30 95 8 a számunk. Mielőtt tovább mennénk, egy újabb jó hírt osztanék meg önökkel, ugye a napokban érkezett a hír, hogy az Elte fűvészkertben idén is megnyílik majd a Garden of Lights október végén, viszont a Margit sziget mesés fénybirodalma, a Lumina Park is tárja majd a kapuit, és idén is vár bennünket, hogy az őszi téli szezonban a barátságos látványos fényekben gyönyörködjünk. Itt október 20-ától lesz látogatható ez a látványosság. Megújult és még varázslatosabb tematikával vár majd ránk a Lumina Park, amely egyenesen Csodaországba repíti a látogatókat, hiszen ezúttal Alice története elevenedik majd meg méghozzá több mint 200 installációval. Mintegy másfél kilométer hosszan sétálhatunk majd a fényárban úszó mesebirodalomban, úgyhogy ezt semmiképpen ne hagyják ki. És hát ahogy a korábbi években azt megszokhattuk, idén sem csak az adventi időszakban lesz látogatható ez a fénypark, egészen márciusig felkereshetjük. Tehát a Lumina Parkkal is érdemes lesz tervezni. Na de nézzük a kívánságokat. Szia Kata, Zsani vagyok, és szeretném kérni Alla Langley-től a Be Hurt, küldöm mindenkinek, aki szereti. Imádom ezt a dalt, úgyhogy nagyon-nagy örömmel forgatom, Zsani. Azonnal érkezik, előtte viszont Dávid kérését teljesítem. Sziasztok, Majától az All About the Money-t küldöm Kingának, és üzenem neki, hogy holnap vezessen nagyon óvatosan. Oké, már is jön a dal.

0: A slágerlisták élén álló Ella Langley énekelt nekünk, ez most nem a Choosing Texas, hanem Be Her című dala volt, ez pedig a kívánság műsor itt a Sláger FM-en, és egészen 8-ig teljesülnek a kérések, jöhetnek az SMS-ek, de akár ide is csöröghetnek. Már is érkezik a Coldplay Higher Power című dala, ezt Zsuzsi szeretné küldeni barátnőjének Márténak, előtte azonban Lotfi Beggyi, Kollányi Zsuzsi és Dr. Béres közöse a régi nyár szól, ez pedig Verának jutott eszébe.
1: Lotfi Beggyi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva

0: Itt a Sláger FM-en jön az időjárás jelentés. Holnap is szép napsütéses lesz az időjárásunk, sőt a helyzet az, hogy ezen a héten hírehamva sincs az esőnek, még csak felhők sem érkeznek. Fölénk talán csütörtökön lesz egy-két árnyékot hozó felhő, de eső azokból sem érkezik. A reggelek azonban egyre hűvösebbek lesznek, holnap 10-11, csütörtökön 8-9 fokban indítjuk a napunkat, de délutánonként 25-26 fokig emelkedik a hőmérséklet, úgyhogy nincs okunk a panaszra. A még úton lévőknek nincsen egyszerű dolguk, mind városon belül, mind kívül. Igen nagy a forgalom. Az M1-es autópályán például Hegyeshalom felé két műszaki hibás jármű is fennakadást okoz. Az egyik Bicskénél a 38-as, a másik nem sokkal távolabb a 45-ös kilométernél vesztegel a külső sávon. Az M0-as déli szektorán pedig az M5-ös autópálya felé a Nagy-Dunahídon több jármű koccant. A 15-ös kilométernél a legbelső sávot lezárták, a kialakult torlódás már csaknem a 4 kilométert is eléri. A főváros belterületén is volt baleset, a Rákospatak utcát a Czobor utca közelében ezért zárták le, de az Erzsébet híd Pesti híd főjében a Szabadsajtó út felé a buszsávban és a Margit körúton a Szénatér felé a Bem József utca után a külső sávban szintén baleset okoz fennakadást. Arra figyeljenek, hogy lezárták a félútpályát a második kerületben a Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mert itt javítják a csatornát, és lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hello, we're Coldplay.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ricky Martintól szólt a Maria itt a Sláger FM-en, és ez már a kívánság műsor, benne pedig egészen 8-ig teljesülnek a kérések. 06 30 30 30 95 8. Ugye nagyon szép idő lesz a hétvégén, úgyhogy csapjuk a hónunk alá a kutyusunkat, vagy inkább csatoljunk rá egy nyakörvet, és vegyük az irányt a Szent István Bazilika felé, hiszen október 3-án, vagyis szombaton több száz kutyus és a gazdáik indulnak közös sétára a Dogs nagy falka sétáján. A bazilikától az Andrássy úton át egészen a Városligetig tart majd a séta, az apropó pedig mi más is lehetne, mint az állatok világnapja. A séta után pedig a Városligetben számos meglepetés, program, izgalmas játék, sőt előadások várják majd a résztvevőket. Az esemény a közös élmények mellett a felelős állattartásra és az örökbefogadás fontosságára is igyekszik fölhívni a figyelmet. Természetesen ingyenes a programon a részvétel, ahogy az összes falkasétán, viszont regisztrációhoz kötött, úgyhogy ezt nem ulasszák el. És hogyha a kívánság műsorra szeretnének regisztrálni, azt sem ulasszák el. 0630 30 30 95 8 a számunk. Sziasztok, Lina vagyok, a páromnak, Zolinak szeretnék küldeni egy dalt, Dr. Bérestől és Verép Tomitól az Ugye nem bántad meg című számot. Nagyon romantikus ez a dal, úgyhogy már is forgatom. Barbie pedig azt írja, hello Kata, Csabusnak üzenem, köszönöm, hogy a tesóm vagy, és küldöm neki Michael Jacksontól a Thrillert. Jó a dalválasztás, már is szól.

Ez volt Kylie Minogue-dal, az In Your Eyes, itt a Sláger FM kívánság műsorában, és már is érkezik Szendő Fibori a friss információkkal, de előtte még Évi kérését szeretném teljesíteni. Szia Kata, Rúzsa Magditól szeretném kérni a nyári záport, és küldöm a nővéremnek, Krisztinek, mert nagyon sokat dolgozik. Oké, Évi, a nővérednek szól a dal.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Kisvárdán folytatja országjárását Magyar Péter miniszterelnök pénteken. Feljelentést tett a vidék és településfejlesztési miniszter egy Veszprém balatoni támogatási szerződés miatt. Új metrós funkcióval bővült a Budapest Go alkalmazás. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Kisvárdán folytatja országjárását Magyar Péter pénteken, közölte a miniszterelnök, aki Facebook posztjában azt írta, pénteken 16 órakor tart majd fórumot a városban. A bejegyzésben azt ígérte, az ottaniak választ kaphatnak arra, hogy ki is az a Sesták Miklós, akit 12 milliárd forintos vesztegetési ügyben őrizetbe vettek. Mit tett Kisvárdán és környékén, milyen volt az élet Szabolcs-Szatmár-Berek megyében a Fidesz alatt? Magyar Péter szeptember 12-én Veszprémben kezdte meg újabb országjárását, majd egy héttel később Pécsre látogatott, legutóbb múlt szombaton pedig Szolnokon tartott beszédet. Feljelentést tett a vidék és településfejlesztési miniszter egy 1,8 milliárd forintos támogatási szerződés miatt, amelyet januárban kötött a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a Veszprém Balaton 2023 ZRT-vel. Lőrinc Viktória videójában azt mondta, az érintett cég vezető tisztségviselője korábban a minisztérium egyik felső vezetője volt. A miniszter szerint az ügyben felmerülhet a hűtlen kezelés, a költségvetési csalás és a hivatali visszaélés gyanúja. Lőrinc Viktória közölte, hogy folytatják az átvilágítást, és minden olyan esetben feljelentést tesznek, amikor szerintük alapos gyanú merül fel közpénzek jogtalan felhasználására. Újabb 100 millió forintos bírsággal sújtják az SK On Hungary iváncsai akugyárát, mert annak engedélyétől eltérő működése talajvízszennyezést okozott, jelentette be Iváncsa országgyűlési képviselője, a Fejér megyei kormány.

0: konferencián. A szervezetek a jövőben közösen alakítják ki álláspontjukat az önkormányzatokat érintő kérdésekben. A megállapodást a Magyar Önkormányzatok Szövetsége mellett a megyei jogú városok, a megyei önkormányzatok, Budapest, a települések, a kisvárosok, valamint a községek és kistelepülések érdekszövetségei és a Magyar Falu Szövetség is aláírta. Karácsony Gergely, a MÖSZ társelnöke arról beszélt, hogy a 8 szervezet társadalmi párbeszédben venne részt az önkormányzatiság helyreállítása érdekében. Október 16-án rendezik meg a 3. Női Egészségnapot Újpesten, amely a női egészség megőrzésére hívja fel a figyelmet. A program délután 2 és este 7 óra között lesz a Görgei Artúr utca 30-as szám alatt. A résztvevők ingyenes mammográfiás vizsgálaton vehetnek részt, emellett szakemberek az emlő önvizsgálatát is bemutatják, és tanácsadással segítik a résztvevőket. Új funkcióval bővült a Budapest Go alkalmazás. Metrós útvonal tervezésekor már azt is jelzi, melyik kocsiba érdemes felszállni ahhoz, hogy az utas a célállomáson gyorsabban elérje a kijáratot, vagy egyszerűbben szálljon át egy másik metróvonalra, írta a HVG. Az újítás automatikusan működik, külön beállításra nincs szükség. Az alkalmazás az akadálymentes útvonalaknál azt is figyelembe veszi, melyik kocsi esik a legközelebb a liftes kijárathoz. A BKK már megkezdte a funkció bevezetését. Akinek még nem jelent meg, annak érdemes frissítenie az alkalmazást.
1: Bori, köszönjük szépen a híreket, jön a meteorológiai előrejelzés. A következő napokban is az az anticiklon határozza meg az időjárásunkat, amely eddig is napos időt hozott. Csapadékra nincs kilátás, azonban marad a reggeli hűvös idő, délután pedig kellemesen meleg, száraz időjárás várható, talán majd jövő héten esni is fog. Holnap reggel mindössze 10-11 fokot mutatnak majd a hőmérőink, de délutánra akár 25-26-27 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, és ugye felhő nem érkezik, csütörtökön azonban változóan felhős napos idő várható, azonban esni azokból a felhőkből sem fog majd. Megnézzük, mi a helyzet az utakon. Baleset okoz fennakadást az Erzsébet híd pesti hétfőjében a Szabadsajtó út felé a buszsávban, illetve volt korábban egy baleset a Margit körúton a Szénatér felé, a Bem József utca után a külső sávban még mindig akadozik emiatt a haladás, és baleset miatt lezárták a 14. kerületben a Rákospatak utcát a Czobor utca közelében, úgyhogy itt most nem tudunk közlekedni. Az M0-as déli szektorában pedig az M5-ös autópálya felé a Nagy-Dunahídon több jármű ütközött, a 15-ös kilométernél lezárták a legbelső sávot. Itt 3-4 kilométer jelenleg a torlódás. Vissza a fővárosba tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd pesti híd főjénél. A Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Éjszakánként pedig erre majd figyeljenek 8 órától hajnali 5-ig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárás van. A 10. kerületben a Bihari utcában a Mázsatérnél is lezártak egy sávot a Kőbányai út előtt, mert itt is a gázvezetéket javítják, míg a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdag Réti út között aszfaltozás miatt szakaszosan zárják le a külső sávot. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Önök a Sláger FM kívánságműsorát hallgatják, én pedig szeretnék még ebben az órában sok kérést teljesíteni. Orsi Avicii-től kérjen You Make Me-t, úgyhogy ez érkezik hamarosan, előtte azonban Benson Boone-tól szól a Mystical Magical Réka kívánságára.
3: My name is Benson Boone.

Megint itt oda a Chris Reától, ez volt a The Blue Café hit a Sláger FM-en, és egy szuper programot szeretnék ajánlani önöknek holnapra, hiszen holnap lesz a Magyar Népmese napja, Benedek Elek születésnapja apropóján. Éppen ezért holnap kora délután egy kis mesehallgatásra invitálnak bennünket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika főépületének Zrínyi termébe, ahol Szabados Zsuzsanna népi mesemondó két órán át mesél majd nekünk. Fontos, hogy ide inkább most ne vigyünk gyerekeket, mert felnőtteknek szóló erdélyi népmesékkel készül majd. Tehát persze tudjuk, a mesék nyelve sokszor kétértelmű, úgyhogy igazából a gyerekeknek is izgalmas lehet ez a mese délután. Szóval a Népmesék napját ünnepelhetjük a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Holnap a program egyébként ingyenes, és várnak sok szeretettel mindenkit. Én pedig várom sok szeretettel a kívánságokat. Írjanak 06 30 30 30 95 8. Sziasztok, Bernének üzenem, hogy sok erőt és kitartást kívánok neki. Ha kell, itt vagyok, hívhat bármikor, és küldök neki egy pörgős számot Fatboy Slimtől. A Rockefeller's Kank érkezik már is Berninek. Szia Kata, Sárikámnak a csodás vacsora mellé George Harrisontól a Get My Mind Set on You-t szeretném, ha lejátszanád. Semmi akadálya, jön a dal, bár aláírás nélkül jött az üzenet, azért Sári remélem, hogy tudja, hogy ki küldi neki ezt a számot.

0: kortyát. Gudics Máté dala forgott, ez volt az Égetem itt a Sláger FM-en, és szépen lassan lepörögnek a kívánság műsor homokóráján és a homokszemek, de azért 8-ig még van idő kérni a kedvenceket. Írjanak 0630303095 vagy akár hívhatnak is bennünket ezen a számon. Gyorsan nézzük is az üzeneteket. Sziasztok, kicsi kincsemnek, Adriennek szeretnék egy számot kérni. Damiano Davidtől a The First Time című dalt üzenem, hogy ő az életem. Köszönöm, hogy mindig mellettem van. Viktortól jött ez az üzenet. A kérés pedig már is teljesül.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabb.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Hát, hogyha lehet hinni a népi megfigyeléseknek, akkor nagyon kemény, hideg tél áll előttünk, hiszen Szent Mihály napján az időjárásból lehet következtetni a közelgő tél időjárására, és hát Szent Mihálykor keleti szél komoly hideg telet ígér, és hát ugye ma keletről fújt a szél, de van egy olyan rigmus is, hogyha Mihálykor dörög az ég, szép lesz az ősz, de kemény a tél, nem dörgött az ég, nem volt eső, úgyhogy ez szerint meg enyhe lesz a telünk. A meteorológusok szerint azonban a következő napok kimondottan kellemesen melegen alakulnak majd. Napsütés vár bennünket egész héten, sőt a hétvégén is. Reggelente azonban már egyre hűvösebb az idő, holnap például 10-11 fokkal indul a napunk, de délután 25-26 fok lehet. Lássuk, mi a helyzet az utakon. Sajnos történt egy újabb baleset, ez a Gyáli úton, az Ecseri útnál. Mindkét irányból korlátozásra készüljenek. A Margit körúton pedig műszaki hibás jármű akadályozza a közlekedést a Szénatér felé, a Bem József utca után a külső sávban. De volt egy baleset az M0-ás autóúton is, az M5-ös autópálya felé a Nagy-Dunahídon, itt több jármű ütközött, a 15-ös kilométernél lezárták a belső sávot, és még mindig 3-4 kilométer itt a torlódás. Az M1-esen Hegyeshalom felé két műszaki hibás jármű is fennakad, okoz az egyik Bicskénél a 38-as, a másik pedig nem sokkal távolabb a 45-ös kilométernél vesztek el a belső sávon. Budapest belterületén figyeljenek arra is, hogy a harmadik kerületben az Ezüsthegy utcában a Templom utcánál félpályás az útzár közműjavítás miatt, itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Szakaszos sávlezárás van a 18. kerületben a Nagykőrösi úton befelé az Eke utca és a Hunyadi János út között karbantartás miatt, és tart a gázvezeték javítása a 20. kerületben a Vágóhíd utcában, a Veselényi utcánál. Ezt az útszakaszt is lezárták. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Melanie C-dől szólt, ez volt az I Turn To You itt a Sláger FM-en, és önök még a kívánság műsort hallgatják és szerkesztik, de már csak pár percünk van 8-ig, úgyhogy siessenek, gyorsan írják meg, hogy mi az a dal, amit hallani szeretnének, vagy amit szívesen végig táncolnának. A számunkat bízom benne, hogy tudják, és remélem, hogy tudják azt is, hogy Szentendrén, a Skanzenben jön a mindenmentes hétvége. Október 3-án és 4-én, vagyis ezen a héten szombaton és vasárnap egy mindenmentes hétvégét tölthetünk el itt a fenntarthatóság jegyében. Játékos és kézműves programokon keresztül felfedezhetjük, hogy mennyi időtálló tudás rejlik a hagyományos paraszti életmódban. Kapunk majd inspiráló ötleteket, megismerkedhetünk zöld megoldásokkal, és hát egy fantasztikus élményekkel teli hétvégét tölthetünk el itt. Érdemes csatlakozni ehhez a programhoz is, és érdemes csatlakozni a kívánságműsorhoz is. 0630303095-8-as SMS számunkra Zsolti írt: sziasztok, páromnak, Trixinek nagyon fárasztó napja volt, de feldobná egy Ákos dal. Hát akkor én kiválasztottam Ákostól az Agyhitet című számot, ez forog már is. Trixinek remélem tényleg segíteni fog. És írt nekünk Gabi is: hello Kata, Nikinek üzenem, hogy jó lesz a szombat, és küldöm neki a Pointer Sisters I'm So Excited című dalát, a kérése pedig már is teljesül. Tonight.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne lassan véget ér a kívánság műsor, hiszen mindjárt 8 óra lesz, úgyhogy érkeznek a friss információk, de még a hírek előtt azért egy kérés teljesítek, és hát érdemes a folytatásban is velünk maradni, hiszen 9 órakor ismét jelentkezik az Így jártam a nővéremmel című műsor. Peller Marian és Peller Anna két testvér beszélget őszintén, személyesen és sok humorral mindarról, ami őket is, hát persze sokunkat foglalkoztat, úgyhogy mindenképpen hallgassák meg ezt a műsort este 9 órától, most pedig, ahogy ígértem, még egy kérést teljesítek. Szia Kata, kedvenc unokabátyámnak, Misének kívánok jó kedvet és boldog névnapot, alig várom, hogy hétvégén együtt is megünnepeljük, addig is küldöm neki a Well Hello-tól a Késő Már című számot. Helga, akinek meg szombaton lesz a névnapja. Hát Helga, neked is előre is boldog névnapot kívánok, és hát Misit is Isten éltesse, szól a dal nektek.

0: slágerek változatosan. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar,
3: hajhullás. Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Nem jössz fürdeni?
7: Sajnos megint viszket és ég a lábam.
6: Ne szenvedj már, kend be kanesztennel. Tudod, hogy mindig ott van a táskámban, ha nyaralunk. És ha már bekented, hozhatnál nekem egy koktélt is.
7: Kaneszten, szabaduljon meg a bőrgombától. A Kaneszten krém vény nélkül kapható gyógyszer, klotrimazolható anyaggal. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

Lefoglalások voltak a Volánbusz ügyben. Somogyban is ellenőriz ezen a héten a NAV. Ünnepélyes megnyitóval kezdődött a katonai vívóvilágbajnokság a Veszprémi várban. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Pori vagyok. Zár alá vették a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának több mint 286 millió forint értékű ingatlanát, emellett egy 6 millió forintnál drágább gépkocsit is lefoglaltak a hatóságok. A központi nyomozó főügyészség szerint további 2,7 milliárd forint értékben egyéb vagyonelemeket is biztosítottak. A korrupciós ügyben 4,5 hónapja folyik a nyomozás, eddig 6 emberrel szemben közöltek megalapozott gyanút, közülük 2 letartóztatásban vannak. Ők Jelinek Dániel, az Inotek csoport vezetője, és Szívek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója. Az ügyben Sesták Miklós korábbi fejlesztési miniszter, KDNP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogát is felfüggesztették, és hétfőn őrizetbe vették. A nyomozást mostantól az újonnan létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal folytatja. A héten hat vármegyében, köztük Somogyban is célzott NAV ellenőrzésekre számíthatnak a vállalkozások és kereskedők. A revizorok kiemelten vizsgálják az őszi fesztiválokat, vásárokat, szabadtéri rendezvényeket, valamint egyes üzleteket és vendéglátóhelyeket. Pest vármegyében elsősorban a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és az online pénztárgépek szabályos használatát ellenőrzik. Somogyban főként építkezésen vizsgálják a foglalkoztatást, emellett a nyugtaadást, a pénztárgépek használatát és az áruk eredetét, illetve a jövedéki termékeket is ellenőrzik. Veszprémben rendezik a 49. katonai vívóvilágbajnokságot, amelynek nyitó ceremóniáját hétfő este tartották a Veszprémi várban. A szeptember 28-a és október 1-e között zajló világversenyen 16 ország egyenruhás sportolói vesznek részt. A küzdelmeknek a Vann Aréna ad otthont, ahol a vívás valamennyi versenyszámában rendeznek mérkőzéseket. A világverseny szakmai lebonyolítását a Magyar Vívó Szövetség, szervezését pedig a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Sportszövetség együttműködésében végzi. A magyar válogatott valamennyi tagja a Magyar Honvédség állományába tartozik. A csapat vezetője Imre Géza, világ- és Európa-bajnok, olimpiai érmes párbajtőr vívó. A keretben többek között az olimpiai világ- és Európa-bajnok Siklósi Gergely is pástra lép. Generációk mozdultak meg együtt hétfőn a Veszprémi Kolostorok és Kertek völgyében. A Generációk mozgásban elnevezésű inkluzív sportnapon fogyatékossággal élő fiatal felnőttek és nyugdíjas klubok tagjai alkottak közösséget.

0: kategóriájában elnyerte a fesztivál fődíját. A Veszprém Balaton Európa Sportrégiója 2026 programhoz készült Rise pedig a dokumentumfilmek között a közönségdíj második helyét szerezte meg, és külön díjat is kapott a nemzetközi filmek kategóriájában. Az alkotások 63 turisztikai és szakmai szervezet 104 filmje közül kerültek ki a díjazottak közé. A Rise Binbauer Botond paraúszó és edzője Hencsei László történetén keresztül a kitartást és a közösség erejét mutatja be.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig a Honey Beast Bódottál című dala forgott, ez pedig a Sláger Este, és hát ma reggel a Sláger reggelben egy izgalmas kamion Európa bajnokságról beszélgetett Portán Petra, nem Somogyi Zolival, hanem Kuka MC-vel, mert úgy ő volt ma a műsorvezető partnere, és hát vonalvégre kapták Kis Norbertet, aki idén is megnyerte a kamion Európa bajnokságot, hiszen a francia futamon gyakorlatilag behozhatatlan előnyre tett szert, de halljuk őt magát.
1: Rajt célgyőzelmet aratott Kis Norbi a franciaországi versenyhétvége első futamán, ezzel pedig behozhatatlan előnyre tett szert, és 8-szor is nyert a kamion Európa bajnokságon Le Mansban. Itt van velünk Norbi, szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok,
1: hát gratulálunk!
2: Ne beszélj hangosan, még alszik.
1: Ja, igen, csak a kedvünkért felkelt, és azt mondta az imént, hogy amit leteszünk a telefont, visszafekszik, úgyhogy kösz Norbi!
3: Hát igazán is, de egy megtiszteltető, hogy itt lehetek. Normális esetben egy verseny hétvége után délig szoktam aludni, de most...
1: Jaj, de jó vagy!
2: Te is a kamionban alszol, vagy ezért ennyire nem beteg a világ még körülötted?
3: Hát a kamionban alszom, de nem a versenykamionban, hanem az utcai szállítójárműfünkben alszom. Jó. Egyébként a verseny hétvégén, úgyhogy ott vagyunk tűz közelbe.
2: Hoppá.
1: Figyelj, az, hogy te most 8-szorra nyertél, ezt azért úgy meg lehet szokni? Tehát, hogy folyamatosan nyersz minden évben gyakorlatilag, vagy azért még van benne valami újdonság?
2: Arra kíváncsi a Petra, hogy hányan utálnak téged ugye a mezőnyben.
1: Ugye a világban, igen.
3: Hát igen, a mezőnyben az ellenfelénk körébe nem vagyunk túl népszerűen.
1: Hát, megértem.
3: Úgyhogy, de nem baj, nem barátokat gyűjteni megyünk általában, helyes, hanem versenyezni, hiszen patinás csapatok ellen, gyári támogatott csapatok ellen, külföldiek ellen versenyzünk, ugye Európa bajnokság. Nyilván mindenki nyerni szeretne, de hát a végén csak egy lehet, úgyhogy rengeteget dolgozunk ezért ugye a csapattal, a Ravis Racing csapatával, hogy ott legyünk minden évben, és hát ezt a sikersorozatot fenntartani azért ez nem könnyű.
1: Ez kemény.
3: Ez azért munka.
2: Hogy volt most a versenyben? Most te állítólag már a pontok alapján vagy ugye Európa bajnok. Ilyenkor, amikor a versenynek vége van, te már ott a matekozol, vagy menet közben már matekozol, vagy már a csapat matekozik helyetted? Tehát, hogy mikor durran a pezsgő, meg mikor vagy tudatában annak, hogy itt már a következő versenyen el se kell indulni?
3: Igen, picit szoktunk számolgatni, igen, nyilván. Ugye már májusban kezdődött a szezon, összesen 7 verseny hétvégénk van idén, még ugye egy hátra lesz.
1: És ott mit fogsz csinálni? Hátradőlsz, vagy ott mi? El se indulsz?
3: Nem, megyünk ott is. Jó, hát jó. Nyilván megtiszteljük a mezőnyt azzal, hogy megyünk, meg hát próbálunk ott is nyerni, meg a legjobb teljesítmény nyújtani. Ahogy szokták mondani, mindig annyit érsz, amit az utolsó versenyeden tudtál hozni, úgyhogy ennek a jegyében megyünk.
2: Nem
3: és akkor májusban kezdtünk Olaszországban, onnantól kezdve építgettük a pontelőnyt, csak aha, hogy másik kérdés a bocs, és akkor ugye nagyjából itt a szezon vége felé meg tudjuk, hogy mikor, melyik versenyen, mekkora pontelőnyre van szükség ahhoz, hogy ugye matematikailag is le tudjuk zárni a bajnok. És akkor így azért láttuk, hogy milyen eredményre van szükség itt Le Mansban, Franciaországban ahhoz, hogy meglegyenek a bajnoki címek. Vagy nem csak az egyéni bajnoki címet, hanem ugye a csapatbajnoki címet is megnyertük.
1: Az pedig 6-szorra, ugye, hogyha jól tudom?
3: Így van.
1: Figyelj!
2: Te az, hogy ilyeneket tudsz?
1: Én nagyon tudod, együtt élek egy olyan emberrel, aki a technikai sportokban nagyon otthon van. Norbi nagyon jól ismeri, sokat beszélgettek akkor már autós műsorokban.
2: Leszek én most a csaj, akkor az outsider, aki megkérdezi, hogy az Európa bajnokságon egyébként csőrös kamionok vannak, vagy csak ezek a tompa orruak vannak?
3: Vannak, szoktak lenni. Mondjuk most talán azt hiszem idén teljes szezon nem fut egy sem. Ja, de van Sightliner, igen.
1: Ja.
3: A 24-es rajtszámú van csőrös is.
2: Menőbb, jobb, vagy rosszabb, vagy áramvonalasabb, vagy semmi különbség nincsen?
3: Szerencsére nem szoktunk találkozni így a pályán.
2: Jaj,
3: Nem annyira az élmezőnyben küzd az idei évben.
2: Na de arról beszélgetünk itt a Petrával, hogy próbáltunk itt okoskodni, hogy az oké, hogy 8-szorra vagy már Európa bajnok, de hogy van világbajnokság?
3: Nem, nincs ebből.
1: De miért nincs?
3: Senki nem volt elég vagány, hogy megszervezze.
1: Akkor Norbikám, neked kéne.
3: Logisztikai rémálom lenne elutazni ezekkel mondjuk másik
1: igaz
3: kontinensekre, úgyhogy szerintem.
2: Hát menjetek egyelőre a kamionnal.
1: A versenykamionnal, nem? Norbi, Le Mansban milyen versenyezni? Mert én úgy képzelem, hogy azért ez így a motorsportnak a szentélye, és mindenki oda akar jutni.
3: Abszolút, igen. Nagyon jó érzés ott versenyezni, mindig nagyon, nagyon jó a pályának a hangulata.
1: Aha.
3: Minden nézetméterén érzed ezt a legendát, ezt a történelmet, ami van ezen a versenyhelyszínen. Úgyhogy nekem az egyik személyes kedvencem mindenképpen, nem csak a helynek a hangulata miatt, hanem egyébként a minősége miatt, a pályának a vonalvezetése miatt is, bár ugye, mi nem pont ugyanazon a vonalvezetésen megyünk, megyünk, amin ugye a legendás 24 órás verseny megy, mert ők ugye egy hosszabb vonalvezetésen mennek, mi ugye egy rövidebb vonalvezetésen megyünk, amin a MotoGP is megy, ott például azon a versenyhelyszínen, de így is nagyon jók a kanyarok, nagyon-nagyon jó a pálya minősége, és hát tényleg a hangulatot ott állni a dobogón, ugyanazon a dobogón állni, hallgatni a magyar himnust, ahol ugye a 24 órás verseny győztese is álltak. 80 ezer ember volt kint ezen a verseny hétvégén, most ott Lemánban. 80 ezer ember előtt állni és hallgatni a magyar himnuszt.
1: Úristen,
3: azért az nagyon jó.
1: Norbi, nagyon büszkék vagyunk rád, gratulálunk. Bravo. Köszönjük szépen a képeket, megosztottuk a Sláger FM Facebook oldalán, ott lehet lájkolni, illetve írni jó kívánságokat Norbinak, mert tényleg fantasztikusak vagytok együtt. A csapat is, meg te is, úgyhogy le a kalappal előttetek.
2: Hát akkor
3: köszönjük szépen, tényleg szeretném kiemelni a csapatnak a munkáját.
1: Így ugye, van,
3: a versenyautót, amivel versenyzünk, ezt mi építjük itt Magyarországon, magyar mérnök, a Bakó Csabi tervező, és ugye a Davis Racing-es srácok itt építik Magyarországon ezt a versenyautót, amivel aztán kimegyünk, és megnyerik az Európa bajnokságot, erre nagyon-nagyon büszke vagyok.
1: Legyetek is magatokra, köszönjük Norbi, szia, szia!
3: Köszönöm, sziasztok!
0: Gratulálunk kis Norbinak ehhez a 8. Európa bajnoki címhez, itt a Sláger FM-en pedig holnap reggel is jelentkezik a Sláger reggel, holnap már Somogyi Zoli is csatlakozik Portnán Petrához, úgyhogy indítsák velük a napot, mi pedig megyünk tovább a Groove House dalával, jön a Ha újra látom. Én

Karamell jelenése forgott itt a Sláger FM-en, ez pedig a Sláger este, én Kiskata vagyok, és hogyha azt mondom önöknek, hogy Pokémon, akkor biztos vagyok benne, hogy mindenki tudja, hogy mire gondolok. Nem csupán egy jelenésről van szó, hanem egy 30 éves őrületről. Bizony, a híres japán rajzfilm sorozat idén ünnepli a 30. születésnapját. Ennek apropóján pedig egy olyan nyereményjátékot hirdettek meg, amely párját ritkítja. A játék fődíját egy különleges szállások kivitelezésére specializálódott cég alkotta meg. Gyakorlatilag megépítették a Pokémon labdát, egy gömb alakú építményt, amelybe a játék nyertese majd beköltözhet. A Pokémon ház egy tópartján áll, és gyönyörű belőle a kilátás. És hát ami nekem a legjobban tetszik, hogy alapvetően fehérre festették belülről a falakat, már ott, ahol nem üveg van, viszont ez a fehér szín a hangulat világításnak köszönhetően megváltoztatható, és gyakorlatilag a világítással bármilyen színt varázsolhatunk belőle, akár kedvenc Pokémonunk színét is megjeleníthetjük a falakon. Persze nem kapja meg örökbe a nyertes ezt a Pokémon labdaházat, de eltölthet itt néhány éjszakát. A játékhoz pedig mindössze regisztrálni kell, szóval aki szeretné kipróbálni, hogy érezhette magát Pikachu, vagy éppen Bulbasaur, vagy Charmander, az bátran tegye próbára, ha szerencséjét. Egyébként Japánban a mai napig hatalmas rajongó tábora van a Pokémonoknak. Hazánkban pedig hatalmas rajongó tábora volt a Margaret Islandnek, a csapat ugye tavaly búcsút vett a közönségtől, de Lábas Viki szólóban folytatja, úgyhogy tőle érkezik már is a 30-valahány, előtte azonban Gáspár Lacitól szól, a Sosem vagy egyedül.

0: Ez volt a Blaha Louisiana dal a Pont Ilyen házra, itt a Sláger estében. 9 órakor érkezik majd Feller Marianna és Feller Anna is. Velük az Így jártam a nővéremmel, 10 órakor pedig Esmiller András ül a mikrofon mögé, hiszen ma is jelentkezik a Slágerkult. Benne pedig Orbán Nelli hárfaművész, színész lesz a műsor vendége, akivel a Körforgásban című zenés irodalmi est október 9-i ős bemutatójáról beszélgetnek majd, mi pedig egy kicsit belefülelünk ebbe a beszélgetésbe.
1: Csodálatos helyszín, és nagyon köszönöm a Márai Kultnak, hogy lehetőséget adott arra, hogy ott mutasson be ezt az estet. Nagyon régóta készülök rá, elsősorban azért, mert ennek az estnek az a specialitása, hogy bár csodálatos művek íródtak hárfára, a hárfa irodalomra, és nagyon sok átirat is készült, mégis úgy érzem, hogy még van ebben több. És egy felhívást tettem ki az egyik közösségi média oldalra nagyjából egy évvel ezelőtt azzal kapcsolatban, hogy az én jó ismerőseim, jelenlegi kortárs zeneszerzők, nek nagyon szívesen fogadnám, hogyha írnának hárfára új műveket, mert szeretném, hogyha bővülne a hárfa irodalom.
2: És szerintem én még láttam is ezt a posztot.
1: Elképzelhető. És örültem elég neki. Nagy visszhangja lett, és elég sok zeneszerző keresett meg, és küldött nekem műveket. Volt olyan, aki szándékosan nekem írt, és volt olyan is, aki már írt korábban hárfára, vagy zongorára, és átdolgozta ezt a kedvemért, és emiatt ezen az esten ezeknek az ős bemutatója fog tulajdonképpen elhangozni. Most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy kizárólag még soha nem hallott kortárs művek lesznek, mert azért egy-két slágert is el fogunk játszani a közönség kedvéért, meg a koncepció kedvéért, hogy összeérjen a kör, de nagyon boldog voltam, nagyon szeretek új dolgokat bemutatni, és nagyon szeretem az újdonságot ötvözni a régebbi már bevált műsorral.
2: Hát oké, de ez azért ilyen szempontból meg egyedi, mert ilyen még nem volt korábban.
1: Nyilván a kortárs dolgok beuntatódnak itt-ottamot, de ilyen szempontból igen, talán egyedi. Főleg, hogy kortárs költőknek kortárs költők verseivel ötvöztem az estét, mert hogy mindenkit, régóta gondolkoztam, hogy hogyan tudnám nem öncélúan ötvözni a színész és a komoly zenei szakmámat, és Závada Péternek az Ahol megszakad kötete volt az, ami nekem segítette összeállítani, összeérni a korábban már növekvő koncepciómat, korábban már fejlődő koncepciómat, ugyanis az összes verse, ilyet szerintem ritka lehet elmondani, hogy valakinek a kötetében az összes verse megérint, és olyan mértékben volt rám alkotói hatással, pozitív hatással, hogy ez segítette meg azt a folyamatot, hogy létrejön ez a Körforgásban című est, amely egy kicsikét a 4 évszak folyamatos változásairól is szól, mind évszak szempontból, mind az ember lelkében történő 4 évszak folyamatos változásairól. És hogy ne csak én és a hárfa legyen az est alatt, ezért két kamarapartnerrel csinálom meg ezt az estet, Romos Kis Ágota fuvola művésszel és Hári Péter cselló művésszel. Tehát nagyon sok trió és duó fog tulajdonképpen elhangozni, csak egy-egy hárfa szóló hallhat a közönség, és a művek között pedig a kortárs versek segítik a koncepció kiteljesedését, és elindulunk a téllel, és így körbeérünk, míg újra a tél
2: kuriózum, nem lesz. Kuriózum hátán. Csak így ámulok és bámulok, ahogy hallgatlak, mert ez egy nagyon fontos kultúrmisszió ám, amit te végzel. Pont ezen gondolkodtam, amíg készültem a veled való beszélgetésre, hogy gyakran mondom, de azért most ide pláne illik, hogy a múltat kötöd össze a jelennel, úgyhogy a jövőt is épített közben kortárs alkotókkal, mert valahogy mégiscsak benne van a múlt tisztelete, szeretete, minden, amit onnan megtanultunk, meghozunk. Ez a hárfára szerintem különösen igaz. Én gyakran mondtam neked, amikor itt beszélgetünk, nekem az egyik kedvenc hang szerem egyébként a hárfa, és valahogy mívesebbé teszi az alkotásokat. Most lehet, hogy csak én átlagos füllel mondom, én nem vagyok zene szakértő, csak egy rajongó, aki tud lelkesedni a muzsikáért, de valahogy úgy tűnik, hogy mívesebbé teszi az irodalmat.
1: Nagyon összepasszol a kettő, tehát nagyon jól kiegészítik egymást, és hogy a kör teljessé váljon, mert azt gondolom, hogy nagyon fantasztikusak a magyar művészek, a magyar irodalom, a magyar zeneművészet, és a magyar színházművészet is, és azt gondoltam, hogy a kör teljes legyen, így a magyar képzőművészetet is igyekeztem belecsempészni ebbe az estébe, úgyhogy hát én sok mindent csináltam már korábban, de még nem éreztem készített fizetést korábban arra, hogy egy egyedi egyedi ruhát készítessek, és erre az estére az is készült. Most fogom elhozni, hogyha innen elmentem a varrónőtől. Ez pedig nem más lett, mint a Csontvári Kocka Tivadarnak a magányos cédrusa, ami szintén nagyon passzol ehhez az évszakos tematikához, és hát nagyon büszke vagyok rá, mert mikorában sosem terveztem ruhát, nagyon szeretem a divatot, de én nagyon bíztam benne, hogy ez is ki fogja egészíteni ezt a koncepciót.
2: De jó. No, hát mondjuk el többször is, hogy megmaradjon az emlékezetekben a pontos időpont október.
1: Október 9-én.
2: Az egy péntek.
1: Este 7, igen, péntek este 7, és a Márai kútban Krisztina körút 1-es szám alatt lesz ez az este.
0: Tehát október 9-én debütál a Körforgásban című zenés irodalmi est, itt a Sláger FM-en pedig ma este a teljes interjút is meghallgathatják a Slágerkultban, tartsanak hetes Miller Andrással és vendégeivel, mi pedig megyünk tovább már is a Vénusz dalával, jön a régi nyár.

Slágerfm, a legnagyobb slágerek változatosan, mindjárt 9 óra lesz, úgyhogy én már is elbúcsúzom önöktől is. Kívánok további kellemes és tartalmas rádiózást, ahogy ígértem, hogy a 9 órakor rögtön a hírek után indul az Így jártam a nővéremmel, Peller Marian és Peller Anna műsora, úgyhogy ragyogó társaságban hagyom itt önöket. Jó szórakozást, és remélem holnap, hát holnap nem, de holnap után megint találkozunk majd délután 4-kor. Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra.

0: anyám és a hőben.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nem adja vissza a mandátumát Hankó Balázs. Az őszi fesztiválokat ellenőrzi a NAV több vármegyében. Védelmi gyakorlatot tartottak a Magyar Nemzeti Múzeumban. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Nem adja vissza a mandátumát Hankó Balázs, akit tegnap letartóztatott az ügyészség hűtlen kezelés gyanújával. A Fidesz kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan szerint Hankó politikai fogoly, semmilyen bűncselekményt nem követett el, és szerinte mandátumának visszaadása meghátrálás lenne. Mentesítették a munkavégzés alól Kisbé Attillát, a Budapesti Operett Színház főigazgatóját. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, számos panasz érkezett az intézmény munkavállalóitól, ezért szakmai és etikai belső vizsgálatot rendelt el. A miniszter szerint a cél az intézmény átlátható és korrekt működésének biztosítása, valamint a dolgozók biztonsága. A vizsgálat idejére ezért döntött úgy, hogy a főigazgatót felmenti a munkavégzés alól. A héten hat vármegyében is célzott NAV ellenőrzésekre számíthatnak a vállalkozások és kereskedők. A revizorok kiemelten vizsgálják az őszi fesztiválokat, vásárokat, szabadtéri rendezvényeket, valamint egyes üzleteket és vendéglátóhelyeket. Pest vármegyében Vácon elsősorban a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és az online pénztárgépek szabályos használatát ellenőrzik. Baranyában papírírószer és háztartási vegyi áru üzletekre koncentrálnak. Hajdúbiharban a vendéglátóhelyeken és építkezések keresik a szabálytalan foglalkoztatást. Komárom-Esztergomban a hentes üzleteket, Nógrád vármegyében pedig a kifőzdéket és falatozókat ellenőrzik. Somogyban főként építkezéseken vizsgálják a foglalkoztatást. Szőlőtigeten fogtak el egy 3 éve bujkáló férfit, aki szeptemberben felkerült a legkeresettebb körözöttek 50-es listájára. A 32 éves férfival szemben a fővárosi és a kecskeméti törvényszék is elfogató parancsot adott ki. Korábban garázdaság, testi sértés, hamis vád, ittas járművezetés és közokirat hamisítás miatt is elítélték. Végül 4 év 5 hónap szabadságvesztést szabtak ki rá. A férfi 2023 óta bujkált, hogy elkerülje a börtönbevonulást. A Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai információgyűjtéssel behatárolták a tartózkodási helyét, majd szeptember 17-én egy szőlőtigeti családi házban elfogták. Nemzetközi állatjóléti minősítést kapott a fővárosi állat- és növénykert. A Global Human Certified tanúsítványt szigorú független vizsgálat után ítélték oda az intézménynek. Az ellenőrzés során többek között az állatok elhelyezését, takarmányozását, vízellátását, a kifutó kialakítását, a fény- és hangviszonyokat, valamint a gondozó képzettségét vizsgálták. A minősítésre jelenleg 20 ország több mint 80 állatkertje rendelkezik. Magyarországon és Közép-Európában azonban Budapest az első ilyen intézmény. Védelmi gyakorlatot tartottak a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. A szimulációban egy földrengés miatt megrongálódott épület és a veszélybe került műtárgyak mentése szerepelt. A résztvevők gyakorolták a sérült és az épületben rekedt emberek felkutatását, kimentését és elsősegélyben részesítését, valamint a műkincsek biztonságos elszállítását is.

0: 300 és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: Sziasztok, ez itt az Így értem a nővéremmel podcast.
3: Sziasztok.
2: Ezúttal már a Sláger FM-en is hallhatóak vagyunk. Keddenként este 9 órától, és az Anna legutóbbi adásunkban megígérte, hogy most aztán ír egy verset improvizatíve. Mondjuk el mindenkinek, jó, hogy ez most nem olyan lesz.
3: Hogy nem olyan.
2: Hát ne haragudj, de így nem tudsz káromkodni, mert hát...
3: Ja, igen, tehát most vissza kellett fognom magam, ja. És ez nem azt jelenti, hogy én káromkodni akarok a verseimben.
2: De akar.
3: Nem, hanem van, ahol egyszerűen az a legjobb rím.
2: Igen, igen, igen.
3: Most na.
2: Az rímel
3: podcast,
2: az.
3: Te most rímelne rá valami, de nem lehet. És a kolléganőnk egy bokorba bújt.
2: Mi történik veled, Sanna?
3: Imádom a rádió varázsát.
2: Hogy mi bokor?
3: Már most.
2: Na, készen na. Állunk?
3: Igen, nagyon-nagyon ótvar vers, tehát annyira rossz, hogy ugye...
2: De a legutóbb nem ezt mondtad, hanem...
3: Bocsánat.
2: Tehát, hogy annyira rossz, hogy
3: igen, igen, csak most gyorsan összerittyentettem, mert hogy szeretem a kis... Szeretem az ilyen kicsit értelmetlen, de azért van értelme verseket. Jó. Kicsit olyan fura.
2: Okay.
3: Fura, kicsit erőltetett.
2: Kicsit.
3: Na, így hangzik. Peller Anna, ugye én írtam.
2: Igen.
3: Peller Anna, így jártam a nővéremmel. Így jártam a nővéremmel. Podcastom lett bővéremmel. Peller Marian a húgom, de nekem nagyobb a súlyom. Ez a versem most született. Hallgatjátok a podcastet?
2: Ó, szép, szép.
3: Legyen csodás éjszakátok, képemet megcsókoljátok.
2: Hát ez figyelj, ez gyönyörű lett, én azt hittem, hogy itt legalább egy anyát, legalább azt hittem, hogy az éjszakátokra legalább egy anyátok
3: jó.
2: Fog jönni, de
3: érzem, hogy ez ütős, tehát hogy van benne meglepő rész,
2: van,
3: a kérdések.
2: Van, és hogy nehezedre esett kihagyni a...
3: Nem, most, mert most ráhangolottam erre.
2: Arra, hogy akkor most egy kicsit ilyen
3: de lett volna benne a... még...
2: De
3: lett volna
2: való.
3: Még, de majd azt, hogyha már nagyon elfogadták ezt, amit itt csinálunk, akkor majd
2: amikor
3: írok
2: már
3: valami
2: durvábbat. Ez biztos nagyon jó lesz.
3: Az utolsó adásunknál, amikor már úgyis azt mondják, hogy köszönjük szépen.
2: Igen, igen.
3: Jó, jó, jó.
2: Jó, ezt tetszik, tudod, az utolsó, híres utolsó mondatok az, hogy ezzel csak annyit szeretnék elmondani, hogy nincs olyan műsorvezető ismerősöm, akivel, vagy olyan, aki hasonló felületeken dolgozik, hogy ne játszottunk volna el azzal, hogy egyszer egy olyan teljesen őszinte interjút készíteni, vagy egy olyan teljesen őszinte beszélgetést úgy kiadni. Mert nyilván most azért még mindig, bár örjöngünk, de azért még mindig moderáljuk magunkat.
3: Hát azt, igen.
2: Tehát azért mennyi, most hogyha százalékosan kéne meghatároznod, mennyire vagyunk itt teljesen önmagunk?
3: Szerintem teljesen önmagok vagyunk. Direkt nem hozunk be esetleg olyan témát, vagy olyan szemét, akiről ha nagyon őszintén kéne beszélni, akkor egy ország gyűlölne minket.
2: Igen.
3: Tehát
2: igen.
3: Tulajdonképpen olyan témát kell választani, amiben ugyanilyen szimpatikusak maradhatunk, mint eddig.
2: Úristen, Anna, borzalmas vagy. Én meg arra gondoltam egyébként, hogy az, ahogyan fogalmazok, vagy beszélek, azért az a való életben még nyersebb. Ennél. Tehát itt azért szofisztikáltabban fogalmazok. Mert nyilván, és a nyersességhez hozzájön az is, hogy
3: a
2: káromkodás is.
3: A káromkodás az, amikor így a velejárója egy hevületes beszélgetésnek, igen. Akkor szerintem teljesen oké. Okay.
2: Okay. Van, hogy indulatos, van, hogy keserűség van benne. Most a saját dolgaimat mondom,
3: légy
2: a
3: türelmetlen. Bárki jó, beszélget. Én tudom, egy rádióműsorban próbáljuk népnevelőként szép magyar
2: nem
3: beszédet.
2: Nem népszerűség. Nem jó népne, a szép magyar beszéddel egyetértünk.
3: Mind a ketten Kazinczy érmesek vagyunk.
2: Ettől függetlenül hadarunk, mint az állat.
3: De az azért van, nekem megmondta annó drága volt osztályfőnököm, nyugodjék békében Kerény Imre, mert gondolattorulás van a fejünkben, mert olyan okosak vagyunk.
2: Jézus Mária.
3: Nem, hanem hogy már a következő gondolat ott van, és azok az emberek szoktak hadarni, akik elmondják gyorsan, elmondom, mert még ezt is akarom mondani.
2: Igen.
3: És még egy komplexus is lehet az oka. Hogy te nem vagy elég érdekes, gyorsan elmondom, hát ha meghallgatják.
2: De
3: ez egy összetett dolog. Szerintem mind a kettő.
2: Igen.
3: Szerintem mind a kettő.
2: Én most nem így érzem, hogy vagyok elég érdekes, hanem egyszerűen...
3: Most nem így érzem, de az egésznek a pszichológiájában ez is ott lehet.
2: Jó, na, amit el akartam neked mesélni, készülöttem ma idefele jövet, öltözködés, haj belőve, frissen most van, látom te is, és smink, és a sminknél, ugye együtt jöttem az én drága édes párommal, a sminknél már az nekem egy ilyen 10-15 perc szokott lenni, ő már leült a nappaliba, és csöndben némán
3: ismerős
2: várakozó állás.

0: helyezkedett, ez még mindig a jobbik eset, mert előfordul olyan is, hogy még készülődöm, de ő már kint áll az előszobában, neki dőlve a szekrénynek, cipővel, táskával, és vár.
1: Az nem feszít be téged?
0: De az nagyon.
1: Tehát az... Andris, jobban tennéd, ha ilyenkor leülnél, néznél valamit még a tévében.
0: Annyira jó, hogy te az neki tanácsokat. Na és én arra gondoltam, hogy itt rám jött az a rossz érzet, hogy nekem most úgy szórakoztatnom kéne, amíg én készülődök, mert hogy
1: de ez
0: most...
1: a te fejedben van, ez hülyeség. Jó, de érted, verseket mondta, énekeltél?
0: Nem, elmondtam neki ezt, hogy jól vagy szórakoztassalak valamit, mivel amíg elkészül a sminkem. Mondta, hogy nem, de hogy is, köszi szépen, hogy nagyon jól el van.
1: Értem, Macika, ezt a felvetés.
0: Nagyon jól el van, csak hogy egyszerűen ez egy ilyen jellegzetesség, hogy nőként nekem ez nyilván a smink miatt is tovább tart, még elkészül.
1: Biztos, hogy egy nő tovább készül. Szerintem nincs olyan nő, aki nem tovább készül.
0: De ezt megtáfolom, biztos, hogy van olyan, aki hamarabb elkészül. Hát akinek ilyen hülyeségek nem fontosak. Tehát aki nem ezzel foglalkozik, vagy aki nagyon-nagyon pontos és megszállottan időben el akar indulni.
1: Szerintem egy nőnek mindig több idő kell az elkészülésre. Már csak a hajunk miatt is vannak kopasz férfiak, akiknek nem kell fésülködni.
0: Igen, nem kell.
1: Mondjak még ilyen példát.
0: Ez nagyon jó példa volt. Most azon gondolkodom, hogy a fiaimnál például azért van lassulás a készülésnél, mert nem csinálják meg, amit kell. Tehát, hogy mármint úgy
1: nem. Előjött a hadvezér.
0: A hadvezér, és tényleg az vagyok. És mondtam is nekik, hogy megőrülök attól, hogy mondanom kell ilyeneket, hogy vedd le a pizsamádat, mosakodj meg, mosd meg a fogad, légy szíves, cipő! Tudod, a cipő az cipő. Utolsó, akkor már üvöltöm, hogy cipő!
1: És hogy szerintem mindenkinél így van.
0: Igen, de hogy miért? Hogy mikor fog ez átfordulni? Mikor lesz az, amikor magától átöltözik, megmosakszik, fogad? Most egyébként a Kornélnál ez már a nagyobbik, a 13 évesnél már azért jobb a helyzet. De hogy én úgy utálom ezt az én részemet, ezt a hadvezér asszony én részemet, és saját magamat is idegesít.
1: De egyébként ez a legtöbb gyereknél szerintem így van. Annabella most már abszolút magától megoldja ezeket. De akkor reggel suli van.
0: És ő mennyit készülődik sminkkel?
1: Sokat.
0: Tehát neki
1: van rutinja.
0: Neki azt mondtad, hogy van bőrápolási rutinja, de az, hogy mondjuk smink, meg hajkészítés, meg nem tudom, de már az is.
1: Picike szempilla spirál, de azt engedem neki, mert szerintem rosszabb lenne, ha tiltanám. Igen. A haját természetesen megfésüli, szájfény és indulás.
0: Jó, ez cukit, nagyon édes. Elkészül.
1: Igen, és parfüm. Ezt jól áttanulta tőlem.
0: És te lassú készülő vagy gyors? Én ezt nem is tudom.
1: Figyelj, Marian, én megőrülök magamtól abból a szempontból, hogy hát el kéne kezdeni készülni, most még van egy óra. Most kéne elkezdeni készülni. Igen. Ja, mindegy, egy óra múlva. Most már tényleg kéne. Jó, még negyed óra, fél óra alatt. 20 perc, 10 perc, de hajat akartam mosni. 10 perc előtte beállok az zuhany alá, de megmosom a hajamat, ez így volt. Ma is, nem tudom, észrevetett, egy kicsit késtem. És aztán hajszárítás, tehát a smink, a kocsiban nem lehet ilyen tökéletes sminket csinálni.
0: Hát persze, érted? Ilyen tökéletes.
1: Viccelek természetesen. És akkor hoppá. Szóval na, én be nekem az egy nagy hibám, hogy az utolsó pillanatra hagyom a készülődést. Te megadod a módját.
0: Igen, én azért... Hát én, tehát ismersz, igen. Tehát még a ruhákat is kicsit úgy válogatom, hogy ez ehhez jól passzol-e, az ahhoz jól passzol-e. Így nézegetem, ez a negyedik verzió.
1: Tehát jól áll.
0: Három másikat próbáltam. jól működjön.
1: De belegondolsz a férfiaknak, igazából...
0: Egy kötött felsőről beszélek, hogy az megye a szoknyámhoz, meg a kis felsőmhoz.
1: Ennyi. A férfiaknak még az öltözködésük is letisztultabb szerintem, mint a miénk, nem? Mert van, amikor farmer szoknyás napod van amikor gatyás napod van.
0: Ruhás.
1: Nekik nincs farmer szoknyás nap.
0: Van egy nadrág, hanem skótó. Vagy több nadrág, skótó.
1: Hát a skót szoknya, igen. Tehát... Érted?
0: El,
1: de most hal akarom. A skót férfiak picit többet készülhetnek, hogyha éppen mit, hogy olyanja van, hogy le akarja borotválni a lábát, mert hogy a skót szoknya.
0: Nem borotválják olyan lábukat
1: de
0: a
1: mi van,
0: skót
1: ha valaki leborotválja?
0: Hát biztos van olyan is, de a többség az nem valószínű kicsi. Tehát, hogy így...
1: Meg ott van az a jó kis hosszú zokni.
0: A skótoknál?
1: És a skót duda milyen cukiság, Istenem.
0: De azt hiszed, hogy ez cukiság, de amikor egy hetet töltöttem Edinburghben, az nagyon
1: hangos?
0: Sok. Igen. És a főtér közelében volt a kis pici szállásunk, és figyelj, tehát, hogy az
1: volt
0: a...
1: ott egy skótdudás.
0: Egy minden sarkon skótdudás.
1: Istenem, minden álmom, hogy találkozhassak egy skótdudással.
0: Egyébként tudom, hogy te tényleg vágysz arra, hogy Skócia meg Írország. Miért nem mész?
1: Majd előbb-utóbb összeszervezem. Nem volt még annyi időm, hogy eljussak.
0: Én tudom, de kicsi, így megy el az életünk. Ezzel még szoktunk vitatkozni egymással. Így megy el az életünk. Miért nem csinálod meg? Annyira megértem.
1: Mert vannak sokszor fontosabb dolgok. Tudod, mások vagyunk ebben.
0: Igen.
1: Most dolgozzunk fel együtt, hogy nem láttam idén élő skótdudást, de
0: nem idén, hanem hogy érted egyáltalán.
1: Remélem, hogy még az életemben. Írországban.
2: láthatok egy skóddudás zenekart. Majd a Marcinak szervezek egy ilyen szerelést, hogy otthon dudáljon.
1: Jól neki. Is állna neki. Igen. Nehéz lehet játszani a skóddudát?
2: Szerintem nagyon.
1: Igen?
2: Szerintem ilyen harmonika érzet, csak még fullni is kell.
1: Nem, több. És akkor jó.
2: Nem több.
1: Na jó, hagyjuk. Ne égjünk be. Nem vagyunk. Mindenki nézzen utána a skóddudat tematikáján.
2: Skóddudat specialisták. Viszont, ha már hanghatások, meg hangrezgések, eszközök. Képzeld el, hogy a múltkor hoztam malát, és neked hoztam karkötőt.
1: Igen, igen.
2: Na,
1: igen.
2: Vagy ha hoztam, hát mert dicsérted. Szóval képzeld el, hogy most annyira jó fejek voltak a karmagúru soposok, hogy küldtek pár hangtálat, hogy próbáljuk.
1: Ezer éve vágyom arra, hogy én élőben nem láttam hangtálat.
2: Ne!
1: De csak mindenféle videóban láttam, hogy ezeket használják, és most itt van?
2: Most itt van, és most azt fogjuk csinálni, hogy először a kicsit fogod a kezedbe venni te direkt, jó. És majd én megkongatom. Le kell venned a gyűrűt, ne haragudj.
1: Jó, átteszem a másikra.
2: És mereven kell tartanod. Így jó? Igen, a kezedet mereven tartsd, jó?
1: És hol van a hangtál?
2: Jó, most jön.
1: Ja, jó. Mert én már mereven tartom a semmit.
2: Ez?
1: Jaj, de kedves.
2: És nagyon fontos, ezzel kapcsolatban is szeretném elmondani.
1: Úgy, de jó súlya van.
2: Bizonyám. Hogy nem tudom pontosan megjegyezni, hogy hány fémből, de ez egy különleges összeállítású fém ötvözetekből készül, kézzel kalapált, és szintén Nepálból. Tehát nagyon, az nagyon ős kis otthonából hozták, képzeld el. Na, kipróbálod, hogy milyen érzed? Ne feszüljön rá, hanem mereven. Igen. Figyelj. Ne az és hogy mit érzed? Csukd be a szemed. De hogy is, ne ütöm meg az ujjadat. Hol rezegsz? Nagyon izgi lesz. Figyelj.
1: Ezt nem hittem volna, hogy ez a rezgés így végig.
2: Milyen durva, hogy megy végig az egész testeden. Nem fantasztikus?
1: Még egyszer.
2: Bocs.
1: Én imádom. Hát ez, gyerekek, ez nagyon érdekes. Én ezt nem gondoltam volna. Tehát elindul a karomba, és az a vicces, hogy mind a kétszer éreztem a másik kezemben is. Tehát a jobb kezemben tartom, a rádióhallgatóknak mondjuk el, így mert van. Ők nem látják.
2: Így van.
1: Marianka üti a kolompal, vagy mi nevennek.
2: Én ezt ütőnek, ez nem esett szükséggel ütőnek nevezném.
1: Mi tehenészlánynak születtünk.
2: Többféle ütő van egyébként, most akkor megmutatom
1: és
2: még
1: ezt. Átmegy a rezgés a jobb kezemből a bal középső ujjamig érzem.
2: Akkor most még egyszer, most megütöm a fa ütővel is. Igen, a fa ütővel is. Ennek egy kicsit más lesz az érzete, hogy a testedben hol érzed.
1: Jó, oké, koncentrál.
2: Csinek egészen más a csengése a fával.
1: Csönd.
2: Elnézést kérni.
1: Ez, mint hogyha a vállamig érezném, az lehetséges?
2: Az teljesen lehetséges.
1: De hogy szoktad érezni?
2: Hogy szoktam? Jó, életemben hol kéne érezni? Ezt, amikor most a kezembe vettem, és meg
1: nem kell megcsináljuk.
2: Persze.
1: Fogd meg.
2: Várjál, rajtam is van gyűrű.
1: Csika.
2: Levettem.
1: Igen? És akkor jöhet?
2: Igen. Én mondom, most akkor én tartom a kezemben, én mondom, hogy amikor először is éreztem, meg amúgy is, tehát hogy ugye mindegyiknek más a hang rezgése, fantasztikusan sokáig cseng, és akkor még nem búgattuk, mert búgatni is lehet,
1: hogy a
2: gyáratjuk. De az a lényeg, képzeld el, hogy ez alapvetően az a frekvencia, ami a szívcsakrához ér el. Tehát ezt tisztítja, ezt
1: még egyszer gyorsan tisztíts ki a szívemet? Gyorsan, aztán utána tudom.
2: Jó.
1: Érdekesebb lesz a hallgatóknak.
2: Szóval amikor nekem ezt először a kezembe adták, amíg Anna ezt kipróbálja, effektív éreztem a mellkasom és a szívem környékén a rezdést. És ugye ez tehát olyan herc, olyan frekvencián rezeg, ez egy tartomány egyébként, tehát nem érdekes, egy, hanem egy rezgés tartományban van. Csodálatos.
1: Tényleg
2: van az, hogy fogod, de van
1: meglepő,
2: az, hogy valaki
1: hogy tovább megy a rezgés.
2: Csinálja ezt, tehát hogy mondjuk csak így vagy, és akkor...
1: És ugye több hangszint hallasz benne, tehát mintha egy harmónia szólalna meg.
2: Konkrétan harmónia szólal meg, hoppá, elnézést, és akkor most mutatok egy másikat.
1: Igen. Most ezen, nagyobb?
2: Ezen be fogsz tojni. Ez nagyobb, ez is univerzális, tehát tulajdonképpen akkor is az, de ezt nézd.
1: Most nem, de gyönyörűséges.
2: Tehát ez egy kézzel festett, kézzel készített, nagyon különleges hangtál. Figyelj, megláttam, hát ez egy műalkotás.
1: Gyönyörű.
2: Na gyere, ugyanúgy tedd a kezedbe.
1: Igen, kicsik.
2: Más hangja lesz.
1: Azért.
2: Igen, és súlyos.
1: Alátámasztás igénye.
2: Kész vagy?
1: Igen.
2: Jó? És ugye ennek egy mélyebb frekvenciája van, úgy beállítva.
1: Most te lehet, hogy hülyének fogsz nézni, de a csípőm még érzem.
2: Úgy van!
1: Tehát
2: ez elnézést,
1: úgy akarom megfogalmazni, hogy a női szerveimnél.
2: Konkrétan ez a két alsó csakrára van különösen erős hatás.
1: Még egyszer.
2: Olyan büszke vagyok rá, hogy ráéreztél.
1: Igen, ráéreztem.
2: Na. Megy. Nagyon durva, hogy lemegy. Tényleg.
1: Bocs,
2: nyugodtan.
1: Most van ott.
2: Érdekes.
1: Ez marha érdekes, gyerekek, tényleg ott a méhem körül kimondhatom ezt a adásban.
2: Igen. Tényleg, a nemi szervek környéke.
1: Igen, nem akartam így fogalmazni, hogy ez gyerekek, ez odáig rezeg.
2: Ez az utolsó.
1: Hát el tudom képzelni.
2: Elnézést, ez kicsit erős.
1: Marian, tudod, hogy gyengédebben csinál?
2: Igen, tudom. Mehet?
1: Igen.
2: Hát nem tudom.
1: Beszarás, gyerekek, tényleg a méhem körül érzem.
2: Na, és az van, hogy tudod, ez...
1: Hát ez fantasztikus. Ezt most tök őszintén elmondom. Én hallottam már ezekről a hangtálakról, de én nem értettem, hogy igen, ott kolompolnak vele, igen, és ez tényleg jó érzés. Szóval, hogy ezt értem.
2: Hogy az van.
1: Hogy ez akár gyógyíthat. Vagy nem tudom.
2: Nem szabad így kimondani, hanem hogy megnyugtat. Van ez a törvény, inkább azt mondom, hogy hozzájárulhat ahhoz, hogy az ember harmóniában legyen, vagy harmóniába kerüljön újra.
1: Ugye
2: a hangoknak igenis van hatása, jelentősége, rezgése, frekvenciája, és igen.
1: Ezt most viszont tényleg éreztem egészen a belső szervemig.
2: Utoljára akkor volt hangtálas élményem, amikor az legutóbbi lélekközösség klubos elvonulásunkkor meghívtuk Dammak Jászmint, hogy hangtálfürdőt csináljon nekünk.
1: Ez ő a Jászmin, a Dammak Jászmin, aki régen szépségkirálynő volt.
2: Igen, de mondjuk ki, hogy ő ma is az, mert gyönyörű
1: az tudom, a nő. Tudom, emlékszem rá még.
2: És továbbra is az, tehát hogy tényleg elképesztő, hogy nem hogy mondjam, érett a korral, de egyáltalán nem öregszik, de semmi. Na mindegy, de ez a lényeg, hanem az, hogy elvégezte ezt az ilyen típusú tanfolyamokat, foglalkozik ezzel már jó ideje, és tartott nekünk egy ilyen hangtálfürdőt.
1: És milyen érzés?
2: 50 perc, ugye az a lényege az ilyen típusú élményeknek, hogy ha szeretnéd elérni ezt a meditatív, kikapcsoló, idegrendszert lekapcsoló állapotot, akkor a hanggal egy pillanat alatt be tudod rántani magadat a jelenbe.
1: Ez azért is biztos, hogy
2: sokkal
1: így van.
2: Sokkal gyorsabban.
1: A meditálásnál is vannak, amikor csak hangot adsz ki, te magad.
2: Így van.
1: Igen. Annabellával szoktunk ilyeneket csinálni viszont. És megnyugszunk tőle, feszültebb időszakban, vagy tanulásnál, vagy kicsit lelazuljon. Tehát, hogy ezeknek valamilyen hatása az ember pszichéjére legalábbis biztos.
2: Az egész idegrendszerre van valójában, ezt meg még a Szlobodnyi Krisztinától tanultam, aki szintén foglalkozik hangtálfürdőzéssel. Képzeld el, teljesen.
1: Le vagyok maradva.
2: Úszó hangtálfürdőt csinál, ami azt jelenti, hogy egy puha matracon fekszel medencében, és körülötted hangtálozik.
1: Azt viszont el tudom képzelni.
2: Az is olyan, hogy szóval minden ilyen élmény, ami ringató, és közben jönnek ezek a bizonyos rezgések. Na és csak annyit szeretnék mondani, innen köszönöm szépen a Karma Guru Shopnak, hogy most kiválasztották nekünk ezt a kettőt, és kipróbálhattuk.
1: Én is köszönöm.
2: Továbbá, hogyha mert én szeretnék otthonra egyébként hangtálat, mert az egy plusz.
1: Otthon szabad ezt használni?
2: Persze. Hát hogyne?
1: Tudom én, mik a szabály.
2: Ők azok, akik tudnak segíteni abban, hogy mi alapján érdemes kiválasztani magunknak egyébként hangtálat, hogyha szeretnénk otthonra, úgyhogy...
1: És akkor úgy, hogy mondjuk gongatok a családnak este vacsora előtt egy kis hangtálazás, ráhangolódás, és akkor olyan kérdezem, tehát be lehet vezetni.
2: Őszintén, szerintem még az étel frekvenciája is meg tud változni, hiszen nem véletlenül van áldáskérés az étel. Emlékszel, hogy régen áld meg uram ezt az ételt. Az áldás, mint olyan, magasabb szintre emeli a rezgését az ételnek. Én szoktam ilyet csinálni, amikor főzök közben.
1: Meg a tudatosságban segít szerintem, ami mindig pozitív, hogy egy kicsit tudatosabban hálát adni azért, hogy neked most épp jutott kaja, mert ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni ebben
2: hogy
1: a világban.
2: Hogy ez mekkora dolog.
1: Gyerekek, azért olyan szerencsések.
2: Nagyon, igen. Tényleg így van.
1: Jó köszönöm az élményt.
2: De örülök, köszönöm.
1: És tényleg most olyan, mintha megrendeznénk, de esküszöm, hogy soha az életemben nem láttam élőben hangtálat, és mindig nézegettem ezeket a videókat, és mi a tököm van ebbe a hangtálazásba? És most, hogy nekem ez eljutott egészen a belső szerveimig, a méhemig, engem most ez meggyőzött. Ennyit szerettem volna elmondani.

0: Képzeld el, eszembe jutott, ugye azt mondtad, hogy milyen hálásak vagyunk.
1: Igen.
0: Azért, milyen életünk lehet. Ez na, van, aki nem olyan hálás, ugyanis most nemrég olvastam, képzeld el, japánokról egy olyan cikket, amelyben arról mesélnek, vagy azt fejtik ki, hogy vannak olyan japán emberek, akik el akarnak tűnni a saját életükből,
1: igen,
0: és több százezren fizetnek meg olyan céget, aki segít felszámolni a teljes életüket.
1: És tehát valahol új életet akarnak kezdeni?
0: Igen, igen. Új név, új személyazonosság, mintha nem is léteztél volna.
1: De
0: nem,
1: hogy a saját halálukat senki is megszervezik ezzel?
0: Eltüntetik. Nem, szerintem a
1: eltűnt
0: halálukat.
1: Eltűnt személyként lesz nyilván tartva?
0: Na,
1: muszáj megérteni.
0: Haragudj, fogalmam sincs, hát, hülyeséget.
1: Marian, muszáj megérteni.
0: Teli, de tojom, hogy most
1: hogy tudnál eltűnni, ha nem vagy eltűnt személy, vagy nem temettek el.
0: Anna, ez a része nem izgalmas számomra.
1: De hát, mert máskülönben nem végrehajtható ez a dolog.
0: Jó, akkor legyen az, amelyiket te szeretnéd.
1: Tehát eltűnt személyként lesznek most már, hogyha rákeresünk.
0: Igen,
1: na,
0: legyen
1: ez.
0: Jó. Teljesen mi nem ez a lényeg szerintem ebben a történetben, hanem hogy
1: milyen? Hogy tüntetik el? Bocs, Maci, ne haragudj, de muszáj megkérdezem. Esküszöm, nem kell keckedni akar. Én érteni akarok.
0: Kap hogy új személyazonosságot, útlevelet, iratokat.
1: De a régi embert keresni fogják.
0: Igen, de lehet, hogy elköszönő, elbúcsúztató, fogalmam sincs levelet is írnak hely a nevében. Gyakorlat.
1: Amiben az van, hogy
0: írd meg, kérlek, de versben, mindenképpen.
1: Bocsánat,
0: most.
1: Ezt úgy tudnám elképzelni, és már is kifejtjük a lényeget, mert gondolom nem ez, ahol én elakadtam.
0: Nem,
1: ugye?
0: Kicsikém,
1: tudom,
0: nem.
1: Csak hadd mondjam el, hogy búcsúzom tőletek, bár nagyon szerettelek titeket, és akkor nem tudják hova, de eltűntem. De
0: valószínűleg nem szerette nagyon őket, hogyha el akart tűnni a saját életéből, szóval ez egy ostobaság.
1: Jó, hallgatlak tovább, csak elakadtam az elején.
0: De ez a lényeg, hogy vajon hányan vannak úgy a saját életükben, hogy nem azt élik, amit szeretnének. Most, hogyha filozofikus terelni, de nem kell, hogy filozofikus irányba tereljük
1: de
0: a témát.
1: Nem tudom nem oda terelni, mert muszáj rajta gondolkodnom.
0: Jó, de hogy...
1: Jó. Bocs, csak tényleg az, most nem kekeszkedek, Mazi, nem értem az egészet, hogy tudnának eltűnni, érted?
0: Miért kell ezt megértened? Eltűnik és kész. Hányszor fordul olyan vele?
1: Szerintem ilyen nincs.
0: Veled nem volt olyan, hogy gosztolt valaki, nyuszi?
1: Igen, de családja van, barátai, rokonai vannak. Ugye a hír így szól, hogy egyre többen,
0: igen,
1: azok japán emberek.
0: Így van, befizetik magukat, de el is tűnnek. Tehát befizetik magukat olyan céghez, aki ezt elintézi. Hogy felszámolják az életét. Mintha ott se lakott volna, mintha nem is létezett volna az illető.
1: Jó.
0: És kilép az addigi életéből. Fontos még, hogy a gyakorlati
1: részével foglalkozni. Azért, nem látom, hogy ezt hogy csinálják meg. Engem ez zavar,
0: engem
1: itt elakadó.
0: Zavar, hogy te ezen elakadsz. Én nem értem, hogy miért nem lépünk
1: mert
0: tovább.
1: Szerint, jó. Oké, és hányan, arról van hír, hogy hányan
0: több
1: csinálták?
0: Több százezren.
1: Több százezren így eltűntek.
0: Igen.
1: És ha rákeresünk Kakaitu Hávátási ura, aki már Doganicu Papicu vagy ki, a Hávátási út már nem találjuk többé. Bocsi, meg akarom érteni.
0: Így van.
1: Mert az összes rendszerből kiszedték. Tehát meghekkelték a
0: legyen ez,
1: lakcímkártyáját,
0: hogy megnyugodjál, akkor legyen ez, igen.
1: A TB kártyáját,
0: igen,
1: ha van.
0: Igen, igen, igen.
1: Jó, szerintem ez a, most lehet, hogy hülyének néznek páran, de sokan
0: nem
1: ugyanúgy
0: hiszem.
1: Nem. Sokan nem néznek hülyének, és oda fogják kommentelni, ugyanitt akadtak el a gondolatban. Hidd el,
0: Anna,
1: hidd
0: az
1: el.
0: Emberek nagyobb része nem képes arra furcsa nyakatekert gondolkodásra, ami neked van. És nagyon szeretlek mindezzel együtt.
1: Én is szeretlek, de szerintem a csoport fele, aki minket hallgat, itt akadt el. Kérlek, aki itt elakadt,
0: az írja meg.
1: Kommentben írja meg, hogy ő érti ezt, hogy csak úgy eltűnik, hogy tűnik el. Bocsánat.
0: Jó.
1: Na, haragudj ezért.
0: És tovább léphetünk?
1: Na, persze, persze. Mi a következő lépés?
0: Neked nincs következő lépés? Tehát, hogy neked ennyi eddig megy, hogy csinálták ezt meg? Mert nekem például felmerül, amit mondtam, hányan lehetnek úgy, akik megfulladnak a saját életükben esetleg is. Azt
1: ja,
0: érzik,
1: persze,
0: hogy
1: persze. Azt
0: szeretnének
1: tudom, ezt én értem.
0: Kilépni, elmenekülni, valamilyen más
1: sok ilyen
0: új
1: ember
0: lap,
1: van.
0: Tehát, hogy egy nagyon tiszta lappal új életet.
1: Nagyon sok ilyen ember van, nem csak Japánban, szerintem van az egész világ.
0: Erről beszélünk.
1: Jó, de igen, ezzel egyetértek engem a technikai része érdekelt az előbb.
0: Igen, én értettem. Igen, és mindenki más is értette csak.
1: Őket ugyanúgy érdekelte, meggyőződésem, de most haladjunk. Tehát, ki akarnak lépni az életükből?
0: Igen. Akarnál, vagy volt valaha olyan érzetet, hogy új életet akarnál kezdeni? Lenullázni?
1: Úgyhogy nem én vagyok én?
0: Nem, te vagy te akár, most nem kell
1: nem az a japán módszer,
0: menni,
1: bocsánat.
0: Nem a japán, igen, módszer, hanem egész egyszerűen akkor most egy 180 fokos fordulatot szeretnék.
1: Őszintén nem.
0: mert na és erről beszéltem, hogy ahogy mondtad, szerencsés vagy, szerencsések vagyunk. Igen. Akkor benned ez nem
1: benned, igen?
0: Bennem az utóbbi időben igen. Tehát igen. Játszom ezzel a gondolattal, de nem, ha nem 180 fokos, mert az nem igaz, az nem stimmel, vagy az nem pontos, de azon gondolkodom, hogy, és ezt már mondtam az én drága Mucimnak, Sanának is, hogy lehetne kevesebbet szerepelni, többet alkotni, tehát, hogy valahogy ezt átformálni.
1: De ez tulajdonképpen nem egy 180 fokos fordulat.
0: Ezt mondtam.
1: Ja, oké.
0: Tökre figyel rám.
1: Bocsánat, ezt most csak azért, hogy tökre figyelek, mert ezen gondolkodom most közben.
0: Jó, csak ezt
1: és mondtam. Közben azon is gondolkodom, hogyha én bármi mást tudnék csinálni, de tudom, hogy nem ez a kérdés.
0: Igen.
1: Ami mostanában foglalkoztat, hogy én nagyon-nagyon szeretnék gyerekekkel foglalkozni és tanítani, erről már beszélt.
0: De az lehet, hogy újra elő fog jönni az élet, vagy valahogy elő fog tudni jönni az életedben.
1: De hogy ez viszont nem 180 fokos fordulatnak érném meg, hanem annak, hogy ez egy dolog következménye, hogy már ott tartok, hogy akár foglalkozhatnék gyerekekkel, taníthatnék gyerekeket. Ennyi.
0: Igen, az csodálatos lenne.
1: Ami még és eszem... neked is ugyanezt látom.
0: A gyerekekkel való foglalkozás.
1: Hogy ez nem egy 180 fokos fordulat, hanem hogy ez az őrült szereplés eddig tartott,
0: igen.
1: És most a te utad ugyanolyan szépen megy előre, csak kevesebbet akarsz.
0: Igen.
1: Érted, hogy ezen gondolkodtam, azért néztem ilyen bambán, mert közben kattog bent.
0: Csak azt tud, hogy így vezettem fel, hogy nem 180 fokos nálam ez, hanem csak valamennyi, de hogy én is érzem azt, hogy vagy én azt érzem, hogy örülnék, hogyha lenne egy olyan váltás,
1: igen.
0: Még akár lakhelyváltás is. Tehát, hogy tényleg. Mert azt például nálad nem
1: képzelni.
0: Valószínű. Igen, nálad nem valószínű, de ott fogsz maradni Vörösváron.
1: Én nagyon-nagyon honvágyom lenne.
0: Igen, na. De én gondolkodom
1: tudom,
0: azon, hogy
1: tudom, hogy
0: lehetne.
1: Te el tudod képzelni, akár külföldön.
0: És akár külföldön is. És erről már korábban úgy beszéltünk, de hogy nem bírom a monotóniát valójában.
1: Pedig ha valakinek nem monoton az élet,
0: hát talán pont ezért.
1: Ja, értem.
0: Talán pont ezért. Nem monoton, mert nem bírnám el.
1: Azt viszont borzasztó tragikusnak érzem, visszacsatolva a téma, igen, indításodra, igen, hogy emberek, ha valóban százezrei így élik, így érzik, hogy ők az egész életüket kihúznák.
0: Igen.
1: Tehát ott valami olyan szinten nem sikerült akkor.
0: Igen, én is
1: ha az
0: mondom.
1: Egész életedet egy másik ember akarsz lenni, másik személyiség, és tüntessenek el, akkor ott valami nagyon nem sikerült.
0: Nekem
1: vagy?
0: De, és még az jut eszembe, hogyha kiderülne mondjuk, hogy ez az én valamelyik fiam felnőttként.
1: Igen.
0: Hát szerintem onnantól kezdve az én életem arról szólna, hogy őt keressem. Érted?
1: Ja, ebbe bele se gondoltam.
0: Na, azért mondom, hogy hányféle vetülete van ennek a témának,
1: mint
0: azon
1: mondtad,
0: kívül, hogy ezt
1: nincsenek
0: hogy tudjuk
1: megcsinálni. Barátai nincsenek valószínű, hogy olyan embernek, aki el akar tűnni.
0: Én ilyet nem mondtam.
1: Nem, csak mondtad, hogy valószínű neki nincsenek. Oly, az előbb mondtad.
0: Ő úgy érzi, lehet, hogy nem
1: ő érzi őket. Úgy,
0: ő úgy érzi, hogy
1: úgy,
0: magára van hagyva, és föl nem tűnik.
1: Na most akkor itt most szeretném megint elmondani, amiről már sokszor beszéltünk a Mariannal, hogy most látták, vagy hallották, hogy mi most vitatkoztunk. Egy pillanatra meg is feszültünk.
0: Igen.
1: De hogy azt gondolom, és remélem egyetértesz, hogy ez belefér.
0: Hát hogy ne férne bele?
1: Ugye? Hogy igen, ez belefér.
0: Még két káromkodás hiányzott.
1: Az csak azért, mert hogy mégsem. Meg de tényleg nem kéne népszerűsítenünk a káromkodást. De
0: én
1: hogy vitatkozhatunk.
0: Gondolom, erről még beszéljünk a káromkodásról. Mert igenis azt gondolom, hogy az, ha az egy amúgy intelligens művelt ember sajátja, vagy valamennyire igen, intelligens igen, művelt ember sajátja, csak mondjuk így vezeti le a saját felgyülemlet, gőzt, feszültséget, indulatot, akkor az megszórakoztató helyzetben is az a helyén
1: az,
0: van.
1: Ez így van. De nem biztos, hogy ez, tudod, van, akiben rossz érzést kelt. Egy csúnya szó.
0: Miért? Miért kelt
1: benne? Mert zavarja az esztétikai érzékét.
0: Nem az esztétikai érzékét zavarja, tudod miért
1: én
0: zavarja? Mert arra
1: ember
0: nevelték, hogy ezt nem szabad csinálni. Én meg fuldoklom attól, ha valamire nevelnek, hogy valamit úgy nem szabad. Hidd el, betartom a szabályokat, tehát most nem azt jelenti, hogy akkor...
1: Tudom, ismerlek.
0: Hanem
1: betartod a szabályokat.
0: Ez ilyen érdekes, ez bennem most is szít.
1: Bennem ez teljesen másképp megy végig. Egy újabb pont, amiben nem értünk egyet, hogy én elfogadom és megértem, és próbálom tiszteletben tartani
0: én
1: azt,
0: is,
1: akit ez zavar, hogy minden második szavam most egy indulatban az lenne, hogy bé meg, vagy a izémet,
0: vagy hogy a
1: jó édesnek a izéjét. Csak mondom, mert van olyan, a teljesen felszabadultan egymás között, amikor
0: ez ömlik,
1: ez kijön, és igen, helye van. De azt gondolom, hogy például itt nincs helye.
0: Persze, hogy nincs.
1: Ja, jó, akkor ebben végül is egyetértünk.
0: Ebben a részében maximálisan egyetértünk. Na, ez
1: na,
0: volt
1: hát
0: a...
1: akkor ezt jól megbeszéljük.
0: Ez volt a japános téma. Ha már ez
1: a japános,
0: is,
1: ez jó volt.
0: Nagyon jó.
1: Ez az adrenalin szintünket azért felkorbácsolta, és még most se tudom, hogy oldja meg az a cég, hogy eltünteti. Tehát engem ez érdekel, és nagyon remélem, hogy valaki kommentben
0: De akkor csak ennyit tegyél meg, hogy beleírod a Google keresőbe kicsikém, hogy japán eltüntetés. Ne valami bűvésztrükköt keres, kérlek szépen. Tehát, hogy ez nagyon érdekel, akkor egy kb. Két kattintás
2: után kérd nekem valami origami papírtrükköt.
1: Na jó, lépjünk.
0: Na, viszont, ami még eszembe jutott, nem eltüntetés, hanem valami nagyon furcsa, nagyon bizarr, sci-fi jellegű sztori, amit hallottam szintén, hogy vannak emberek már nagyjából 500-an a világ különböző országaiban.
1: Én is hallottam, amit mondani fogsz, te mondd, mert
0: akik lefagyasztották már a saját testüket, és abban bíznak, hogy 100 év múlva, 200 év múlva ott fog tartani a tudomány, hogy őket fel fogják tudni éleszteni.
1: Nagyon jó téma.
0: Élik újra az életük.
1: Imádom, hogy ezt behoztad, és nekem élesen kötődik az előzőhöz, abszolút, hogy ez valami tragikus, mert ott hagyod a családodat, a barátaidat, akik vagy vannak, vagy nincsenek, engem fagyasszanak le. De mondjuk a legjobb barátnőm az már rég halott lesz, mire engem fölkeltenek, és lehet, hogy a fagyasztás miatt totál agysérültként kelek majd magam.
0: Ez egy kísérleti technológia.
1: Hát ki az, aki ezt bevállalja?
0: Honnan tudod, hogy... Na, és mi van
1: több
0: akkor?
1: Szempontból is.
0: Mondom az újabb szempontot, mi van akkor, hogyha ezt olyan valaki csinálja, aki beteg? Valamilyen halálos betegséggel küzd, aha, és azt gondolja, hogy 100 év múlva mondjuk, vagy 50 év múlva akár, csak ott tart majd már
1: ez
0: az
1: orvostudomány. Ez egy jó nézőpont, Maci.
0: Hogy akkor hát, ha gyógyítható.
1: Teszem azt, van valaki, akinek mondjuk 2 hónapja van hátra, és azt mondják, hogy most lefagyasztunk, de a föld 100 év múlva lehet, hogy már van ellenszere, és meggyógyítjuk.
0: Mert így ezt a részét meg tudnám
1: érteni. Ezt én is.
0: Ugye? De azt a részét, hogy én
1: fölkelek, most, és nincs ott senki, akit ismerek.
0: Hogy most nagyon sok pénzem van, és van ez a lehetőség. Hát nézzük meg, majd akkor én leszek az, aki, tudod, az, aki ezt kipróbálja. Rajtam kísérletezzük ki. Szóval, hogy ez nekem is fura.
1: Ezt tudom, mit érzek, és annyira nem leszek szimpatikus. Ehhez rendkívül önzőnek és egyszerűnek kell lenni, hogy ezt bevállalt. Hogy én éljek! Csak én éljek majd! Tök mindegy, hogy ki van körülöttem, de én. Tehát ebből én egy ilyen óriási egót látok, mert én most szeretek élni veled, a tesómmal, felhívni minden nap, és nem, most többet mondok direkt, 150 év múlva, amikor lehet, hogy már nem lesz egyikünk se.
0: Szereted ezt az életedet a nehézségekkel együtt is? Mert azért vannak nehézségek mind a kettő.
1: Persze, de én nagyon szeretem, és nagyon hálás vagyok ezért az életemért. Tényleg?
0: Aha, de jó. Én is ezt érzem.
1: Én tényleg ezt érzem.
0: De nekem mondjuk volt olyan időszak, amikor azt éreztem párszor életem során, és ez a 10 éves koromban is előfordult, amikor mondjuk sokat bántottak, de mindegy, hogy kilépnék. Tehát ha most valaki azt mondaná, hogy meg tudod csinálni, Marianka, hogy szevasz, viszlát.
1: Tehát ez megfordult a fejedben.
0: Persze.
1: Én ezt pontosan tudom rólad, ezt most csak a hallgatók miatt erősítem meg, hogy azért ez nagyon-nagyon gáz, és nagyon szomorú.
0: A gázt, hogy érted?
1: Hát, hogy engem sokkol, mint nővért, mert hogy én nélküled nem tudom elképzelni a világomat.
0: Hát én se tudom elképzelni magam nélkül.
1: Na, hát akkor ez egy nagyon jó hír mindkettő.
0: Vicceltem, én se tudom nélküled sem elképzelni, erről már beszéltünk. Nem lehet így egymás haláláról normálisan beszélgetni. Pedig én tök szívesen beszélnék arról.
1: Én meg nem szeretek róla beszélni.
0: De miért, kicsi?
1: Azért, mert annyira félek tőle.
0: Melyik részétől?
1: Attól, hogy elveszítelek téged, vagy bármelyik családtagunkat.
0: Tehát te attól vagy rosszul, hogyha valamelyikünk meghal, nem, hogyha te.
1: Attól elő vagyok rosszul, hogy te meghalsz.
0: Na, oké, de miért? És ha elveszítesz, mit?
1: Mert az ember önző, és szerintem annak a nehezebb, aki itt marad.
0: Ez így van.
1: Hát azt feldolgozni, hogy érted?
0: Hogy nem vagyok többé.
1: Hát most egy kicsit visszajövünk valami életszerű témába.
0: Mindjárt, igen, csak összeomlunk. Részleteiben kivesézni, mert nekem ez az 500 évre, vagy bocsánat, 100 évre hibernálom magam, és van már 500 ember, aki ezt ki tudta fizetni befizette magát a fagyasztóba. Ez nagyjából egyelő azzal, hisz a családja elvesztette őket. Azt, aki befizette magát erre a fagyasztásra szintén.
1: Igen, de hogy valami, milyen emberek ezek, akik befizetik magukat erre a fagyasztásra?
0: Nagyon gazdag emberek. Nagyon
1: értem, gazdag emberek. Értem, de kicsit sekélyes érzelmi világgal rendelkezhetnek, és most ítélkezem.
0: Megértelek.
1: De te mit gondolsz erről? Most lehetünk őszinték, azt mondták.
0: Azt mondták nekünk itt, hogy lehetünk őszinték.
1: Ez volt az utolsó adásunk, Marianka.
0: Szeretnék beszélgetni, tökre vágynék rá, képzeld el, igazán gazdag emberrel. Olyan valakivel, akinek milliárdjai vannak.
1: Te beszélgettél ilyen emberrel, és nagyon elismerően beszéltél róla.
0: Most nem tudom, kire gondolsz hirtelen.
1: Lehet, hogy nem milliárdjai vannak, de gazdag ember, és azt mondtad, hogy nagyon-nagyon...
0: Ja, te most lehet, hogy a Leventére gondolok. A való Levente, ő csodálatos, de ugye személyesen így, erre a élethalálra így még...
1: Ja, hogy ezt a kérdést szeretnéd.
0: Igen. És a Levente és nagyon izgalmas olyan szempontból az ő karaktere, hogy hozott ugye vállalkozói attitűdöt az édesapjától, és ő volt az, aki berobbantotta úgy Isten igazából, és ezt a szintet el tudta érni. Tehát
1: fantasztikus, amit megcsinált, el, szerintem.
0: De én egy olyan emberrel szeretnék beszélni,
1: aki beleszületett.
0: Igen. Milyen a világnézeted? Milyen az értékrended? Mennyit ér neked?
1: Ez nagyon jó kérdés.
0: Most nemrég sétálgattam, ugye voltam Dél-Franciaországban, és sétálgattam Monte Carlo-ban egy picit, és azokat az autókat nézni, aminek mindegyiknek egy lakás ára van minimum, ha nem több.
1: Persze.
0: Azokat a táskákat nézni, ami hát ugye bár darabja nem tudom hány, több tíz, hanem 100 millió forintnak felelnek.
1: Ezt az a cipő, képzelni, az a kapucs, ilyen.
0: És ott elsétálni ezek mellett az üzletek, Cartier mellett, érted, és nincs kiírva az ár, és akkor van ez a mondás, hogy ha számít neked az ár, akkor nyilván nem tudod megfizetni, tehát ezért felesleges kiírni az árat. Hogy van valaki...
1: Ezt a mondást nem hallottam, hogy vannak, de
0: mennyire pontos, hogy vannak emberek, egy réteg...
1: Akinek nem számít, hogy mi mennyire kerül.
0: Akinek nem számít. Minden alacsonyabb értékű. Nincs olyan jelentős.
1: Bármit megvehet, bármikor. Megkaphat. Én biztos vagyok benne, hogy ott óriási hiányok dúlhatnak ebben az emberben.
0: Én is azt gondolom.
1: Én nagyon szeretem, hogy amit elértem, azért én kőkeményen megdolgoztam.
0: Ugyanezt.
1: Olyan jó érzés, hogy ezt nem tudom elmondani.
0: Ugyanezt.
1: Hogy az autó, amiben ülök, azért én étnapallát éve, mint egy gyakorló pszichopata
0: 40
1: dolgoztam.
0: Úgy
1: nem aludtam évekig.
0: Igen.
1: Csak 4 órákat sokszor. Szóval, hogy igen, hogy az az érzés, hogy ez azért van meg nekem ez az autó.
2: Most valami luxus autóról beszélünk, de nem is luxus autó.
0: Nem, de
1: hogy egy kedves kis autón van.
0: Átlagos,
1: de egy nagyon jó érzés, hogy ez.
0: De újonnan meg tudtad venni,
1: de
0: tudod.
1: De újonnan vásároltam, igen.
0: Ha mondjuk nem az elmúlt 3 évben, hanem egy kicsit előttem.
1: 5 éve vettem, igen.
0: És utána robbantak föl egyébként az autóárak.
1: És nem még jókor vettem.
0: Még épp időben. De hogy egyszerűen, képzeld, de Anna, bennem van egy ilyen, személyiség.
1: Kíváncsi lennél, hogy milyen az az élet?
0: Igen.
1: Arra mindenki kíváncsi szerintem.
0: Mert úgy érzem, hogy én azt ismertem.
1: Hogy jöttél egy olyan életből.
0: Én szerintem volt olyan életem, amikor
1: ezt el tudom rólad képzelni. Ezt el tudom rólad képzelni, ilyen mert luxi, ilyen lenyomatai vannak, hogy elképesztő izgalomba tudsz jönni.
0: Igen.
1: Egy táskától.
0: Igen.
1: Én azt se tudom, milyen márkák vannak, és ez az én szegénységi bizonyítvány.
0: Nem,
1: ez
0: nem tartom szegénységi. Bocs,
1: fogalmam nincs,
0: nem hogy... tartom szegénységi bizonyítványnak. Én felnézek rád ezért, hogy ez neked nem fontos. Én meg hullámzó, mert vannak olyan időszakaim, amikor nem foglalkozom ezzel egyáltalán, de aztán van, hogy azt érzem, hogy úristen, de jól néz ki, ez az összeállítás.
1: Figyelem magam, Marian, amikor valamit kiraktatok, volt valami tervezői darabod,
0: igen,
1: és nem mondjuk ki az azért, mert szégyellem magam, hogy én azt se tudtam, hogy ő kicsoda.
0: A Varga Viktória?
1: Na most beéget egy országvilág.
0: Nem, egy tündér, Vikit imádnád.
1: Ne haragudjatok, ha nem követem a márkákat, és ez egy szégyen gyalázat színésznőként. Tehát kinéztem, és akkor néztem, hogy te jó, tényleg milyen jó kis tudsz. De én nem tudtam, hogy egyáltalán ez egy... Vannak ilyen.
0: Szerintem a színésznők között a nagy rész, főleg a te generációtól fölfelé lévő az idősebbek, nem foglalkoztak ezzel soha. Tehát a mai fiatalabb generáció, aki utánad jön, ők már igen.
1: Igen?
0: De szerintem igen. Szerintem a 40 és az alatti biztosan. De tőled fölfelé, 45-től fölfelé ritkább. Ott is vannak azért grilluzdorkan arra,
1: igen,
0: hogy
1: igen,
0: imádom.
1: Igen, igen, van, és imádom
0: Szabó
1: nézni.
0: Szabó Patricia, tehát, hogy... Bocsánat, Szabó Patricia.
1: Kovács Patricia. De Szabó Patriciának is van stílusa egyébként, ő nem színész.
0: Igen, igaz.
1: Szóval
0: de
1: azt akarom mondani, hogy a Dorkának is fantasztikus, hogy mindig olyan. Imádom azt nézni, ki van találva a szer.
0: Persze,
1: nem tudom, kinek
0: persze.
1: A izéje.
0: Na, de ugye alapvetően én is azt tapasztalom, hogy vagy úgy látom, hogy az amúgy a színésznők között, a kicsit idősebb generációnál ez egyáltalán nem fontos. Én meg gyerekkorom óta rá vagyok erre.
1: Igen, szóval igen, ez lehet, hogy egy hozott dolog.
0: Szóval abszolút azt gondolom, lehet, hogy ez egy hozott dolog, és hogy volt benne részem, és nyilvánvalóan azt is gondolom, hogy nem véletlen, hogy ebben az életben ez így nincs körém rendezve, viszont ami nekem tetszik, azért gyűjtögetek, meg összeszedem innen-onnan, tehát, hogy én ezt annyira élvezem. Nekem ez egy játék,
1: én meg imádom nézni, én mindig várom, hogy na, milyen ruhában jön ma Maria, amikor kijön Vörösvárra, mert ha csak kiugrik is hozzánk, ő össze van rakva, akkor is, ha nincs más dolga, és ezt én imádom, és Annabella szokta mondani nekem, és már lehet, hogy itt elmondtam, hogy anya, te miért nem De arra, de Marian Kárnak nagyon jó stílusa.
0: Majd biztos fogok vele vásárolgatni. Én várom
1: biztos, mert ez meg nagyon érdekli.
0: Tök jó lesz, akkor együtt fogunk vásárolni. Na, és ezt akartam mondani, hogy hiányzik az írás. Ez most nagyon hülyén hangzik, hogy jön ez ide, de úgy jön ez ide, hogy van bennem egy erőteljes kreatív energia.
1: Ez így van, ezt aláírom.
0: Amit nem tudok most olyan könnyen kicsatornázni.
1: Mert?
0: Hisz most éppen nem írok, mert az írás az...
1: Miért nem írsz?
0: Mert majd jövőre akarok, mert most egy csomó más feladatunk van.
1: Mert hogy most
0: van.
1: Kell egy kis luft.
0: És kell a luft, és ebben a luftban tudott így beférkőzni az, hogy megszállottan nézegetem az Instán a különböző divat összeállításos részeket. Olyannyira, hogy van egy fickó.
1: Ezt nem is tudtam.
0: Nikónak hívják, ez egy stylist. Ő neki szól arról az oldala, hogy őt felkérik különböző kedves hölgyek, hogy itt a gardrobom, itt van az összes ruhám, táskám, cipőm, mindenem. Segíts nekem, hogy öltözzek föl a meglévő gardróbomból,
1: mert úgy érzem,
0: hogy olyan összeállításokat csinál a meglévő cuccokból.
1: És azok nem feltétlenül márkás cuccok, hanem
0: bármi. A legtöbb nem az. A legtöbb semmi, csak egyszerűen szeme van hozzá, és összerakja, hogy akkor itt az
1: idő, ez sok nőnek segítség
0: lenne. Hogy shoppingolj a gardrób. Így van.
1: És az Instagramon is tele van mindennel. Tele van. Mégis 4-5 ruhát hordok állna a hatok.
0: Igen.
1: Amiket ugye legjobban szeretek.
0: De egyszer ne jöjjek el, ne csináljunk egy ilyen összeállításot.
1: De ez neked lenne idegrendszere? Tudod,
0: nagyon lenne kedve. Tudom, hogy ruha van ott. Te voltál már az Instagramjaimben?
1: Igen, nagyon szeretek a húgom szekrényében relaxálni, meditálgatni, és néha kajálni.
0: Na, szóval te sem voltál, tehát hogy te se tudod pontosan mennyi ruhám van, szóval, hogy ez nem okozna nekem problémát. Egyszer ne csináljunk egy...
1: De egyszer csináljunk, csak kérlek szépen, hogy ne fikázd majd le, amiket látsz.
0: Nem fogom lefikázni, hanem megtaláljuk a legjobb összeállításokat. Ennyit fogunk csinálni, nem fogom fikázni őket. És a 3-4 részét kidobom a kukát.
1: Egyébként szóval valószínűleg ki kéne. Valószínűleg ki kéne.
0: Akkor majd csinálunk egy ilyet, amikor lesz kedved.
1: Vagy odaadni olyan embereknek, akik rászorulnak, de akik, mert szoktam vinni ruhát, ilyen tudod, le lehet adni a
0: keresztesről. És pár évente szelektálok, nem minden évben, de 2-3 évente csinálok.
1: Az fontos szerintem, hogy tovább vagyok, mert valakinek meg tök jó.
0: Így van.
1: Jön.
0: Na tudod, milyen még jó?
1: Milyen?
0: A búcsúzás.
1: Már megint?
0: Igen.
1: Hát gyerekek, hát nem is tudom, annyi minden belénk szorult még.
0: Nem baj, drágám, jövünk 2 hét múlva legközelebb is.
1: Köszönöm, jó? Maria.
0: Én köszönöm. 2 hét múlva, kedd este 9-kor találkozunk. Sziasztok. Puszi.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Kiengedik a börtönből Őrsi Gergelyt. Több mint 11%-kal drágultak a lakóingatlanok az agglomerációban. Szerdán kezdődnek a múzeumok őszi fesztiválja programjai Szolnokon. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Megszüntette a budai park fenntartási ügy 8 gyanúsítottjának letartóztatását a fővárosi törvényszék. A gyanúsítottakat ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet alá helyezték, és nyomkövető eszközt kell viselniük. Köztük van Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere, Láng Zsolt korábbi kerületi polgármester, és Molnár Zsolt volt országgyűlési képviselő is. A bíróság szerint továbbra is fennáll az elérhetetlenné válás, a bizonyítás befolyásolásának és a bűnismétlésnek a veszélye, de a letartóztatás további meghosszabbítása már nem indokolt. Az ügyészség szerint a korrupciós ügyben a megalapozott gyanú továbbra is fennáll. A gyanú szerint egy parkfenntartási megbízásokat teljesítő vállalkozó 2011 és 2024 között pártállástól függetlenül fizetett kenőpénzt önkormányzati döntéshozóknak, az összeg meghaladta a 2 milliárd forintot. Halálos késelés történt kedden reggel egy szlovákiai általános iskolában, Szaniszlófalván. Egy 8-os diák az iskola több dolgozójára és egy diáktársára támadt rá. Egy 61 éves tanárnő életét vesztette, egy 44 éves pedagógus és egy diák pedig súlyosan megsérült. A gyereket kritikus állapotban légimentővel vitték kórházba, a mellkasi szúrt sérüléseket szenvedett tanárnőt pedig a zsolnai kórházban ápolják. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok. Az iskolába több szlovák miniszter is ellátogatott. Az oktatási tárca segítséget és szakmai támogatást ígért az intézménynek. Szlovákiában tavaly januárban is történt hasonló tragédia. Egy késmár kijárásbeli gimnáziumban egy diák két embert ölt meg, egy harmadikat pedig megsebesített. Több mint 11%-kal drágultak a lakóingatlanok a főváros körüli agglomerációban az év első 8 hónapjában. A Dunahaus adatai szerint az ingatlanok négyzetmétere átlagosan 872.000 forintba került, egy évvel korábban még ennél kevesebbe. A déli és délkeleti településeken 18, illetve 20%-os áremelkedést mértek, a nyugati szektorban viszont 3%-kal csökkent az átlagár. Egy agglomerációs házért vagy lakásért idén átlagosan 87,7 millió forintot fizettek a vevők. A házak négyzetméterára 17%-kal 814 ezer forintra nőtt, a lakásoké pedig már meghaladja az 1 millió forintot. Az őszi szünetben filmekkel és különleges programokkal várja a gyerekeket a Cinemira Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Filmfesztivál Budapesten. A rendezvényt október 24-e és 31-e között tartják a Marcibányi Téri Művelődési Központban. Több mint 50 animációs...
0: És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1. Sláger FM Veszprém. Sláger FM. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Kisvárdán folytatja országjárását Magyar Péter miniszterelnök pénteken. Feljelentést tett a vidék és településfejlesztési miniszter egy Veszprém-balatoni támogatási szerződés miatt. Új metrós funkcióval bővült a Budapest Go alkalmazás. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Kisvárdán folytatja országjárását Magyar Péter pénteken, közölte a miniszterelnök, aki Facebook posztjában azt írta, pénteken 16 órakor tart majd fórumot a városban. A bejegyzésben azt ígérte, az ottaniak választ kaphatnak arra, hogy ki is az a Seszták Miklós, akit 12 milliárd forintos vesztegetési ügyben őrizetbe vettek. Mit tett Kisvárdán és környékén, milyen volt az élet Szabolcs-Szatmár-Berek megyében a Fidesz alatt? Magyar Péter szeptember 12-én Veszprémben kezdte meg újabb országjárását, majd egy héttel később Pécsre látogatott, legutóbb múlt szombaton pedig Szolnokon tartott beszédet. Feljelentést tett a vidék és településfejlesztési miniszter egy 1,8 milliárd forintos támogatási szerződés miatt, amelyet januárban kötött a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a Veszprém-Balaton 2023 ZRT-vel. Lőrinc Viktória videójában azt mondta, az érintett cég vezető tisztségviselője korábban a minisztérium egyik felső vezetője volt. A miniszter szerint az ügyben felmerülhet a hűtlen kezelés, a költségvetési csalás és a hivatali visszaélés gyanúja. Lőrinc Viktória közölte, hogy folytatják az átvilágítást, és minden olyan esetben feljelentést tesznek, amikor szerintük alapos gyanú merül fel közpénzek jogtalan felhasználására. Újabb 100 millió forintos bírsággal sújtják az SK On Hungary iváncsai akugyárát, mert annak engedélyétől eltérő működése talajvízszennyezést okozott, jelentette be Iváncsa országgyűlési képviselője a Fejér megyei kormányhivataltól kapott tájékoztatás alapján. Nagy Ervin közölte, hogy a hatóság elrendelte a szennyezést okozó csővezetékek és aknák működésének azonnali felfüggesztését. A képviselő emlékeztetett arra, hogy ez már a második 100 millió forintos bírság, amelyet rövid időn belül kiszabtak az iváncsai akugyárra. Augusztusban a munkavédelmi hatóság szabott ki ugyanekkora bírságot a munkavállalók egészségét és testi épségét veszélyeztető súlyos szabálytalanságok miatt. Együttműködési megállapodást kötött 8 országos önkormányzati érdekszövetség Gödöllőn a Magyar Önkormányzatok Napja alkalmából rendezett konferencián. A szervezetek a jövőben közösen alakítják ki álláspontjukat az önkormányzatokat érintő kérdésekben. A megállapodást a Magyar Önkormányzatok Szövetsége mellett a megyei jogú városok, a megyei önkormányzatok, Budapest, a települések, a kisvárosok, valamint a községek és kistelepülések érdekszövetségei és a Magyar Falu Szövetség is aláírta. Karácsony Gergely, a MÖSZ társelnöke arról beszélt, hogy a 8 szervezet társadalmi párbeszédben venne részt az önkormányzatiság helyreállítása érdekében. Október 16-án rendezik meg a 3. Női Egészségnapot Újpesten, amely a női egészség megőrzésére hívja fel a figyelmet. A program délután 2 és este 7 óra között lesz a Görgei Artúr utca 30-as szám alatt. A résztvevők ingyenes mammográfiás vizsgálaton vehetnek részt, emellett szakemberek az emlő önvizsgálatát is bemutatják, és tanácsadással segítik a résztvevőket. Új funkcióval bővült a Budapest Go alkalmazás. Metrós útvonal tervezésekor már azt is jelzi, melyik kocsiba érdemes felszállni ahhoz, hogy az utas a célállomáson gyorsabban elérje a kijáratot, vagy egyszerűbben szálljon át egy másik metróvonalra, írta a HVG. Az újítás automatikusan működik, külön beállításra nincs szükség. Az alkalmazás az akadálymentes útvonalaknál azt is figyelembe veszi, melyik kocsi esik a legközelebb a liftes kijárathoz. A BKK már megkezdte a funkció bevezetését. Akinek még nem jelent meg, annak érdemes frissítenie az alkalmazást.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

0: Suviba anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Slágere.

0: Sláger FM.
1: Gyere ki a rétre.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nem adja vissza a mandátumát Hankó Balázs. Az őszi fesztiválokat ellenőrzi a NAV több vármegyében. Védelmi gyakorlatot tartottak a Magyar Nemzeti Múzeumban. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Nem adja vissza a mandátumát Hankó Balázs, akit tegnap letartóztatott az ügyészség hűtlen kezelés gyanújával. A Fidesz kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan szerint Hankó politikai fogoly, semmilyen bűncselekményt nem követett el, és szerinte mandátumának visszaadása meghátrálás lenne. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is arról írt, hogy a Tiszás önkényurak áldozatául esett a volt miniszter, aki ma este 8-kor interjút ad majd. Mentesítették a munkavégzés alól Kisbé Attilát, a Budapesti Operett Színház főigazgatóját. Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, számos panasz érkezett az intézmény munkavállalóitól, ezért szakmai és etikai belső vizsgálatot rendelt el. A miniszter szerint a cél az intézmény átlátható és korrekt működésének biztosítása, valamint a dolgozók biztonsága. A vizsgálat idejére ezért döntött úgy, hogy a főigazgatót felmenti a munkavégzés alól. A héten 6 vármegyében is célzott NAV ellenőrzésekre számíthatnak a vállalkozások és kereskedők. A revizorok kiemelten vizsgálják az őszi fesztiválokat, vásárokat, szabadtéri rendezvényeket, valamint egyes üzleteket és vendéglátóhelyeket. Pest vármegyében Vácon elsősorban a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és az online pénztárgépek szabályos használatát ellenőrzik. Baranyában papírírószer és háztartási vegyiáru üzletekre koncentrálnak. Hajdúbiharban a vendéglátóhelyeken és építkezéseken keresik a szabálytalan foglalkoztatást. Komárom-Esztergomban a hentes üzleteket, Nógrád vármegyében pedig a kifőzdéket és falatozókat ellenőrzik. Somogyban főként építkezéseken vizsgálják a foglalkoztatást. Szőlőtigeten fogtak el egy 3 éve bujkáló férfit, aki szeptemberben felkerült a legkeresettebb körözöttek 50-es listájára. A 32 éves férfival szemben a fővárosi és a kecskeméti törvényszék is elfogató parancsot adott ki. Korábban garázdaság, testi sértés, hamis vád, ittas járművezetés és közokirat hamisítás miatt is elítélték. Végül 4 év 5 hónap szabadságvesztést szabtak ki rá. A férfi 2023 óta bujkált, hogy elkerülje a börtönbevonulást. A Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai információgyűjtéssel behatárolták a tartózkodási helyét, majd szeptember 17-én egy szőlőtigeti családi házban elfogták. A férfit előállították a Váci rendőrkapitányságra, azóta pedig megkezdte szabadságvesztése letöltését. Nemzetközi állatjóléti minősítést kapott a fővárosi állat- és növénykert. A Global Human Certified tanúsítványt szigorú független vizsgálat után ítélték oda az intézménynek. Az ellenőrzés során többek között az állatok elhelyezését, takarmányozását, vízellátását, a kifutó kialakítását, a fény- és hangviszonyokat, valamint a gondozó képzettségét vizsgálták. A minősítésre jelenleg 20 ország több mint 80 állatkertje rendelkezik, Magyarországon és Közép-Európában, azonban Budapest az első ilyen intézmény. Védelmi gyakorlatot tartottak a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. A szimulációban egy földrengés miatt megrongálódott épület és a veszélybe került műtárgyak mentése szerepelt. A résztvevők gyakorolták a sérült és az épületben rekedt emberek felkutatását, kimentését és elsősegélyben részesítését, valamint a műkincsek biztonságos elszállítását is. A komplex gyakorlaton a Magyar Honvédség, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a Magyar Vöröskereszt, a múzeum és több más civil, illetve katonai szervezet vett részt. A gyakorlat sikeresen és balesetmentesen lezajlott. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, már is repülünk, vagy ugrunk, kinek hogy tetszik, a Magyar Zeneházába, oda a Városliget szívébe, méghozzá október 6-ára szól az invitálás, ez egy keddi nap, este 7:30-tól a koncertteremben egy nagyon-nagyon különleges koncert, Karafiát 50 címmel, dalok és sztorik még az A oldalról. Hát Karafiát orsolja sok minden, de alapvetően költő és író. Versekkel indult, még kicsi dívaként, aztán jöttek a regények, dalok és a színdarabok, és a szereplések és egy punkzenekar és moderálások meg újságírás, hát még hosszan-hosszan sorolhatnánk. 30 éve sosem kellett hátrébb lépnie, amit most alkotótársaival egy nagy születésnapi stand-up elemekkel és versekkel teleszült műsorral is megünnepel majd. Lesz vetítés és nosztalgia és mini színdarab, meglepetés vendége, de nem lesznek beszédek. Bár egyébként ő fog beszélni. Olyan történeteket is elmesél, amit eddig nyilvánosan még nem osztott meg. Ebben művészbarátai segítenek, ennek az egyszeri alkalomnak lesz egy zenei kerete, a fő sztori, amért György Andrea hegedűs énekes improvizatív zenész a zenei felelős. Andrea klasszikus zenei tanulmányai után először az underground, a világzene, majd a jazz és az improvizáció felé fordult. Volt kisképzős, diákként az összművészeti felfogás inspirálja, így lett gyakori fellépője kortárs táncelőadásoknak, mozgásszínházaknak, performanszoknak, kísérője irodalmi esteknek, kiállítás megnyitóknak. Sok hazai és külföldi formációban vesz részt hegedűsként, énekesként vagy vokalistaként, akár zeneszerzőként is. Session munkái mellett az improvizáció szabadsága kiemelten fontos számára. Sajátos motivumait a világzene, a jazz és a modern hangzás világ inspirálja. Hihetetlen alkotókkal dolgozott már eddig is. Ereményi Gézától Grecsó Zoltánon át a Malacka és a Tao zenekarit. Sok hangszer és ének jelen lesz ezen az estén. Az este időzítve jelenik meg egyébként Orsolya új kötete is, a Sehogy se. Érdemes lesz vele tartani.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nem adja vissza a mandátumát Hankó Balázs. Az őszi fesztiválokat ellenőrzi a NAV több vármegyében. Védelmi gyakorlatot tartottak a Magyar Nemzeti Múzeumban. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Nem adja vissza a mandátumát Hankó Balázs, akit tegnap letartóztatott az ügyészség hűtlen kezelés gyanújával. A Fidesz kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan szerint Hankó politikai fogoly, semmilyen bűncselekményt nem követett el, és szerinte mandátumának visszaadása meghátrálás lenne. Mentesítették a munkavégzés alól Kisbé Attilát, a Budapesti Operett Színház főigazgatóját. Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, számos panasz érkezett az intézmény munkavállalóitól, ezért szakmai és etikai belső vizsgálatot rendelt el. A miniszter szerint a cél az intézmény átlátható és korrekt működésének biztosítása, valamint a dolgozók biztonsága. A vizsgálat idejére ezért döntött úgy, hogy a főigazgatót felmenti a munkavégzés alól. A héten 6 vármegyében is célzott NAV ellenőrzésekre számíthatnak a vállalkozások és kereskedők. A revizorok kiemelten vizsgálják az őszi fesztiválokat, vásárokat, szabadtéri rendezvényeket, valamint egyes üzleteket és vendéglátóhelyeket. Pest vármegyében Vácon elsősorban a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és az online pénztárgépek szabályos használatát ellenőrzik. Baranyában papírírószer és háztartási vegyi áru üzletekre koncentrálnak. Hajdúbiharban a vendéglátóhelyeken és építkezések keresik a szabálytalan foglalkoztatást. Komárom-Esztergomban a hentes üzleteket, Nógrád vármegyében pedig a kifőzdéket és falatozókat ellenőrzik. Somogyban főként építkezéseken vizsgálják a foglalkoztatást. Szőlőtigeten fogtak el egy 3 éve bujkáló férfit, aki szeptemberben felkerült a legkeresettebb körözöttek 50-es listájára. A 32 éves férfival szemben a fővárosi és a kecskeméti törvényszék is elfogató parancsot adott ki. Korábban garázdaság, testi sértés, hamis vád, ittas járművezetés és közokirat hamisítás miatt is elítélték. Végül 4 év 5 hónap szabadságvesztést szabtak ki rá. A férfi 2023 óta bujkált, hogy elkerülje a börtönbevonulást. A Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai információgyűjtéssel behatárolták a tartózkodási helyét, majd szeptember 17-én egy szőlőtigeti családi házban elfogták. Nemzetközi állatjóléti minősítést kapott a fővárosi állat- és növénykert. A Global Human Certified tanúsítványt szigorú független vizsgálat után ítélték oda az intézménynek. Az ellenőrzés során többek között az állatok elhelyezését, takarmányozását, vízellátását, a kifutó kialakítását, a fény- és hangviszonyokat, valamint a gondozó képzettségét vizsgálták. A minősítéssel jelenleg 20 ország több mint 80 állatkertje rendelkezik, Magyarországon és Közép-Európában, azonban Budapest az első ilyen intézmény. Védelmi gyakorlatot tartottak a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. A szimulációban egy földrengés miatt megrongálódott épület és a veszélybe került műtárgyak mentése szerepelt. A résztvevők gyakorolták a sérült és az épületben rekedt emberek felkutatását, kimentését és elsősegélyben részesítését, valamint a műkincsek biztonságos elszállítását is. A komplex gyakorlaton a Magyar Honvédség, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a Magyar Vöröskereszt, a múzeum és több más civil, illetve katonai szervezet vett részt. Nem változik az időjárás, folytatódik a szinte nyáriasan meleg napos idő. Amíg hűvös reggel után gyorsan melegszik majd a levegő, és ismét elérjük a 25-26 fokos csúcsot. A szél keletiről délire vált, de enyhe marad. A hét második fele is kellemes lesz. Igyekezzenek több időt tölteni a szabadban, a napos felhős, mérsékelten meleg időben.
0: És most... Indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 30-án szerda este 18:30-tól a Magyar Zeneháza előadó termében, igen, ott a Városliget szívében egy rendkívül izgalmas program veszi kezdetét, körkép a flamenkóról. Beyer Balázsral is élő zenével, ez a Világfalu Zenei Szabad Egyetem következő epizódja. A flamenco az úgynevezett andalusz háromszög, Sevilla, Cádiz, és tudják, hogy mi a harmadik nagyon fontos része, annak a szegény negyedeiben született, ahol a cigányság énekelte ki a fájdalmát ezen a mór zsidó-spanyol szálakból szőtt zenén keresztül. Veszteség, méltóság, büszkeség egyszerre, egy hangban. Az erre használt szó a duende a belülről feltörő szinte transzcendens erő, amit nem lehet mímelni, csak átérni. Sok félreértés övezi a flamenkót, ezeket a félreértéseket pedig próbáljuk értéssé változtatni. Ennek az estének a végére, szeptember 30-án. Miről énekelnek? Mit kiabál közben a közönség? Miért tapsolják végig? Mi a szerepe a táncnak? Hogyan vált gitáros virtuózitás terepévé? Mi volt a Franco diktatúra szerepe a műfaj nemzetközi diatalútjában? Nos, az mostani vendég és az aktuális vendég Alex Torres, perui gitáros, flamenco zenész lesz, aki persze már Budapesten él, perui születésű, mint mondtam. A szenvedély a flamenco, latin-amerikai és kortárs zenei hatásokkal ötvözi méghozzá ezt a műfajt. A legendás perui zenész Pepe Torres fia jazz tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végezte, flamencót pedig a spanyolországi Sevillában tanult. A magyar zenei élet aktív szereplőjeként fellépett többek között már a Műpában, az Erkel Színházban és a Sziget Fesztivál színpadain is. Éppen ezért itt az ideje, hogy szeptember 30-án bevegye a Magyar Zeneházát is.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Kiengedik a börtönből Őrsi Gergelyt. Több mint 11%-kal drágultak a lakóingatlanok az agglomerációban. Szerdán kezdődnek a múzeumok őszi fesztiválja programjai Szolnokon. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Megszüntette a budai parkfenntartási ügy 8 gyanúsítottjának letartóztatását a fővárosi törvényszék. A gyanúsítottakat ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet alá helyezték, és nyomkövető eszközt kell viselniük. Köztük van Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere, Láng Zsolt korábbi kerületi polgármester, és Molnár Zsolt volt országgyűlési képviselő is. A bíróság szerint továbbra is fennáll az elérhetetlenné válás, a bizonyítás befolyásolásának és a bűnismétlésnek a veszélye, de a letartóztatás további meghosszabbítása már nem indokolt. Az ügyészség szerint a korrupciós ügyben a megalapozott gyanú továbbra is fennáll. A gyanú szerint egy parkfenntartási megbízásokat teljesítő vállalkozó 2011 és 2024 között pártállástól függetlenül fizetett kenőpénzt önkormányzati döntéshozóknak, az összeg meghaladta a 2 milliárd forintot. Halálos késelés történt kedden reggel egy szlovákiai általános iskolában, Szaniszlófalván. Egy 8-os diák az iskola több dolgozójára és egy diáktársára támadt rá. Egy 61 éves tanárnő életét vesztette, egy 44 éves pedagógus és egy